Spinelli, itt a Rádió Egyen, ahogy csak igazi mai sláger megy, aki többször volt már fellépni nálunk, és aki mind a mai napig járja Európát, és nagyon ügyesen mindig viszi egyébként a gyerekeket, a családját is, hogy ha már elmegy való a fellépni, akkor pár napot tudjanak tölteni, különösen nyáron, és hát ugye ez az időszak jön. Itt a Rádió Egyen pedig pörögnek továbbra is az igazi mai slágerek, Teddy Swims, The Door, ez a folytatás, a telefon, Viber és SMS számunk pedig 0620 311 111.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Reggel 6-tól ma is jönnek Balázsik, náluk pedig folytatódik a játék, amiben valaki pénteken megnyer egy páros belépőt a foci VB-re, repülővel szállással Bostonba. A dátum június 26, mármint hogy ekkor lesz a meccs. BB Rex a Faithless dallal folytatja. Ez a New Religion.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Az ország legjobb DJ-i nálunk zenélnek, és ők hozzák be a legjobb újdonságokat, ezt is tőlük lehetett hallani először Magyarországon. És nagyon sokat fogjuk hallani, mert szerintem a nyár egyik legnagyobb slágere lesz. Az olasz DJ Alex Kenji érkezik már is, az igazi mai sláger pedig a Bumble Lay, amire szerintem most mindenki a

Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okos telefonodon. Töltsd le az új alkalmazást, lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió 1.

0: Ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy. A következő órában is hozom a legnagyobbakat. Köztük lesz Joel Corey és Taylor Swift újdonsága, de hozom Nagy Bogi és Despárosát is a Jó leszek újra című dallal, aminek Metzger Viki csinált egy nagyon jó remixet. A kezdés pedig Tóth Abigail és Accent párosáé. Ez a Sugar Daddy, ami pár perc is érkezik itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Nem alszanak jól a magyarok 10-ből 6-an, legalábbis biztosan. Az óraátállítás kapcsán készült egy felmérés a Magyar Alvás Szövetség közreműködésével. Mint írták, a lakosság negyede fáradtan ébred reggelente. A nemzetközi kutatások egyébként egy globális trendet is kimutatnak. Az egyfőre jutó alvás mennyisége jelentősen csökken mindenhol. Az alvás hiányos éjszakák száma 13-15 éjszakával nő évente, ennek egyik oka egyébként az éghajlatváltozás. Dán tudósok vették észre, hogy a melegebb éghajlatú földrajzi zónákban nehezebben szoknak hozzá a melegebb éjszakákhoz az emberek. Romló tendenciát mutattak ki a magyarok alvás minőségében is. Idén a lakosság majdnem 40%-a nyilatkozott úgy, hogy kitűnően vagy inkább jól alszik, a többieknek viszont normális vagy annál rosszabb az alvás minősége. A Magyar Alvás Szövetség szerint, ha objektíven nézzük, akkor a lakosság 60%-a súlyos vagy nagyon súlyos állapotba tartozik az alvás minőség szempontjából. Nem is a mennyiséggel, hanem az alvás minőségével van gond. Hétköznap a magyarok átlagosan 6,8, míg a hétvégén 7,6 órát alszanak, ezzel egyébként nem lenne probléma. A felmérés arra is rámutat, hogy a nők sokkal több és súlyosabb alvási problémával küzdenek, mint a férfiak. Napközben is álmosak, sokan ébrednek fel éjszaka, nehezen alszanak vissza, és reggelente fáradtan ébrednek. Egyre több az is, aki nehezebben alszik el, és 37% volt az idén a rémálmokkal küzdők aránya. Sokan úgy érzik, hogy nappal csökken a fizikai vagy szellemi teljesítő képességük az alvás hiánya vagy a rossz minősége miatt. Sajnos még mindig probléma, hogy kevesen fordulnak szakemberhez problémáikkal, mindössze 2%-uk ment alvás specialistához. A megszakított vagy rossz minőségű alvás megoldása viszont mindenki számára fontos, ráadásul a jó alvással súlyos betegségeket is megelőzhetünk.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most
1: Rádió 1
3: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a rádió egy csak igazi mai sláger. Megy, már 3 óra is elmúlt, kellemes éjszakát, a Melóban kitartást az utakon óvatosan. A mikrofonnál Király Tamás, az igazi mai slágerek között pedig Iva Maxet választottam, akit hát nagyon sokáig mindenkihez hasonlítgattak, mondták, hogy nem találja meg az igazi hangját, hát szerintem bőven rácáfolt ezekre. Nagyon is van saját stílusa is, hát rengeteg nagy kedvencünk van tőle. Ez most a Kings and Queens, amit indítok a rádió.

0: fiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szó.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Ezek között pedig az egyik legújabbat hozom Taylor Swift-től, aki gyerekkorában egyébként egy nagy családi farmon dolgozott, ahol karácsonyfának fenyőfákat termesztette. Bizony, most meg a világ színpadain a legnagyobb stadionokat tölti meg, ez pedig az aktuális kedvencünk tőle, Taylor Swift és az Oplite, itt a Rádió 1-en.

Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsz.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és most olvastam, brit orvosok szerint a közösségi média ugyanolyan káros lehet a gyerekekre, mint a dohányzás. Persze más típusú ez, azért azt ne feledjük, de az addikció is valami hasonló szintet érhet el. A Radio 1.hu nagyon sok hasznos és érdekes info erről is olvasható. Ez pedig egy Rádió 1 DJ-nek köszönhető dal, DJ Metzger Vikinek, aki egy picit újra gondolta Nagy Bogi és Des Jó leszek újra című számát. Ez a verzió csak itt a Rádió 1-en.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, 6-tól pedig jönnek Balázsék, náluk pedig pörög tovább a nagy kapurarugás játék Balázsékkal, aminek a fődíja egy páros belépő a világbajnoki meccsre, az egyik világbajnoki meccsre, a június 26-aira egészen pontosan Bostonban repülőjeggyel, szállással, de a fődíj mellett minden nap 65 szolos LCD TV-t lehet nyerni tőlük majd. Én pedig az igazi mai slágereket intézem, addig is még megérkeznek a stúdióba, a következő zenei órát ezzel a nagy kedvencen indítom. Hypaton, Norma Jean Martin, Out of My Head, mindjárt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Már működik a YouTube AI alapú életkor ellenőrzőinek tesztje. Az amerikai felhasználók egy részét már élesben figyelik. Az a cél, hogy azonosítsák a 18 év alatti felhasználókat a platformon. A rendszerről csak annyit tudni, hogy különféle jeleket vesz figyelembe és mérlegel, így például azt, hogy a felhasználó milyen típusú videókra keresett rá korábban. Ha az algoritmus kiskorúként azonosítja a netezőt, akkor automatikusan korlátozásokat léptet életbe a fiókjára vonatkozóan. Nem csak a korhatáros tartalmakat nem tudja megnézni, de nem kaphat személyre szabott reklámokat, illetve limitálják az egyes érzékenyebb témájú videók lejátszási lehetőségeit. A tervek szerint az éles rendszerben, hogyha a platform téved, akkor egy személyazonosító okmány feltöltésével vagy épp hitelkártya adatok megadásával az illető felfedheti magát és valós korát. Az AI alapú szűrőrendszer ellen már nem egy YouTube videós tiltakozik, hiszen az ellenőrzés szerintük megnehezítheti a tartalmak elérését. Adatvédelmi szakemberek szerint a legfontosabb most az, hogy a platform kommunikációja átlátható legyen, és tudni lehessen minden adatról, hogy hogyan használja azt a platform. A most elérhető legjobb kor meghatározó technológia egyébként 2 éves hibaablakkal dolgozik, így nincs kizárva teljesen a tévedés lehetősége. A Google egyébként az év elején beszélt már a gépi tanuláson alapuló életkor ellenőrző rendszerről, de Ausztrália például már megszavazott egy olyan törvénytervezetet, amely megtiltja a 16 éven aluliak számára a közösségi média platformok használatát. Európában 5 uniós ország kezdte el tesztelni a régió saját életkor ellenőrző alkalmazásának prototípusait. Az alkalmazás egy nyílt forráskódú technológián alapul, a felhasználók egy applikációval tudnák igazolni, hogy elmúltak 18 évesek, ezen felül pedig semmilyen más személyes adatot nem kell majd megadniuk. Korábban egyébként már az Instagramon is tesztelni kezdtek egy olyan rendszert, amellyel a 18 évnél fiatalabb, de az életkorukról hazudó felhasználókat próbálják
1: kiszűrni. A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió 1!
3: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, ma is

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Kellemes éjszakát, jó munkát! A mikrofonnál Király Tamás, az igazi mai slágerek között pedig Rédáton, aki pár hete ünnepelte a 36. születésnapját, főleg baráti társaságban. Ő maradt az a srác, aki korábban is volt, habár tényleg elképesztően nagy színpadokon lép fel, nem nagyon tágította ki a baráti társaságát, sőt a gyerekkori barátai vannak örök továbbra is. Ez a Blood Running tőle,

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatos

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Köszük pedig Ray a folytatásban, hatalmas kedvenc, picivel fél öt előtt. Az igazi mai slágert ő írta természetesen, ő énekli, és nem egy újdonság ez, mert amellett, hogy másnak is jó ideje ír már dalokat, magát a dalszerzést egészen korán 8 évesen kezdte, akkor még persze csak a suliba adta elő, most meg hát ott tart, hogy az O2 Arénát és a Wembleyt is megtölti. Ray, akinek indítom az igazi mai slágerét itt a Rádió 1-en, ez a Where is my husband? Szerintem szenzációs a dal, ez jön már is.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és ha az egész város nem is lehet megnyerni Balázséktól, azért egy páros belépőt a foci világbajnokságra, igen, július 26-ára Bostonban repülőjeggyel, szállással. Ma reggel is jönnek 6 órától, addig pedig az igazi mai slágerek Sam Feld, Rosaline, Heart Like Mine.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
2: Folytatódik a Diabetes Esték programsorozat Kecskeméten. Borünnepet tartottak a Hajósi Pince faluban. Éjszakai permetezésre figyelmeztetnek. Jönnek a részletek. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok. Újabb előadással folytatódik ma a Diabetes Esték programsorozat Kecskeméten. Az esemény témája az egyes típusú diabetes gyermekkorban, és bemutatkozik a Diabmanók Egyesület is. Hívta fel a figyelmet a Kecskeméti Egészségfejlesztési Iroda. Az előadáson Vas Laura gyermekgyógyász és diabetológus szakember mellett az Egyesület alapító tagjai osztják meg tapasztalataikat. A cél, hogy a szülők hiteles információkat, gyakorlati tanácsokat, közösségi támogatást kapjanak a diabétesszel élő gyermekek mindennapjaihoz. A program kedden délután 5 órakor kezdődik az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága előadó termében. A részvétel ingyenes és regisztrációhoz sem kötött. Hatalmas érdeklődés mellett rendezték meg a 44. Orbán napi borünnepet a Hajósi Pince faluban. A háromnapos rendezvényen kulturális programok, borkóstolók és hagyományőrző események várták a látogatókat Európa egyik legnagyobb pince falujában. Az ünnepségen bemutatkozott az új hajósi borkirálynő Beck Luca, valamint új borlovagot is avattak a Szent Orbán borlovagrend ceremóniáján. Számolt be róla a Vármegyei Lap. A hegyközség borversenyén több mint 240 mintát bírált a zsűri. A legeredményesebb termelőnek a csanádi szőlőbirtokot választották. A borászok ugyanakkor arról is beszéltek, hogy a tavaszi fagyok miatt az idei szüret várhatóan gyengébb lesz a hajós bajai borvidéken. Több héten át éjszakai permetezést végeznek Kecskeméten a platánfák és díszfák védelme érdekében. A munkálatok június 10-éig zajlanak esténként 10 és hajnal 4 óra között. Megtartották Baján a 16. Gabona partnerségi találkozót, ahol a mezőgazdaság és a logisztika aktuális problémáit vitatták meg a szakemberek. A jelenlévők beszéltek arról is, hogy a szakmai párbeszéd és az együttműködés kulcsfontosságú a jövő kihívásainak kezelésében, számolt be róla a Vármegyei Lap. Gyenge esőre számíthatunk Bács-Kiskun vármegyében, több adagban is érkezhet csapadék, ugyanakkor továbbra is meleg lesz, 28, majd holnap már 29 fok is lehet, és a felhős idő ellenére a meteorológusok figyelmeztetése szerint magas lesz az UV-sugárzás. Éjszakára sem hűl le, 13 foknál jobban a levegő. Az időkép szerint egész héten hasonló időben lehet részünk.
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
3: Nem alszanak jól a magyarok, 10-ből 6-an legalábbis biztosan. Az óraátállítás kapcsán készült egy felmérés a Magyar Alvás Szövetség közreműködésével. Mint írták, a lakosság negyede fáradtan ébred reggelente. A nemzetközi kutatások egyébként egy globális trendet is kimutatnak. Az egyfőre jutó alvás mennyisége jelentősen csökken mindenhol. Az alvás hiányos éjszakák száma 13-15 éjszakával nő évente. Ennek egyik oka egyébként az éghajlatváltozás. Dán tudósok vették észre, hogy a melegebb éghajlatú földrajzi zónákban nehezebben szoknak hozzá a melegebb éjszakákhoz az emberek. Romló tendenciát mutattak ki a magyarok alvás minőségében is. Idén a lakosság majdnem 40%-a nyilatkozott úgy, hogy kitűnően vagy inkább jól alszik. A többieknek viszont normális vagy annál rosszabb az alvás minősége. A Magyar Alvás Szövetség szerint, ha objektíven nézzük, akkor a lakosság 60%-a súlyos vagy nagyon súlyos állapotba tartozik az alvás minőség szempontjából. Nem is a mennyiséggel, hanem az alvás minőségével van gond. Hétköznap a magyarok átlagosan 6,8, míg a hétvégén 7,6 órát alszanak. Ezzel egyébként nem lenne probléma. A felmérés arra is rámutat, hogy a nők sokkal többé súlyosabb alvási problémával küzdenek, mint a férfiak. Napközben is álmosak, sokan ébrednek fel éjszaka, nehezen alszanak vissza, és reggelente fáradtan ébrednek. Egyre több az is, aki nehezebben alszik el, és 37% volt az idén a rémálmokkal küzdők aránya. Sokan úgy érzik, hogy nappal csökken a fizikai vagy szellemi teljesítő képességük az alvás hiánya vagy a rossz minősége miatt. Sajnos még mindig probléma, hogy kevesen fordulnak szakemberhez problémáikkal, mindössze 2%-uk ment alvás specialistához. A megszakított vagy rossz minőségű alvás megoldása viszont mindenki számára fontos, ráadásul a jó alvással súlyos betegségeket is megelőzhetünk.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert szép reggelt a mikrofonnál Király Tamás, 5 óra után 11 perccel június 2-a van, bizony, ez nyár, ezt még szépen picit szokjuk, Anita is Kármen névnap, sok boldogságot nekik, Hattó Balázsék náluk, ma is pörög a játék, mesélek erről, páros VB döntő belépőket lehet nyerni, az igazi mai slágerek között pedig a Fastboy-on ez a Good Life, szép reggelt!

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

játék Balázsikkal, amivel minden nap egy 65 szolos mini LED TV-t lehet nyerni, és a fődíjat is akár a foci VB-re, egy páros belépőt Bostonba repülőjegyel szállással június 26-ra. Pam! Haha, az rendben van, ahogy ez a dal is. Joe Corey, Be Alright, ezt indítom.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Ma is ilyen picit esősebb idő, 24-26 fokkal, meg holnap is, de a hétvégére, minden igaz, akkor megint szép napsütés és igazi vagány nyár. And the feeling goes on and on and on. And the feeling goes on and on and on. Come away tonight. Ez pedig az igazi mai sláger, amit a hírek után indítok, Lost Week Fancy's és a The Feeling, aztán jön a Balázsik Beston, 6-tól pedig most startul a műsor, amiben akár pénteken VB belépőt is lehet nyerni. Király Tamást hallottátok, további szép napot, kellemes hetet és jó rádiózást a Rádió 1-jel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Már működik a YouTube AI alapú életkor ellenőrzőjének tesztje. Az amerikai felhasználók egy részét már élesben figyelik. Az a cél, hogy azonosítsák a 18 év alatti felhasználókat a platformon. A rendszerről csak annyit tudni, hogy különféle jeleket vesz figyelembe és mérlegel, így például azt, hogy a felhasználó milyen típusú videókra keresett rá korábban. Ha az algoritmus kiskorúként azonosítja a netezőt, akkor automatikusan korlátozásokat léptet életbe a fiókjára vonatkozóan. Nem csak a korhatáros tartalmakat nem tudja megnézni, de nem kaphat személyre szabott reklámokat, illetve limitálják az egyes érzékenyebb témájú videók lejátszási lehetőségeit. A tervek szerint az éles rendszerben, hogyha a platform téved, akkor egy személyazonosító okmány feltöltésével vagy épp hitelkártya adatok megadásával az illető felfedheti magát és valós korát. Az AI alapú szűrőrendszer ellen már nem egy YouTube videós tiltakozik, hiszen az ellenőrzés szerintük megnehezítheti a tartalmak elérését. Adatvédelmi szakemberek szerint a legfontosabb most az, hogy a platform kommunikációja átlátható legyen, és tudni lehessen minden adatról, hogy hogyan használja azt a platform. A most elérhető legjobb kor meghatározó technológia egyébként 2 éves hibaablakkal dolgozik, így nincs kizárva teljesen a tévedés lehetősége. A Google egyébként az év elején beszélt már a gépi tanuláson alapuló életkor ellenőrző rendszerről, de Ausztrália például már megszavazott egy olyan törvénytervezetet, amely megtiltja a 16 éven aluliak számára a közösségi média platformok használatát. Európában 5 uniós ország kezdte el tesztelni a régió saját életkor ellenőrző alkalmazásának prototípusait. Az alkalmazás egy nyílt forráskódú technológián alapul, a felhasználók egy applikációval tudnák igazolni, hogy elmúltak 18 évesek, ezen felül pedig semmilyen más személyes adatot nem kell majd megadniuk. Korábban egyébként már az Instagramon is tesztelni kezdtek egy olyan rendszert, amellyel a 18 évnél fiatalabb, de az életkorukról hazudó felhasználókat próbálják
1: kiszűrni. A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: uraim! Nincs hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Aki volt a Travis Scott, hát fesztiválnak nem nevezzük, csepeli koncertnek lehetne nevezni, de ez se igaz, szerintem önmagában még az is jelentkezhet. Ugyanis a következő történt, ugye meghirdették, hogy egy amolyan BL záró buli lesz majd a Barba Negra benti zárt terében, ott ugye lehet kint is koncertet tartani, az nagyobb, meg lehet bent is koncertet tartani. Gyerekek, ki volt az a, hát nem akarom nagy jelzőkkel illetni, de akinek eszébe jutott, hogy három olyan sztárt, akik egyébként is önmagukban meg tudnak tölteni.
2: Egy MVM dómot.
1: Hát MVM dómot simán, de én még egy Puskást is betudnék.
3: De ezt nem ők kérték, hogy így legyen?
2: Mm.
1: Na most... Hogy most ne legyenek sokan,
2: mert
1: zavarja őket a közönség.
3: Azt mondta, hogy viccelet, tréfálkozok, de múltkor például ugye volt Dave Chappelle, nagyon híres humorista, aki bármi meg tudna tölteni, őt beraktak egy 600 fős helyre Kőbányára.
1: És ő kérte?
3: És ő kérte, mert próbálta még az anyagát. Lehet, hogy Travis is új nótákat akart itt lepróbálni kis gitárjával.
2: Na most a szervező az nem sokára megszólal, mert hogy ő is bejelentkezett, mert ugye mi beszéltünk erről, hogy szeretnénk ezzel kapcsolatosan valakivel interjút készíteni, és ők is bejelentkeztek, úgyhogy majd elmondják, hogy ez egyébként hogy nézett ki.
1: De itt van velünk Ádám, aki ott volt. Szevasz, Ádám!
4: Szervusztok, jó reggel, sziasztok!
1: Na hát mi itt próbáltuk elmondani ugye úgy, hogy egyikünk sem volt ott ezen a dolgon. Én hallottam ilyet is, olyat is, olvastam ilyet is, olyat is, te viszont ott voltál. Mi volt a baj, ha volt baj?
4: Abszolút, ott voltam, igen. A VIP-ból élvezhettem ezt az egész show-t, és ezért nagyon közel voltam a normál, a normál kategóriához, és direkt videófelvételeket is tudtam készíteni arról, amikor a káosz kitört. Leginkább szerintem akkor kezdődött a legnagyobb probléma, amikor egy ilyen kerti bútort, egy kerti kanapét hozott a közönség egészen az elejére, a Travis Scotthoz elég közel. Nem tudom, mi volt ezzel a terv, hogy éppen hozzávágják, vagy nem tudom, mi lesz. És folyamatosan nyomult előre a közönség. Mindenki próbált előre nyomulni, mert ehhez szoktak hozzá, hogy Travis Scott, akkor ezt most mindenkinek látni kell.
1: Oké, tehát mindenki előre nyomult, sokan voltak, plusz egy kanapé elindult a tömegen keresztül. Ettől azért igen, még nem szarom össze magam, hogy mekkora botrány van.
4: Igen, ettől még nem, de viszont annyira nyomultak előre, hogy a kordon szétnyomta az embereket, tehát aha, az előlévő kordon. 8. percnél, mivel ugye Travis koncertje tényleg 12-13 percig tartott, jöttek be a biztonsági emberek, szedték ki a kanapét nyilván, iszonyat erőfeszítésekkel szedték ki az embereket. Látszott, hogy némelyiknek szerintem jobban fájt a kiszedés, mint az ottlevés, tényleg annyira próbálták menteni a helyzetet, ami szerintem jó volt, tehát hogy abszolút jól próbálták menteni, ennyi.
2: Volt egy olyan pont, ahol egyébként fennállt annak a lehetőség, hogy ez a tömeg feljut a színpadra, tehát hogy mondjuk megjelentek ott a biztonságiak, vagy bárki, akik menekítették a Travist?
4: Igen, igen, tehát őt vitték ki elsőnek, de szerintem inkább nem is a biztonságiak, tehát, hanem a stábja. Stábja érezte azt, hogy jó, akkor menjünk. Konkrétan a szám közepénél. Ugye a legnagyobb jelenlegi szám, ez a Fiend, ez volt a legnagyobb megőrülés középpontjában, és pont ekkor szakadt meg igazából az egész, amikor ő fölment, tehát fölállt a DJ pultra, és onnantól kezdve még jobban tömörült előre a közönség. Lejött a DJ pultról, nem tudom, szerintem egy perc se telt el, és akkor kapucni föl, mint ahogy a fellépése felénél, és ment le.
2: És eltűnt.
3: Azt kérdezik a hallgatók, hogy esetleg Gordon Ramsay nem lett volna egy megoldás erre a helyzetre.
1: Volt Gordon Ramsay, de sok hasznunk nem volt belőle. Azt is írták ugye, hogy mentő volt a helyszínen. Na most csak szeretném rendezni, vagy szólni, hogy egy ekkora rendezvényen kell, hogy legyen mentő. Lett valaki annyira rosszul, hogy a mentőknek be kellett avatkozni? Talán egy ember, ugye?
4: Én oldalt láttam, vagyis hátul tulajdonképpen, hogy alapból sok mindenkit ellátottak, igen. Tehát, hogy ellátásra szorultak, mentői ellátásra.
3: De ezek azok, akik ott sérültek meg, vagy pedig csak akik várólistások így a kórházokban, és ezért kiasználtak a lehetőséget.
1: Gyorsan megoldják ezt a dolgot.
2: Vakfél műtétet szeretnék, ha lehet.
4: Szerintem igen, voltak ott is olyanok, például hölgyek, akiknek szerintem rosszabbul esett, mint a fiúknak, erősebb alkatú fiúknak, akiket kirángattak szintén a lányokat, nem is tudom, hogy élték túl jó formán, tehát ez tényleg nagyon durva volt, ilyen könnyű testű lányoknak ott nem tudtak érvényesülni. Na.
2: Figyelj, azt írják, hogy nem csak Kerti Bortor volt a tömegben, hanem volt egy asztal is üveglappal, az már a Pogány indulónál ripityára tört, mikor egy srác mellettem ráesett pogó közben. Tehát, hogy valószínűleg jött azért már az elejétől kezdve úgy voltak ilyen villongások, és igen, egy ponton azt attól féltek, hogy ebből nagyobb balhé lesz. Egyszerűen már nagyon megérták, igen.
1: Jó, de a két magyar előadó akkor azért jó bulit nyomot kitettek tisztességgel. Maguké, Travis Scott meg így járt. Egyébként itt írja valaki, hogy lemondta az olaszországi fellépését is biztonsági okokból. Fél ez a fiú.
3: Hát fél a fiú, meg az olaszok azért tudjuk milyenek.
1: A kemények. Ádám, köszönjük szépen, hogy elmondtad így a közönség részéről a dolgot. Mi mindjárt fölhívjuk Horváth Rolandot a szervezők részéről, mert egy kiegyensúlyozott műsor vagyunk, ugye? És akkor ő is elmondhatja a véleményét.
3: Én is voltam szakértőt, amúgy csak mondanám neked,
1: akkor
3: őt is fölhívjuk.
1: Jó, úgyhogy köszönjük felhívjuk. Ádám, köszönjük.
4: Nagyon szívesen, sziasztok.
1: Hello. Mivel mi egy kiegyensúlyozott műsor vagyunk, itt van velünk Horváth Roland a koncertpromótól. Hello Roland, jó reggelt.
5: Sziasztok, jó reggelt, üdvözlöm a kedves hallgatókat.
1: Akihez van néhány kérdésünk. Na, hát egyrészt azt hogy gondoltátok, hogy ezen az estén egy ilyen 3500 fős helyre rakjátok ezt a három óriási előadót?
5: Először is a helyszín az 8000 fő, és a Barbanegra kapacitása 8000, nem pedig 3500. Mi 3500-ért adtunk el, pont a biztonsági előírások miatt, mivel ismerjük az előadót, és tudjuk, hogy milyen szituációk szoktak kialakulni a koncertjein.
1: De
5: már
1: nem az van, hogy a kinti helyszínnel együtt, tehát a kinti...
5: De ki volt nyitva kompletten az egész helyszín.
1: Na jó, de várjál már, hát ki az Isten akar kint lenni egy koncerten, amikor az előadó meg benn van?
5: Hát persze, de amikor elmész egy Travis Scott koncertre, nézd meg, mi történt az Astroworldön pár évvel ezelőtt, ahol 50 ezer ember volt jelen, és 10 ember halt meg egy Travis Scott koncerten, és ezért vált híressé a médiában, és több jogi ügy van ellene a nemzetközi promóterek által, és szerintem ezek még nincsenek is tisztázva, és több olyan eset volt, amikor letartóztatták a Travis-t az elmúlt 10 évben.
1: Aha, igen, ezt
5: milyen vibe-ot generált a partiain.
1: Jó, tehát
5: akkor... nem egy sima koncert volt, ez egy Hosted by Travis Scott eseményként lett meghirdetve, és hogy egyébként nagyon sokan bele fognak futni a mai nap folyamán. Tegnap este Isztambulban ugyanezt a partit letolta, ugyanilyen vibe-bal, 2500 ember volt jelen, és egy török minimálbérrel egyenértékű török liráért adták a normál belépőjegyeket, és 1 millió forinttal egyenértékű liráért a VIP jegyeket. Mi ennek a negyede, ötödéért árultuk a jegyeket, ott 50 ezeren regisztráltak be, és 2500-an lehettek ott. Figyeljetek, hogyha egy horrorfilmre veszel egyet, akkor ne egy Farkasházi Réka és a Tintanyúra számítsunk már.
1: Ami jó, ugye, csak nem ez. Igen.
5: Abszolút.
1: Én ezt elmondtam az elején, hogy én nem gondolom, hogy az 50 ezer forint egy három ilyen előadóért sok lenne.
3: Én még nem gondolom, hogy a Farkasházi Réka nem kevésbé veszélyes.
2: Nem voltál még Tintanyúr koncerten, jó?
3: Nem voltál,
2: amikor elszabadulnak az ovisok, jó?
1: Nevében is benne van, hogy Farkasházi, hát érted? Már csak veszélyes lehet. Tehát én nem gondolom, hogy az 50 ezer forinton fog bárki kiakadni, de akkor ezek szerintem már kaptál ilyen visszajelzést, hogy sok volt, drága volt a bevétel.
5: Abszolút, nagyon sok visszajelzés érkezett, illetve arra is, hogy az MC Camon miért dumált bele a DJ szettekbe, mivel megkértük, hogy tájékoztassa a közönséget, hogy a Travis alatt is mindenki maradjon a lehető legnyugodtabb, hogy ne alakulhasson ki olyan szituáció, ami már máshol megtörtént. A Rómában 1,3-es magnitúdújú földrengés generált az 50 ezer ember, aki ugrált 2023-ban. Napokon keresztül 18-as karika miatt panaszkodtak nekünk az érdeklődők, pontosan ezért terveztük a 18-as karikát.
1: Tehát nem engedtétek be a 18-as karikát.
5: És dupla biztonsági szolgálattal és dupla mentőszolgálattal készültünk az eseményre.
1: Oké, Roland, dehogy megver bennünket, nyugi, mi csak beszélgetünk.
3: Roland, ezt megállapodban aztán hallgatunk.
1: Egy picit bekerült.
5: Tudjátok, olyan rossz nézni, hogy másnap reggel felébredsz, és elárasztja a social médiát a töménytelen mennyiségű pozitív komment, aztán lejön a sajtóba azt, hogy mi nem úgy volt, pedig úgy volt.
1: Aha, na az összetört üvegasztal, a bekerült kerti bútor, a töménytelen füst, ami miatt nem lehetett látni rendesen, ezek se validak?
5: A füst valid, a sötét környezet valid, és ez mind a Travis Scott menedzsmentjének a kérésére történt. Megérkeztek a helyszínre, tourmenedzser körbejárt, kiúzta a hűtőket, lekapcsolta a fényeket, a VIP-ba kiúzta még a pénztárgépet is, úgyhogy fél óráig le kellett állítanunk a VIP-t, mire helyre tudott állni a rendszer, és tudták az utalszolgáltást folytatni. Szóval ez a környezet, amit ott tapasztaltak az emberek, ez mind a Travis saját kreatív koncepciója.
1: Figyelj csak, meddig enged lehet egy szervező ebben, amikor ugye te megrajzoltatok mindent, kitaláltatok mindent, és a Travis Scott meg a menedzsmentje azt mondta, hogy ez így nem jó. Ilyenkor neked ezt mindet el kell fogadnod? Nem mondhatod azt, hogy figyelj, haver, ezt nem lehet megcsinálni?
5: Hát ilyenkor általában szokott lenni a válasz, hogy move it, otherwise no show.
1: Aha, igen, tehát meg kell csinálni, hogy egyébként nem jövünk, kapjátok be. Ez egy szabad fordítás volt.
3: És
5: ez többször elhangzott a nap folyamán.
2: Travis Scottot hogyan lehet, hogy is mondjam, becsápítani egy ilyen koncertre? Tehát, hogy mi volt a deal?
5: Ez úgy volt, hogy múlt héten, pénteken reggel az egyik ügynök barátom, akivel szoktunk együtt dolgozni, írt, hogy jön a Travis a BL-nek a BL döntőt megnézni, nincs-e kedvünk neki megszervezni a partiját, mert most éppen hatnizik itt Európában, meg Törökországban, és szeretne a meccs után lemenni bulizni egyet magának, meg gondolom felvenni egy kis plusz extra gázsit. Aztán mondtuk, hogy miért is, nem igazán a mi műfajunk, mert nem ehhez a műfajhoz vagyunk szokva.
2: Tintanyúlhoz,
5: meg Sarah Brightman-től kezdve André Rieu-n át szervezünk általában crossover koncerteket, ez a műfaj tőlem is igazán távol áll, de a csapat azt mondta, hogy ez egy nagyon jó ötlet, ugorjunk rá, csináljuk meg, elkezdtük szervezni, elsőnek az MTK sportkomplexumban akartuk szervezni a rendezvényt pénteken, közölték, hogy a PSG szurkolók miatt nem lesz elérhető a helyszín számunkra, de ez vasárnap érkezett meg ez az információ. Hétfőn dőlt el, hogy ez a Barba Negrába fog tudni megvalósulni. És kedden kijöttünk a bejelentésre, és szerdán elindítottuk a jegyértékesítést. És volt rá egy 3 napunk.
1: Tehát, hogy viszonylag gyorsan kellett lezavarni ezt az egészet.
5: Nagyon gyorsan. Aha. Nagyon-nagyon gyorsan. És a csapat, amit mögé tett, az eszméletlen munka volt az elmúlt hét.
1: Tehát te úgy ítéled meg szervezőként, hogy ez nem volt veszélyesebb semmivel, mint egy másik ilyen jellegű rendezvény.
5: Nem. Mi felkészültünk. A mi részünkről biztonságtechnikailag minden szabálynak megfelelően mi felkészültünk. Ez Travis Scott. Erről szól. Bárki felmegy a social médiájára, beüdöd a TikTokon, ugyanilyen videókat fogsz látni. A fesztiváljain is, ami sima koncert. Ez egy más koncepció. Most ugyanezt megcsinálja ma este Izmirben. Ahogy én láttam, hogy Magyarország legismertebb előadói influencerei mind jól érezték magukat a
3: posztjaik
5: alapján.
3: Ezt most ki fogjuk meríteni, ne aggódjál, mindjárt hívjuk Deniszt, aki ott volt szintén a VIP-ban, azt majd megmondja nekünk.
5: Na, nagyon kíváncsi vagyok, mit mondanak.
3: Láttad őt esetleg üvöltve, hány csak még miért felhívjuk? Volt valami, amire kitérhetünk?
5: Sajnos nem.
3: Na jó, mindegy, akkor ezt most ki kell nyomozzuk. Ez van.
1: Roland, köszönjük szépen, hogy szervezőként megszólaltál. Van vehemencia benned, haver, az biztos.
3: Egy citromfűteát javaslok, és kevésbé monyókás előadókat.
1: Köszönjük, szevasz!
5: Köszönjük szépen, köszönjük, sziasztok!
1: Mit is mondhatott volna, ugye ilyenkor ez szokott jönni, hogy szervezőként, hogy mindent megcsináltak.
3: Nem gondoltuk annyira.
1: Nézd, abban igaza van, hogy ez a csávó, ez a botrányaitól hangos, tehát ezt azért lehetett tudni, hogy ez ilyen lesz.
3: Az igazi botrányokra vagyunk kíváncsiak, Feri.
1: És azt szerinted az az ember, aki már itt várakozik.
3: Így van, a szakértőnket kapcsoljuk.
2: Bejutott egyáltalán?
3: A 11. kerületbe, egyenesen.
1: Denis, hello, hey! Jó reggelt!
6: A szép jó reggel, gyerekek. Mi a helyzet?
1: Képzeld el, hogy nem UFO-val kapcsolatosan hívunk, pedig azt tudjuk, hogy az nagyon megy az a rész. De állítólag te ott voltál a Barba Negrában ezen a koncerten.
6: Ott voltam. Figyelj, elmondom nektek, nagyon nagy, a legnagyobb probléma az volt, hogy a gintonikos pohárban 4 étkocka helyett 3-at adtak. Én a VIP-ben voltam, onnan fentről semmit nem éreztünk, nem érzékeltünk. A rákfarokhoz nem volt annyi szósz, ennyi, tehát ezek voltak ide legnagyobb problémák.
3: Igen, már is a 12 perc azért az jó volt? Élete 12 perce volt, Denis?
6: Én megmondom össze, hogy nagyon nagy Travis-szal vagyok, és az volt, hogy eleve órákat késett, ahogy így a időérzékem kicsit elcsúszott, de úgy próbáltam felmérni.
3: És a 3-7 napok miatt tűntek.
6: Igen, az mivel furcsa volt, de hogy utána az volt, hogy egyszer csak megjelent a színpadon, és tele nyomták füsttel az egészet, egy kapusztiba érkezett, tehát akár még lehet, hogy más is lehetett volna.
3: Nem lehet, hogy ez te voltál?
6: De hogy nagyon nem is látszott, hátulról látszott az ember, de amikor eltolt, nem tudom, 4 számot, akkor tényleg úgy ott teljesen felrobbant a hely. Tehát azt, hát elnyomott, eltátogta szerintem a saját számaira tulajdonképpen,
7: és akkor ilyen, hát ilyen 10-11 perc után el is tűnt.
3: Tehát aki elment pisilni mondjuk az elején, akkor annak annyi volt, nem?
7: Hát konkrétan igen, Tehát, hogy ez tényleg 10 perc volt.
1: Én akartam kérdezni, hogy hogy kerültél te a VIP-ba, de itt a hallgatók, nem a hallgatók megírták, hogy banánpárlatot kóstoltattál.
7: Ja, ilyen, itt egy kis promóció.
2: Mini szoknyában.
3: Ugye már, Denis, térjünk a lényegre, milyen mocskos dolgok voltak a VIP-ban, kikkel bulisztál, mik történt?
7: Ezen a számon előfizetően nem kapcsolatban.
2: Mindent tudni akar.
7: Teljesen kultúrált brigád volt, figyelj, zenészek, sportolók, tök jó el voltunk.
3: Csókolóztál valakivel?
7: Nem, hát a feleségem, mert de az van délután, de én most nem
1: bulisztettem. Mert azért estére nem vitted magaddal, mi?
7: Estére nem. Sikerült egy 4-5-re hazaérnem, igen, és akkor 7-8-kor már mehettem amúgy gyereknapra a körhintázni, úgyhogy én igazából nekem tegnap voltak nagyobb problémáim, de hogy teljesen jó volt, és meg ahogy mondta ez a srác, most hallottam ezt a szervezőt, hogy ez tényleg egy ilyen iszonyat botrányom is, és hogy ez mindenhol ezt tolja. Igen, ez nehéz lehetett lentről, ugye, hogy tényleg ott várják a nagy formát, és akkor nem sokat szerepelt, de igen,
3: akkor téged nem ért ez csalódásként? Fel voltál készülve arra, hogy csalódást fognak neked okozni?
1: Hát meg a rákfarokért ment, az meg volt.
7: Koncertje volt.
2: Betettek nekik egy Travis Scott CD-t, és akkor elbújtak.
7: Igen. Én nagyon éltem, én nagyon jól éreztem ott magam.
3: Denis, azt mondja nekem, hogy a Beethoven szerinted ezt barterba csinálta, vagy van valami? Én együttműködés.
1: Ő helikopterezésért csinálta.
3: Ez annyira durva, hogy helikopterre hozták, de oda szállt le oda a kocsit mellé, vagy nem, hol tették le?
7: Nem, mi már akkor nem, mi később érkeztünk, de hát a Hofi nagyban van, ő is nagyban van. Meg nyilván nekik ez nagyon nagy lesz lehetett a fogánya, hogy azért Travis-szel egy színpadon, épp hogyha nem is ugyanabban az időben. De figyelj, maga szerintem a hangulat az tényleg jó volt. Ők letolták, kimaxolták, szépen megcsinálták, aztán igen, Travis meg egy nettó 9,5 perc után ő hazament. De hát,
1: a másik két koncert az jó volt, nem?
7: Igen. A Pogánnak csak a végére értünk oda, de Beethoven, meg végig ott voltunk, és jót adott, meg szerették. Úgyhogy igazán összességében tényleg gyerekek, én nem tudok rosszat mondani ez a helyzet.
2: Vannak kompromitáló felvételek a telefonodon, amire másnap reggel csodálkoztál rá?
7: Hát vannak, de régről inkább.
3: Ezek inkább a Parácsosvári Dumafüred Fesztiválon vannak.
2: Vannak-e kompromitáló felvételi Eszterről?
1: Igen, de azt nem lehet megmutatni. Jó, Denis, tehát azt most már úgy tudjuk, hogy a VIP-ban az élet szép. Köszönjük szépen.
7: És a pogácsát el lehet az éveget ágatni.
1: El lehet, nagy lehezen. Jó van. Na, békén hagyunk, pihengessé szépen. Jó?
3: Feküdj vissza, sajnáld magad, köszönj, hello.
1: Feküdj vissza, mert még baj van, szevasz, hello.
0: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
8: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
9: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Megtartották a Hősök napját Kecskeméten, rekordösszegű támogatást kapott a Kiskunhalasi Kórház. Újabb burkolatfelújítás kezdődött az M5-ösön Kecskemét térségében. Köszöntöm, jönnek a részletek, Ármán Évi vagyok. Különleges hagyományőrző programokkal ünnepelték a Hősök napját Kecskeméten. A belvárosban első és második világháborús katonai bemutatók, korhű fegyverek, sátrak és katonai járművek várták az érdeklődőket. A látogatók a többi között tábori kórházi szállító járműveket, ágyúkat és korabeli felszereléseket is megtekinthettek, írja a Vármegyei Lap. A programok a Deák téri második világháborús emlékműnél tartott városi megemlékezéshez kapcsolódtak. A szervezők célja az volt, hogy méltó módon idézzék fel azoknak a katonáknak és civileknek az emlékét, akik életüket áldozták Magyarországért. A Hősök napját országszerte minden évben, május utolsó vasárnapján tartják meg. Történetének eddigi legnagyobb adományát kapta a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház a hétvégén megrendezett Richter egészségváros programon. A gyógyszergyártó cég 3,5 millió forintos alapadományát a résztvevők aktivitása több mint 63 millió forintra növelte. A támogatásból egy modern nőgyógyászati laparoszkópos tornyot vásárolnak a kórháznak, számol be róla a baon.hu. A rendezvényen több százan vettek részt különféle szűrővizsgálatokon és egészségmegőrző programokon. Az online aktivitás is rekordot döntött, hiszen a közösségi médiás támogatásokból önmagában több mint 45 millió forint gyűlt össze. A szervezők szerint a program nem csak a támogatás miatt volt sikeres, hanem azért is, mert sokakat ösztönzött a rendszeres szűrővizsgálatok fontosságára. Burkolatfelújítási munkákat végeznek az M5-ös autópálya Szeged felé vezető oldalán Kecskemét térségében június 6-áig. A munkák miatt az 57-es és a 64-es kilométer szelvény között ideiglenes forgalomterelést vezettek be, közölte az AK ZRT. A kivitelezés ideje alatt irányonként továbbra is két sáv használható, azonban átmeneti korlátozásokra számíthatunk. Az érintett szakaszon 60 és 80 km per óra sebességkorlátozás van érvényben. Gyenge esőre számíthatunk Bács-Kiskun vármegyében, több adagban is érkezhet csapadék, ugyanakkor továbbra is meleg lesz, 28, majd holnap már 29 fok is lehet, és a felhős idő ellenére a meteorológusok figyelmeztetése szerint magas lesz az UV-sugárzás. Éjszakára sem hűl le, 13 foknál jobban a levegő. Az időkép szerint egész héten hasonló időben lehet részünk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Balaton királynője, Rászkó Eszter, a kör közepén a kapuzárásra fittyet hányó, szelíd motoros, Rákóczi Feri, és a piramis csúcsán, a 90-es évek diszkó buddhistája, Sebestyén Baller Feri Balázs!
1: Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor!
2: Reggeli műsor!
1: Balázsék!
3: Na, ha várjatok. Itt vagyunk 6 óra után 17 perce. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Eszter, jó reggelt. Hello, Feri. Jó reggelt. Hello, Bello. Igen, itt nagyon fel vannak hangosítva a fülesek, gyerekek. Ez, itt valószínűleg DJ-k ültek, vagy dolgoztak, vagy valami volt, de ez
4: itt
3: erős.
4: DJ-k ültek.
3: Itt DJ-k ültek. Valódi DJ-k.
4: Itt DJ-k ültek. Érezzük az illatukat.
3: Igen. Már csak 17 nap, 19 óra, 43 perc, és nyári szünet, köszönjük szépen, ez 200 valamennyiről indult. 200 valamennyiről indult, és 17 nap lett, gyerekek, így állunk jelen pillanatban. Mi a helyzet Lackóval? Hol?
5: Hát?
3: Érkezik? Ez jobban van?
6: Hol én vagyok.
3: Hol? Sehol?
6: Sehol.
3: Gyulgad?
6: Nem tudom. Tudja, hogy
5: beteg
6: van?
5: Volt? Hát szerintem így ki tudja számolni, hogyha tegnap nem ő volt, akkor várjál csak, akkor ma se
6: én
5: leszek.
6: Én komolyan aggódom a Laci miatt, hogy az éles stílus, amiért egyszer valaki elrabolja.
3: Itt van, Lackó, megjött ő is.
5: Hogy bárkinek szüksége lenne Lászlóra.
6: Nekem nem szüksége lenne Lászlóra például.
5: Hát de úgy igen, de otthonra azért nem kéne.
6: Hát miért ne kéne, Lackó? Az a legfontosabb tulajdonság egy otthonnak, hogy van benne egy Laci.
3: Igen, de megjött itt van, úgyhogy teljes a brigád. Gyerekek, 268, innen indultunk, így van. Kaptuk SMS-ben.
5: Ja, megírta azt is.
3: A javítás, 268, így
6: Zsülci,
3: van.
6: Hozzá nekem létszi zsírtalanított az egeremre, mert valaki egy pizzát elfogyasztott az étteste, úgy látom.
3: Durva a dolog, ami van? Igen?
6: Nem tudom, ki csinálja, random, itt szokott ülni valaki, aki kis zsíros kezével. Szerintem, hogy esznek, vagy ilyesmi.
5: Hát megéhezik éjszaka az ember, érted munka közben.
6: Értem, ez kicsúszik a kezembe az egér.
5: Gyere, Zsül, takaríts!
6: Bocsánat, köszönöm. Na mi van, apa? Nagyon izébe vagy.
5: Mi a csendben vagy? Kifáradtál?
3: Sűrű a dolog. Ja.
6: Én szeretem, amikor Balázs úgy csinálják meg, mint hogyha egy budai építési vállalkozónak lenne a legkisebb fia. Tudod, hogy beleszületett a jóba. Beleszületett a jóba, látszik rajta, hogy a pórusaiban is pénz van, nézd meg.
5: Tudja viselni?
6: Így van.
5: Tudja viselni a fiú?
6: Sűrű, jól kinéző frizurák.
5: De most mi a 3000 fontos felsőjére gondolsz?
3: Mi a durva, mi igen.
6: Mi a durva? Azt hiszem talán...
5: Az
6: összkép. A napbarított sejmesebudás, melkasok...
3: Az alap. Ez a szakál, ez most megmarad, úgy döntöttem. Csak fazonra van vágva, úgyhogy a forgatáson így marad.
6: Nice.
3: Meghagyjuk ilyenre.
5: Nem szóltak érte?
3: Nem, mondták, hogy maradjon. Kérték külön, hogy maradjon, úgyhogy így marad. Talán ez lehet nektek egy kicsit furcsa. Meg azt, hogy itt vagyok, ugye nyerőt forgatok, ez a nem nagy titok igazából. Utolsó évad, úgyhogy...
5: Jó párok, nagy sztorik, nagy élvezet!
3: És forgatunk nyerőt is. És emellett forgatunk nyerőpárost is.
5: Csinálgatjuk, rakjuk össze.
6: Én szeretem nyerőpárosban azt, hogy vannak benne feladatok, amikor így igazán kimozgatjátok őket a komfortzónájukból.
3: Volt, tegnap már voltak feladatok, ez még ilyen
6: a bányában
3: csoportos.
6: Ott voltatok?
3: Nem a bányában vagyunk, és ez nekem nagy színfájdalmam. Nem a bányában vagyunk.
6: A bányában kiraktak
3: minket, másfél évre lezárták a bányát.
6: Amíg az anyagiakat nem rendezik, vagy
3: nem, kézzel,
6: a magyarosodási eljárások?
3: A Dűne 2-nek, vagy Dűne 3-nak odaadták valami sok-sok-sok pénzért a bányát, és azok egy vagy másfél

0: le is foglalták az egészet, úgyhogy...
1: Másfél évig forgatnak egy filmet.
0: Csak lefoglalták, és majd jönnek.
1: Ja, hogy majd jönnek.
0: És készenléti addig... díjat is fizetnek, és addig megberendezik, és aztán napi forgatási díjat is. Szóval, hogy kiraktak minket a bányából, úgyhogy ez nekem nagyon fáj.
2: Ha ezt tudom, hogy egy bányában ennyi pénz van, hogy nem csinálsz benne semmit, és csak jönnek majd az RTL klubosok, meg a dünések.
1: Hát ilyen bányaügyből nagyon sok osztalékot vesznek ki emberek.
2: Hogy ez fut?
1: Ahogy szerintem jó biznisz, ahogy most olvastam.
2: De vennék egy aprócska bányát, mondjuk egy nem olyan nagyot. Egy légópince és egy bánya közti
1: egy
2: bányát. Egy kis bányát, igen. És hogy akkor már például tagja leszek a bánya nagykövetségnek?
1: Szerintem nem, azért ahhoz nagyobbat kell ugrani.
2: Karácsonyi bulikra már kívnak azért
1: kell lennie. Volt főnökséghez.
2: De én azt gondolom, hogy ez egy nagyon szűk piac. Vannak mondjuk ketten rajta, vagy hárman. És akkor, hogy akkor megérkeznék, akkor ez csak számítana, nem? Vagy,
1: Harmadiknak?
2: Harmadiknak, igen. Na jó, mindegy, körülnézek.
0: Nem értem, miről van szó, de nem baj, én addig esemeseket olvastam, nem. Hogy mi a helyzet, hogy felvegyem itten a fonalat. Mi volt tegnap? Jó volt? Ügyesek voltatok? Rendben volt?
1: Én élveztem, jó két volt a csaj, két csajjal. Igen, jó volt.
0: Szexi hétfővel indultunk?
1: Hát annyira nem lett szexi, hogy... Amennyire számítottam,
0: megírtam
1: a közös csoportba, hogy régi álmom két nővel csinálni egyszerre a rádióműsort, úgyhogy de jó volt, ügyesek voltak, aranyosak.
0: Jól van.
2: Én már abban a korban vagyok, én már csak nézem, hogy a másik kettő csinálja.
0: Az is elég.
1: Jó, az a baj, hogy én is ebben a korban vagyok.
2: Teljesen a korban, most akkor kinézés ki, akkor Juliska, csinálj meg, nézzük ezzel.
1: De látod, hiányoztál az embereknek, megjöttél te nyomorék.
0: Na látod, köszönöm szépen, ezt még nem láttam, de nagyon, nagyon kedves, ez jól esik, igen. Azért valaki, hogy tegnap kirakott a Trollfoci vasárnap egy kommentet, látom rólam egy kommentet a Trollfoci, és valaki aláírta, hogy látom, még frusztráltak vagytok, mert Balázs azt mondta, hogy nem sok értelme volt fejlődni benneteket a BL döntővel kapcsolatban. Többen lájkolták, törölték a kommentet, plusz letiltottak az oldalról. Úgy látszik, nem bírják a kritikát. Igen?
2: Ez egy újszerű információ számodra, hogy nem bírják a kritikát? Már én ezt azért már régóta tudom róla.
0: Hogy a Trollfocisok nem bírják a kritikát?
2: Igen,
0: tényleg?
2: Igen, mortosak.
1: De eddig olyan aranyosak voltak, mikor hívtuk őket.
0: Hát
1: nem?
0: Sok információ nem volt abban,
1: hát most őket. Nem volt, de egyébként meg régebben meg ilyen jókat rötyögtünk.
0: Aha. Annyi, hogy ne focival kapcsolatban kell őket írni. És
1: jó,
0: akkor...
1: jó, mi is tévedhetünk.
0: Persze, de nincs ez a baj, tehát hogy semmi baj, teljesen jó, srácok. Érdemi információt ne várjál tőlük nagyon focival kapcsolatban, de teljesen jó, tehát hogy nincs ez a baj, meg szeretjük őket, ritkábban fogjuk őket hívni. Ennyi.
2: Nem? Vagy hívjuk fel őket most, és kérdezik,
0: igen, hogy miért vannak?
1: Igen,
0: hogy
1: vagy a baj?
0: Mi a helyzet, hogy vagytok, és tudtok-e valamit a kézilabdáról?
2: Most miért vagytok olyan mocsosok? Na, gyere.
0: Ollózás sajnos nem volt tegnap, de leszámítva jók voltak a lányok, ez Barnabás. Barnabás
2: küldte nekik. Szóval nem volt ollózás.
1: Azért nem mondtuk.
2: Negyed órán keresztül nyújtottam, hogy tudjak ez az apró lányal ollózni, ezt most meg már mindegy.
0: Igen. Balázsra küldöm a napi motivációt, mert tudom, hogy szereti, mosolyog, büszke vagyok rád, ez a nap miattad kelt ma fel. Igen, ez ugye a pénteki adásunkban a kispolgári jótékonykodás néven elhíresült táblatartásos álmokfutásunk és röhögésünk. Szóval, hogy szerették ezt itt tegnap, azt látom az SMS falon, igazából.
1: Biztos volt, aki nem szerette, tudod, ez mindig más.
0: Ez benne van, ja. De ezt nem kezdem.
1: Nem tudunk olyat csinálni, mint veled, ennyi.
2: Azt mondják, hogy tök jól el voltunk, ezt te meg a két lány.
1: Picsogtam, vagy mi? Hogy emlékszel?
2: Nem tudom, Feri, ezt is miért veszed magadra, érted?
0: Így van, abszolút. Jól
1: még
0: van.
1: Azt lehet ilyenkor csinálni, hogy petíciót nyújtotok be, hogyha nincs a Balázs, akkor mi se legyünk. Mi ezt tök szívesen megcsináljuk.
0: Az a durva, de... elmondom nektek, én 7:30-ig hallgattak, és jó volt, és lesz egy pár ilyen akkor.
2: Tehát, hogy ja. Ennek fényében a héten már nem találkozunk.
0: Sokkal jobban lehoztátok.
1: Mi van? Most egy csomó a szabadságra mennek mindenki. Csak Laci, mi fogunk itt ketten állni, meg az Annácska, meg a Zsül.
0: Én megszoktam, hogy bárki lesz, hiányzik, én mindig vagyok. Ugye, vagy igen. Te mész, vagy Eszter nincs, vagy Juli van. Tehát valaki van, de én mindig vagyok. És itt előbb hallgattam, és azt mondtam, hogy fuck.
1: Elmegy ez. Nem olyan. Elmegy.
0: Ez jó. Működik. 7:30-ig tudtam hallgatni, utána nekem is forgatásom volt, és mondtam, hogy ez jó. Tehát ez jó, gyerekek. Úgyhogy akkor jelezném a napokat. Jó?
1: Csütörtök és péntek már most, nem?
2: Örülök, hogy végre szentelhetek egy nagyobb adásidőt a menopauzának, mert szerintem itt az idő, hogy beszéljünk a komolyabb témákról. És így ez egész elmenne egy olyanba, hogy itt ülne rettegve Feri a sarokban, tudod, kötés minták között.
1: Igen, hogy ilyen sztorik jönnek még.
2: Ma DIY-ozunk, Feri, kursolj!
1: Csinálom,
2: ragasz!
1: Ragasz,
2: és legyél csendben!
1: Egy. Network tanfolyam élőben.
2: Így van. Majd nagyon sok Facebook élő fogunk adni, ahogy Feri várja össze a patchwork darabokat.
0: Jó, jól tesitek, jól teszitek. Hétvégén Kirizsi 100-as teljesítmény volt. 24 óra alatt 100 kilométer, igazi kapuzárásos program, titeket nem érdekel, én megcsináltam ide vektor.
2: Tudod, mikor tudnék menni 24 órát 100 kilométert? Hogyha fennakadnék egy kamionnak a rácsán, a hűtőrácsán, akkor tudnék menni 24 órát 100 kilométert.
0: Nem is értem azt. Az nem nekünk van kitalálva.
2: De akkor az tulajdonképpen futás.
1: Hát erős gyaloglás.
0: Erős séta.
1: Hát erős sétával nem tud lehozni.
0: Hát mennyi, ez 5 kilométer per óra valahogy így jön ki, nem?
1: Igen, mondjuk keresztül, akkor igen, akkor benne vagy. Ja.
2: De akkor az lefelé menet van,
0: le is fölfele.
2: És üldöznek.
1: Igen, és gurítanak.
2: Üldözve gurítanak, igen, ezt tudom elképzelni. De én akkor a végén, hát nem tudom.
0: Én se érzem, megmondom őszintén, sok minden vonz, mint helyszín, meg utazás, de a Kinizsi 100 az nincs az első 500 között, ami úgy vonzana, hogy én ott erőltetett tempóba lesételek 100 kilométert. Mi az Istennek?
1: Majd 50 fölött jönni fog az, jönni fog.
0: Jönni fog, persze. Jönni fog, 50 fölött jön a vágy, hogy lesétáljak.
2: Hamarabb fogunk oposszumokat tenyészteni, szerintem ezt megcsinálni, viszont küldjem egy képet a vádlidról, így utána, előtte-utána, hogy néz ki 100 kilométer után a vádlid.
1: Hát meg a körmeid, meg a lábad, meg a... Na.
2: Hát nem a körmém megy.
0: Minden, az hát, leesik, az le is tud esni, persze.
2: A 100 kilométer már elég neki?
1: Elég, szerintem igen.
2: Jó, akkor beszélgessünk már a körömnek az evolúciós hátteréről.
1: Leesés
2: tulajdonképpen...
1: és kinövés.
2: Jó, de mi dolga van akkor a lábúj körömnek? Neki mi a funkciója? Azon kívül, hogy az első nagyobb igénybevételnél elhagyja a hajót.
1: Kapaszkodik. Addig.
2: Miben?
1: Hát te kapaszkodsz vele.
2: A körmöddel?
1: Igen, aha, a cipőbe.
2: Nem tudom, azon kívül, rólad. hogyha kicsit hosszabb meg tudod karmolni vele a másikat a paplan alatt,
0: csak értelme valójában nincsen, igen.
1: Nem, ha belerugsz a izébe az átsarkába, tud tompítani, ha elég
2: nagy.
1: Azt én
2: is sarokkal csinálom.
1: Igen? Mm. Ügyes vagy. Nem tudom, tényleg, mi értelme van?
2: Mi értelme van a lábújkörömnek?
0: Akkor a körmödön miért? Tehát a kezeden mi ugyanaz? Tehát, hogy ott sincs funkciója, lent sincs funkciója.
2: Azt egy iparágat
1: a körmödet, igen, mert azt egy csomó mindenre jó.
0: Hát gondolom, ez ilyen evolúciós, hogy karmolják, kapaszkodjál, megvéd magad valami ilyesmi, nem? Mint az állatoknál, hogy azért valamiféle ilyen állatból jövő kis szösszenetot még ott maradt a kezeden.
2: De az hogy van, hogy a konstrukció is rossz. Mert amint egy kicsit elkezd nőni, csak bajok vannak belőle. Vagy fájdalmat okoz neked, vagy másnak okozol fájdalmat, vagy eldeformálódik a cipő miatt, vagy bármi miatt. Vagy akkor, hogyha meg nem lenne cipőnk, és nagyon túlnőne, mert mondjuk nem tudnánk, hogy kell levágni, akkor meg túl hosszú lenne.
1: Tehát, de hát a körül mindenféleképpen szar.
0: Annak semmi értelme.
2: Jó, semmi értelme. Levele.
0: Igen.
2: Ezt fel fogom terjeszteni.
0: Igen. Kovászos Ubi, motorozás, konditerem, főzés, Kinizsi 100, a férfi evolúciója. Ugye múlt héten megbeszéltük, mitől van kapuzárásod, és milyen jelei vannak, és ott benne volt a kovászos uborka is egyébként, meg a főzés is. Úgyhogy ez van. Ja, erről ezt megdumáltuk. Ott itt tegnap szivárogtatott pár infót, így van, ez itt igaz, posztoltunk, úgyhogy érdemes ezeket majd követni, megfigyelni. Hogy milyen útvonalak nyílnak meg, hánykor van, kapunyítás, elhangzott egy-két fontos információ. Tehát a 8-ával kapcsolatban, gyerekek.
2: Reggel 9-től már gyülekezhettek.
0: Így van.
2: A hév megállóban. Egynapos hideg élelemmel.
0: Egynapos hideg élelemmel.
2: 50 faktoros naptelje.
0: Így van. Tök jó, tökéletesen jól mondod.
2: Igen.
0: Be lehet menni már a szigetre jókorán, érdemes is. Térképek lesznek majd rajzolva. BKK-t hívjuk, gyerekek, úgyhogy elhangzott egy-két fontos info. Igen, tehát ez a 7 órás érkezés, ez 10-es bejutás, ezt én mondtam. 2-kor kapunyítás, másik híd is megnyílik, nem csak a K-híd, ott is be lehet jönni. Az egy nagyobb séta, check-in rendszer lesz majd. Úgyhogy sok-sok minden. Igen, ez egy hatósági előírás, hogy bizonyos tömeg fölött már be kell csekkolnod előre online.
1: Tehát ne próbáljunk meg becsempészni semmit?
0: Ne is nagyon próbáljátok meg, nem is tudtok bemenni sima jeggyel, hanem neked előre ezt el kell végezned, illetve a városban lesznek majd bizonyos pontok, ahol oda tudsz menni, a suta vagy, és akkor ott becsekkolnak téged.
1: Mi a városban? Ez olyan, mint amikor a szigetre árulták a jegyet, azért Deák téren.
0: Ez olyan.
1: Mi ez a DJ? Mi lett ebből,
0: ez
1: gyerekek?
0: Olyan. Itt BKK-BKV sűrítések vannak, és nagy bajok egyelőre, úgyhogy igen, a városban lesznek felállítva pontok, ahol el tudsz menni jegyedet beélesíteni, ha nem tudod megcsinálni egyedül. Persze,
2: én a Batthyányi fogok várni rátok, gyertek, majd élesítem a jegyet, lesz nám slag, melegetek van, leslagozlak.
1: Leslagolsz, aztán megyünk együtt a buliba.
2: Olyan jó lesz, azért lesz nagyon jó, mert már érzem, hogy jó idő lesz, és annál semmi sem szebb, mint az első sziget illat megcsap. A tojtojok és a porszaga.
0: Igen.
2: Az életnek az a salaborsa.
0: Az lesz, gyerekek. Megyünk, jó? Kapunyítási Páni 14, így van, viszont Zsülci integet, úgyhogy hírek, reklám, mindenféle dolog, és aztán jövünk már is vissza. Itt vagyunk nem sokára.
3: Senki ne pánikoljon! Pár perc szület, és Balázsik ismét visszatérnek!
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Feri, figyelj, a bal sarokba rugom, te meg vetődj jobbra.
6: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza.
7: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek, boomerek vagytok, gyertek fifázni.

0: stúdiót. Csavarja be Balázsék virtuális focilabdáját a műsorvezetők kapujába, mert egy gól egy Hisense 65 colos mini LED TV-t ér. A játék végén pedig az összes jelentkező között kisorsolunk egy két főre szóló utazást Bostonba, repülőjeggyel, szállással és belépővel a foci világbajnokság június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
1: Ez szuper, Feri! Eddig nekem 10-0.
2: Menjünk már vissza a sárbot, jobban ment.
3: Na, boomerek.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5x-ös telefotókamerával. Válaszd 512 GB vagy nagyobb tárhellyel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
7: Pervol ajánlat a Rossmann üzleteiben. Vásárolj Rossmann Plus kártyával, és most 25% kedvezménnyel szerezheted be a Pervol 3750 ml-es mosógéleket. Az akció 2026. június 1-e és 12-e között érvényes. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
8: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 7 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
9: Éljétek át a foci meccsek hangulatát a Csipet Foci Ropival. Csipet Foci Ropi. Egy csipet hagyomány, egy csipet újdonsággal. Keresd a boltokban most 200 grammos kiszerelésben is.
10: A motorok felbőgnek, a pulzus felgyorsul. Június 5-e és 7-e között újra Magyarországra érkeznek a világ leggyorsabb motorversenyzői. MotoGP, Magyar Nagydíj, idén is a Balatonparkban. Több mint 300 km per órás tempó, pillanatok, amelyeket élőben kell átélni. Jegyek a gpticketshop.hu oldalon. Ne csak nézd, legyél ott! MotoGP, Magyar Nagydíj, június 5-e és 7-e között a Balatonparkban. Vedd meg a jegyed a gpticketshop.hu oldalon.
11: J-A-E-C-O-O GECO. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új GECO 5 és GECO 7 Premium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. GECO. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. GECO.hu.
4: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
12: Júniusban is folytatódik a Trendoptika csoport 14. országos multifokális szemüveg kampánya. Jelentkezzen be most a Trendoptikákba!
13: Egy tábor, amit a gyerekek sosem felejtenek el. Mozgás, kvadozás, lovaglás, lövészet, mozizás és rengeteg felejthetetlen élmény. Csatlakozz te is a Bajnokok táborához. www.bajnokoktábora.hu.
14: Olyan drága az építőanyag kiszállítás.
15: Van megoldás! Kecskeméti építkezők, figyelem! A héten ingyenes kiszállítás a Kaszab tüzétnél 30 km-es körzetben. Rendelj most, és fizess akár bankkártyával a helyszínen. Nagykőrös. Kaszab építőanyag kereskedés. Minden, ami építőanyag.
16: Nehogy már a bakteriális hüvelyfertőzés szabja meg, mikor mihez lehet kedvem. A Vitagén C hüvelykrém segítségével urrá leszek a tüneteken. 3-ig számolok. A Vitagén C 1. helyreállítja a hüvely savas pH-ját, 2. gátolja a kórokozók szaporodását, 3. elősegíti a saját laktobacillusok növekedését.
17: Vitagén C tejsavval, ezüsttel és C-vitaminnal. Patikában kapható gyógyászati segédeszköz. Várandóság és szoptatás ideje alatt is használható. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót. vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
18: Kicsiknek nagy élmény, nagyoknak gyerekkori csoda. Mini Magyarország Maketpark, mozgóvonatokkal és ikonikus épületekkel. Magyarország kicsiben, élmény nagyban. Mini Magyarország, szarvas.
19: Több száz új munkatársat keres a kecskeméti Mercedes-Benz gyár. Ismerd meg te is, milyen nálunk dolgozni, és milyen állás lehetőségek várnak. Találkozz velünk a Mercedes-Benz gyár Karrier Roadshow következő állomásán. Június 6-án, Tiszaalpáron, a Traktoros falu napon. További információk mercedesgyarkarrier.hu/roadshow.
20: Csak figyelmetlen, majd kinövi. Ha te is úgy érzed, hogy gyermeket kilóg a sorból, és a hagyományos nevelési receptek nem működnek nála, gyere el június 4-én este 6-kor Kecskeméten az Otthon moziba, a Hello Szülő Roadshow ingyenes estjére. Élményszínház vár Hegyi Barbarával és színésztársaival, majd szakértők adnak tanácsokat a békésebb családi hétköznapokhoz. Regisztrálj a rendezvényre a helloszülő.hu oldalon.
21: Kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát facebook.com/Rádió 1 Gong.
22: A Rádió 1 Gong nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem. Minden hétköznap 10-től 14 óráig Faragó Miklós hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió 1 Gongon. A Rádió 1 Gongon.
23: Üdv mindenkinek, aki éppen munka közben hallgatja a Rádió 1 Gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk munkaidőben. Üzenjenek munkatársaiknak, köszöntsék fel barátaikat, és jöhetnek a közlekedési infók. A forró drót 076 414 010.
22: Rádió 1 Gong. Gong. A munka közben is. Csak igazi mai sláger megy.
24: Reklámot hallottak.
22: A Rádió 1 Gong legfrissebb hírei.
25: Több száz álláskereső a kecskeméti állásbörzén. Jól szerepeltek a magyarok a világ legrangosabb nemzetközi mentőversenyén, Gabona konferencia baján. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok. 30. alkalommal rendezett állásbőrzét Kecskeméten a Bács-Kiskunvár megyei kormányhivatal foglalkoztatási osztálya. A szervezők közleménye szerint a rendezvényen csaknem 1300 állás lehetőség közül válogathatott, amint egy 360 érdeklődő. Az eseményen 22 kiállító cég és intézmény keresett munkavállalókat, a többi között az autóipar, az egészségügy, az élelmiszeripar és a honvédelem területére. A munkáltatók főként szakmunkásokat és betanítókat, dolgozókat várnak, de diplomás állásokat is kínáltak. Idén is jól szerepeltek a magyarok a világ legrangosabb nemzetközi mentőversenyén. A Csehországban megrendezett 29. Rally Rejvíz valósághű szimulációk során bizonyították, hogy a hazai mentés irányítás és ellátás a nemzetközi élvonalba tartozik, mondta rádiónknak Sipos József, az Országos Mentőszolgálat főosztályvezetője. Pályázatot hirdetett a Bács-Kiskun megyei Környezetvédelmi Alapítvány általános és középiskolás diákok számára. A Nyaram a Környezetemért című felhívás célja, hogy a fiatalok kreatív alkotásokon keresztül mutassák be a természetvédelem és a fenntarthatóság fontosságát. Az általános iskolák felső tagozatosai rajzzal, festménnyel vagy fotóval nevezhetnek, míg a középiskolások fotókat és rövid videókat is készíthetnek. Olvasható az alapítvány felhívásában. A pályázatra egyénileg és csapatban is lehet jelentkezni. A pályaműveket szeptember 10-ig lehet majd benyújtani. A legjobb alkotások készítői élményajándékokat, tárgynyereményeket kapnak. Megtartották Baján a 16. Gabona partnerségi találkozót, ahol a mezőgazdaság és a logisztika aktuális problémáit vitatták meg a szakemberek. A konferencián szó esett az aszályhelyzetről, a Duna alacsony vízállásáról és a megváltozott vetés szerkezetről is. A résztvevők szerint az egyre gyakoribb vízhiány jelentősen megnehezíti a szállítást és növeli a költségeket, ami pontja a magyar gabona versenyképességét. Gyenge esőre számíthatunk Bács-Kiskunvár megyében, több adagban is érkezhet csapadék, ugyanakkor továbbra is meleg lesz, 28, majd holnap már 29 fok is lehet, és a felhős idő ellenére a meteorológusok figyelmeztetése szerint magas lesz az UV-sugárzás. Éjszakára sem hűl le, 13 foknál jobban a levegő. Az időkép szerint egész héten hasonló időben lehet részünk.
24: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en.
1: Itt vagyunk, gyerekek, 3:48, nem, mi csak 3:47 lesz pontosan. 2 perc múlva jó reggelt kívánunk mindenkinek. Daniel írt egy hosszabb kirohanást. Nem is kirohanást igazából, de írta.
2: Hogy?
1: Hát, hogy nem tudta, hogy rád, hosszú történet olvasd el otthon, de nem beolvasandós, tehát nem érdekes igazából. Már hogy érdekes, csak nem akarom beolvasni, csak láttuk. Nézem, hogy mit ír. Milyen baj, a csapvízzel írja valaki? Ilyen fura SMS-ek jönnek, ma nem tudok úgy nagyon rájuk hangolódni, vagy úgy beleolvasni. A csapvízről volt szó a hírekben, vagy kútból tisztább vizet engedtem a bedóba? Írja valaki, mire vonatkozik valójában? Nem tudom.
2: Hát, hogy csúnya víz jön a csapból, de elmondanám, ha csőtörés volt a rendszeren, akkor tud jönni ilyen sárga cucc belőle, és Pesten elég sokszor van ilyen.
1: Igen, az, akkor valami nem oké.
3: Rossz a cső.
1: Igen. Öcseim.
2: Hát, vagy valaki belefosott a patakba. Ez a másik opció.
1: Az lehet még.
2: Ami ennél sokkal fontosabb, és Feri fejlik fel a figyelmet, hogy érkezett egy nyest igénylő bejelentő űrlap.
3: Nagyon fontos történések vannak nyest ügyben, ha nincs nyested, most lehet.
2: Így van. Igényeld meg házi nyestedet. Lehet, 4 csomagból lehet választani. Van az alapkábelrágó, ez a kezdő belépő csomag. Van a prémium vezetékrágó haladóknak. Van turbókáos csomag. És van éjszakai műszakos, aki csendes, de hatékony.
3: És be lehet többet is x-elni? Tehát kérhetek a turbórágóból, meg az éjszakaiból?
2: Szerintem igen. Engedd meg magadnak, Feri.
1: Igen, láttam, ez egy ilyen bejelentő lap, amit így kaptunk. Hogyha valaki szeretne kérni, akkor ott...
2: Egy nyest
1: ott tud kérni. Gyerekek, elindult a Hisense játékunk? Mi a helyzet?
3: Micsoda? Hát ürül? Persze. Figyelj, nagyon fogod szeretni.
1: Jó?
3: Hát az, hogyha ha egy 6 éves programozna, akkor körülbelül ezt
1: meg tudnád. Azt imádom, minél bújtában nagyon.
3: Állsz, mint egy ilyen papírmasé figura, és az a védésed, hogy eldőlsz valamelyik oldalra.
1: Gyúj, de jó, szeretem. Ilyen Commodore 64 szintű történet.
3: Körülbelül a grafika az egyen jobb azért, mint a Commodore 64, de maga ez a mozdulat az óriási.
1: Hát már a négyünk fotója is megér egy misét, ugye nem tudom. Te láttad a fotót?
2: Én nagyon szeretem. Többet igen szalkumás vagyok rajta, mert ugye hát egy fejjel magasodnám a Juli, de hát ez most ilyen.
1: Egészen elképesztő ez a fotó, amit sikerült úgy rakni, de jók a színek viszont, tehát, hogy milyen rikító türkiszkékben, csajok ilyen magentában, vagy ilyen rózsaszínben, de kicsit össze vagytok nyomva, igen, tehát, hogy van egy ilyen...
2: Igen, én egy súlycsökkentő műtéten is keresztül estem, úgyhogy...
3: Van, akinek a magasságát nyomták, van, akinek a szélességét.
2: Valakinek mindkettőt.
3: Mindkettőt, igen. Én csak szélességet kaptam, értve... keveselték, vagy kevésbé vagyok széles.
1: Igen, az sportos, egészen...
2: Sportos felkubáltó
1: vagy. Egészen érdekesen néz ki. Meghoztam a döntésem, költözök haza Magyarországra. Barbi írta nekünk. Barbikám, Isten hozott, gyere. Ez most egy élhető hely lesz, úgyhogy mi nagyon örülünk, ha jössz, de köszönjük szépen, hogy megírtad.
3: Honnan gyűnt, nem írta?
1: Nem írta, ennyit írt, csak így kifakadt egy rövidre, és utána már...
2: Ezt nem látom.
1: Viberen jött, de ez van benne, úgyhogy nincsen ezzel baj. Új a hajad, Anna? Történt valami? Festettél, vagy vágattál?
4: De
1: valami van?
4: Zárva tudom, ilyenkor ez
1: nem,
4: jön.
1: De valami van.
4: Igen, mert kicsi jelentem? Vágva van belőle, meg egy kicsit tudod, ilyenkor rá van egy picit szőkít.
1: Le, azt mondom, új a színe, új a fazonja.
4: Milyen?
1: Tetszik? Jó. Igen. Azonnal kiszúrtam.
4: Jó vagy, tudom, te figyelmes
1: ezeket,
4: vagy.
1: Ezeket azonnal észreveszem.
4: Tudom, tényleg így van. Igen.
3: Hát a lányok tartsatok össze.
1: Azok valamiért kiszúrom, nem tudom miért. Hát csütörtökön láttalak utoljára, vagy pénteken, vagy mikor, és most már kedv van, és...
3: Mert figyelmes vagy a kollégáiddal.
1: Fáj egy kicsit megdicsérni, hogy milyen jó megfigyelő.
4: Most irigyek rá neki.
3: Mennyi minden mellett mentél el a 17 év alatt.
1: De nézd, hogy kiszúrom, hogy új a haja.
3: De az Annáét szúrod ki mindig. Tök érdekes.
1: Neked 30 éve nem új a hajad.
3: Ez igaz, meg már alig van.
1: De bőnek sincs azért nagyon sokszor új haja.
3: Sose szúrod ki.
1: Na sújtsál már, tudom, hogy levegőt vesz, figyeld, most fog lesújtani. Vette a levegőt, csöndbe volt. Azt sem, hogy... És most vedd elő a kést. Igen, ide szúrja bordával, hát tessék.
2: Te vagy a kiválasztott, Balázs. Te vagy a fizurákkal süttödő. Senki nem olyan érzékeny és jó megfigyelő, mint Balázs. Ha Balázs nem vesz észre, akkor...
1: Jövök is dicsérek, ez a dolgom, jövök is dicsérek.
2: Csak a hallgatónak annyit mondanék el, hogy itt van Anna egy beszállító fizurával, és itt tudok én csúromvizes haja, mert úgy jöttem
1: el. Ez már reggel megállapítottuk.
2: Egy szót nem szólt, észre sem vette. És azt nem vette észre, hogy itt tudok, mint akinek ágyírozták a haját, de gyönyörű szép frizurát.
3: Valószínűleg azt veszi észre, ha jobb lett.
1: Igen. Egyrészt a szarab, miért szóljak a szarab?
2: De ezt hagyod?
1: De nem. Kézzel, nem ez az oka, hogy nem mondtam semmit. Az az oka, hogy a fejé ezt lecsapta, és úgy indult a megszólalás, hogy neked mi van a hajaddal, történt-e valami.
2: Nem tudod, és megmostam, mennyit.
1: És erre te reagáltál is, de most kétszer nem vehetjük észre ugyanazt, érted?
2: Értem.
1: Látod? Tehát ez...
2: Hallod ezt? Hát ez Lackó.
1: Ennyi. Azt Feri észrevette, és akkor én már tovább siklosztam
2: majd. Nem veszed észre, amikor Laci meg egy kicsit feljebb állja a frizurája, mint tehát nézd meg, hát, tessék, ott van.
1: Azokat a centis változatásokat nem tudom észrevenni.
2: Nem, tényleg jó a sérőbáró. Ezt tetszik meg az áfonyat benne.
4: Köszönöm szépen a ragyogásomat észrevettétek.
1: Ennyi gyerekek.
3: Mindig ragyogsz, de most még a hajad.
4: Most ennyi még gyerekek. A hajam is ragyog.
1: Hoztam egy kis kedvességet a kedbe. Miért baj ez?
3: Nem, semmi. Csak furcsa, idegen.
1: Egy kis kedvesség így kedd reggel egymás felé. Hát miért baj ez?
2: Sosincs ingyen. Én csak ennyit mondanék. Sosincs ingyen.
1: Ennek ára lesz. Ennek fél tíz komára lesz.
4: Egy presszó kávét.
1: Egy jó presszót ígyünk, így van. A nyers legyen veletek, írja valaki, és a hallgatónk, aki itt van velünk. Halló, jó reggel!
5: Jó reggelt kívánok, szervusztok! Sziasztok, Feri, Balázs, jó reggelt mindenkinek!
2: Jó reggelt!
3: Hello!
1: Csaba.
2: Csaba, te ilyen nagyon normálisnak hangzol, és ez zavaró számomra, hogy miért vagy ilyen?
5: Megtévesztő, ne bízzál ebbe.
2: De ugye, hogy úgy, tehát te
1: igen,
2: a normatívának lenne magyar hangja, az a tiéd, ami Csabi.
1: Játszottuk már valamikor, Csaba?
5: Nem, soha, mindig hallgatlak benneteket, egyszer többször is jelentkeztem, egyszer majdnem sikerült, de most a legnagyobb a tét.
3: Csak nem a MotoGP.
5: Feri, ott van a Pannonia a garázsba. 57 éves oldtimer minősítés, restauráltam, kész van, megvan, és apukádnak is volt Pannoniája, ugye?
3: Az enyémnek is, így van. Igen. Én még ideig nem jutottam el, hogy elkezdjek restaurálni egyedül egy motort, de mondjuk MotoGP-n azzal azért nem tudsz indulni.
1: Azzal nem.
5: Égetem a gumit. Ott füstölök, égetem a gumiját.
1: Tegnap pont egy ilyen Pannoniát hajtottam, képzeld el.
3: De...
1: De.
5: És,
3: na, van különbség azért a technológiában, mi?
1: Hát a technológia az elég sokat változott, az egyes lefele konkrétan nincsen, tehát csak fölfele vannak a sebességek, nem is értettem, mire megértettem. Sebességbe rakott, de elgurul, tehát hogy az is nagyon fura, és oldalkocsis volt, amivel majdnem felborultunk, úgyhogy... De jó, nagy, 67-es volt a motor, azt hiszem.
3: Tök másképp kell vezetni. Aha. Az oldalkocsit.
1: Teljesen máshogy vezetett, nagyon izgi volt. Jól van, figyelj ide, hát akkor Ferivel gondolom, hogy egymásra találtatok. Csaba, mit szólsz?
5: Jó lenne, megpróbálom, nagyon izgulok, de remélem sikerül.
3: Mondanám, hogy én is, de nem.
2: Figyelj, Feri, úgy lehet bántani, hogyha nem bántod, attól mindig rosszul lesz. Majd meglátod.
1: Igen, valamit ki kell mozgatni őt a komfortzónájából. Mehetünk?
5: Rendben.
1: Na tessék, akkor tessék, 3-2-1.
3: Egyedül újítottad föl a pancsát?
5: Közösen, apummal közösen segített, fogta a kezemet, tudod, hogy van. Amikor volt pénzem,
3: akkor tettél bele egy picit.
5: Időből volt kevesebb, ha meg volt időm, akkor meg...
3: A pénz hiányzott.
5: Hiányzott a pénz, igen.
3: Meg is vagyunk, kimutál egy igent.
1: Nagyon jó, ennyi volt, ott volt egy hatalmas nagy igen.
3: Miért kell utána dobni? Miért amatőrköt?
1: Hiányzott a pénz, igen, ezt mondtad.
3: Pedig még segítettem is.
5: Nem volt rá pénz. Igen.
3: Na, még ott segítettem is, hogy ne legyen ez, hogy nem volt rá pénz, erre odadobsz egy igent. Csaba, hát de tényleg.
5: Nehéz játék.
1: Hát, ez
3: nagyon.
1: Nehéz játék, de ezért bár jöttél, úgyhogy ez megvan, figyelj, mutatjuk neked.
6: Gratulálunk! A nyereményed egy páros belépő a MotoGP hazai futamára a Balatonparkba.
3: Na?
5: Nagyon-nagyon-nagyon köszönöm nektek, nagyon köszönöm. A gyereknek tavaly megígértem. Gyerek, kimegyünk, ott leszünk, nem tudom, hogy, de ott leszünk. Vasárnap nézegettük a jegyeket, mondom, hát autósok, ez még akciós. Hát akciós lett.
3: Na, jól van. Nagyon akciós.
1: Küldjük. Köszönöm. Akkor jó mulatást.
3: Szevasz, Csaba!
1: Ciao. Hello. Igen, ez nagyon érdekes, hogy mész az autópályán, elnézel jobbra, és ott egy MotoGP pálya, nem? Ilyen teljesen lehetetlen. Ott köröznek, ugye ez ott az elágazás előtt van, 70 nem tudom hányas kilométernél, ott van 81-es, nem tudom.
3: Hát, hogy az északi part felé elindulsz.
1: Északi part felé, ez ott van jobbra. Ott van jobbra, egy nagyon menő kis pálya, és akkor ott idén jönnek megint, tehát az ilyen állandó állomásunk.
3: Tavaly
1: a
3: kezdődött, azt hiszem, ugye? Tavaly volt az első, és akkor most már ezt reméljük, hogy beemelik a naptárba, és mindig lesz.
1: Aha, és
3: szeretik a népek.
1: Felvették a naptárba, MotoGP naptárba, ott vagyunk. Azért az menő. Az menő. Érdekelne, így ebbe ez a típusú motorozás, kimennék, megnézném.
3: Feljegy?
1: Nem, köszönöm. Ja, nem
3: jó.
1: Érdekel.
3: Jó, tehát már nem érdekel.
1: Tudod, hogy semmi olyanra nem megyek el, ami nem érdekel. Tehát, hogy Nem vagyok hajlandó.
3: De most mondtad, hogy érdekel ez a típusú motorozás, kimennék megnézni.
1: Nem, azt mondtam, hogy milyen érdekes, hogy mész az autópályán, és egyszer csak jobbra ott van egy motoros pálya, hogy úgy olyan közel lett hirtelen, hogy megépült.
2: Szinte sokkoló.
1: Szinte sokkoló, hogy oda építettek, és hogy megkaptuk, és hogy van egy MotoGP-nk is egy Forma 1-en kívül. Úgyhogy...
2: Én úgy tudom, hogy Velencén is épül most egy jó kis motoros pálya.
1: Benne a mederben.
3: Hát sajnos úgy állunk, de tényleg.
1: Van még víz?
3: Á, nagyon kevés.
1: Kevés, gyatra?
3: Óriási baj lesz, óriási baj lesz. Most a hétre, meg egyébként néztem, egész júniusra esős ízét ígérnek.
1: De az tök jó.
3: Esős hónapot. Na jó, mi volt? Tegnapra esőt ígérnek.
1: Na jó, hát
3: tudod,
1: nem
3: mi történt?
1: Igen, az nem volt
3: köszönjük
1: erős.
3: Köszönjük szépen. Na most ettől nem lesz tele a tó. De most jönnek a nagy emberek, a nyíregyházi nagy ember, a környezeté felelős.
2: Gárdos úr?
3: Gárdos úr jön, és akkor leül beszélgetni a
1: tóval.
3: Polgár.
1: Magával a tóval.
3: Egyébként az lenne jó, ha leülne, és azt mondja, legyél tele.
1: Ő a tósutogó. Állítólag beszél a tóval. Érti a tavak nyelvét.
3: Igen, mert az nagyon nagy lenne, de sajnos csak a polgármesterekig jutott el egyelőre, az azt hiszem ma lesz az, az egyeztetés, és akkor reméljük, mert egyébként van rá megoldás, ez a Dunavíz átvezetés, csak hát gondolom, hogy sokba kerül, mert aha, itt én környezeti tanulmányokat kell végezni, de nagyon szorítunk, hogy legyen víz.
2: Igen, mert azért a Dunavíz meg a Velencei tóvíz az nem az a fajta.
3: Annál,
2: az.
3: Igen, annál minden jobb, mint
1: igen,
3: most
1: lassan van. Nincs, hogy a Velencei tóvíze.
3: Igen, tehát ez nem létező fogalom.
1: Ez olyan, mint a Málna szörp, tudod, hogy időtár sokszor töltött föl vízzel, eltűnik belőle a Málna, tehát ebben már nincs nagyobb Velencei víz. Ezt igen, már bármivel fel tud tölteni, és akkor lesz benne valami.
2: Nem lehet hozni egy nagy ilyen jégsapkát valahonnan? És akkor azt tenni.
3: Nem rossz ötlet, csak nem tudom, hogy vontatjuk át.
2: Majd idereknek a békák addig, amíg felolvad.
3: Nem baj az.
2: Majd hát egy nagy helikopáterrel, beemelik, aztán berakják.
1: És napról napra látni, hogy tűnik el, persze, tehát hogy így megy el a víz.
3: Hát ilyen időben, meg hogyha melegebb lesz, ha fúj a szél, és mondjuk olyan 30-35 fok van, az napi másfél centi. Másfél
1: so, igen, annyit párolog.
3: Most van 60 valami, 60 centink van?
1: Hát az, hogy a kiszárad a meder, oda elkezd esni, az nem egyből vizet képez, hanem az még megy le a talajba, tehát hogy az még idő, mire abból följön és víz lesz. Hiába esik az eső, az a talaj
2: elszíve. Ki kell fugázni?
1: Ki kell fugázni? Most fugázzák. Alsó vízáró réteget rá kéne rakni a tóra, azt hát menjen.
3: Körbe már körbe fugázták, nem tudom, hogy mekkora ötlet volt.
1: Igen. A tó fideszes volt, buknia kellett.
3: Ja, persze, hogy ez így.
1: De komolyan küldi, Smiley nélkül elküldte, lefelé görbül a szájjal. A tó fideszes volt, buknia kellett.
3: Nem volt az egész fideszes.
1: És a Balaton az milyen? Balaton az milyen? Az mi hazánkos, vagy az Tiszás? És mi a Tisza? Mi a Duna? Hogy van, hogy egy tó fideszes?
2: Hát ha valami fideszes, akkor az a Balaton. Tehát ha van olyan tó, ami fideszes, akkor szerintem. Nem? Tehát, hogy...
1: Hát inkább fogalmazunk úgy, hogy NER mindent megtett, hogy tönkre tegye. Ettől ezen a maga tó, igen, sajnos nem fideszes, de a környék beépítésével a NER ott mindent tönkre tett, amit tudott, úgyhogy...
2: Hát elég kemény. Nem tudom, észrevetétek, hogy kicsit megdobta a mostani szezon a hát eladó ingatlanok számát a Balaton környékén, de csak másfél milliárdos és egy milliárdos kis nyaralók vannak.
1: Na, igen, szöknek a fiúk, hogy mi történik?
2: Én nem tudom, de fogalmam sincs, hogy ez árfekvés, tehát nem tudom, mit kell csinálni az, hogy az emberek legyen egy milliárd forintja, de hogy nyaralóra az kemény, nem? Tehát...
3: Mert akkor valószínűleg van mondjuk Pesten egy 2 milliárdos házad, igen, egy milliárdos nyaraló.
1: Nem feltétlen, egyébként azért nem feltétlen, mert hogy ez ennyi lett. Tehát, hogy ez a kézzétek el, hogy egy 50 milliós balatoni nyaraló, ami 10 éve mondjuk 50 millió forint volt, az 300-400. Ha neked 5 éve volt egy, vagy 10 éve volt egy hát 100 kettő, milliós hát, nagy házad,
3: az azért
1: vagy
3: nem 150, lett egy milliárd.
1: Ha egy milliárd nem is, de mondjuk egy 6-700 millió, igen. Tehát az elmúlt 10 évben ilyen nyolcszorozások voltak. 50 milliós házak
2: ez
1: vannak,
2: 4-500. Ez zajlani amúgy?
1: Szerintem ez most áll meg, és most fordul. Ahogy egyébként az egész ingatlan piac lassul hűl ki, és lesz egy fordulás.
2: De
1: tehát a Komói tópartján, az már vetekedik azzal az árral, és azért a Balaton nem a Komói tó.
3: Szóval, szép az, azért, tehát de nem az.
2: Mondd, hogy 4 millió dollárért vennél egy balatoni nyaralót, 4 millió dollárért, mert mit veszel Amerikában?
1: Hát a Konghát Spanyolországban megveszed fél, nem tudom, ronda falut, vagy nem.
3: Hosszom rálát.
1: Tehát önmagában nem egy milliárd volt, csak egy milliárd az értéke a túlfűtött balatoni ingatlan piacnak. De azt te nem annyiból építetted nyilván, csak most megháromszorozódott az ára a nyaralónak is.
3: Na jó, de hát akkor mondjuk nem is, ugye a pénz értéke is más volt, amikor ő vette 150-ért.
1: Teljesen más jelentett, így van. Abszolút, igen.
3: Az akkor a 150 milliós balatoni nyaraló, az ugyanaz volt, mint most a 600 milliós.
1: Igen, értem. A pénz értékehez képest abszolút,
2: hát,
1: igen.
2: Az a baj, viszont ugye keresni meg nem annyira, nem könnyebb annyival, mint amennyivel.
3: Hát
2: igen, sőt. Igen. Hogy nem érzem azt, hogy ez ipariba lenne. A másik, hogy van a Budapest ingatlan piac, ami szerintem meg, ugye azt mondják, hogy ez hogy nem fog megállni ott, ahol most van. De már most is iszonyatos magas árak vannak. Ők ez hogy lesz?
3: Hát most azt mondják, hogy lejjebb fog menni, nem?
1: Lesz egy visszarendeződés, igen.
3: De annyit sosem rendeződik vissza. Nem, oda nem fog tud. Visszamenni.
1: Tehát ez a háromszorozás, ötszöröződés, ez nem tud visszarendeződni oda. Tehát ami volt 5 éve mondjuk a második kerületben, egy nyitom, 70 négyzetméteres lakás volt, 70 millió, az most 200, az nem lesz újra 70. Azt mondják, a következő 10 évben még egy duplázódás benne van.
3: Tehát, hogy hova?
1: Hát ez egy jó kérdés, hogy hova. Hát ebben nagyon sok minden benne van. Egyrészt értéktároló, kettő külföldi befektető, kínaiak, oroszok, tehát itt nem csak a magyar vevők, nem ők nyomják fel az árakat. Világviszonylatban és európai viszonylatban még az ötszöröződés hatására is még mindig olcsónak számít a külföldi befektetők számára Magyarország. Hát már nem annyira, mint mondjuk 5 éve.
3: Egy magyar 25 éves hogy fog venni gyerekek négyzetméterenként 3 millió?
1: A kínálatkereslet az soha nem arról szól, hanem az, hogy akinek van pénze, az sajnos nem a magyar fiatal, nem tudja már megvenni. Valójában lehetetlen új lakáshoz jutni. Hát bérlakás építeni kéne, tehát lehetne ezen változtatni. Csak kellene egy 10-15 éves vízió és egy olyan program, ami ezt mondjuk kicsit segíteni. De egy duplázódás az a következő 10 évben még mindig benne van, tehát még mindig nem rossz befektetés az ingatlan, vagy az ingatlan alap, még simán duplázódnak az árak. Az milyen durva, hogy megötszöröződ...
3: Csak a főváros, vagy mondjuk nálunk?
1: Hát ez a vidéki piacot azért kevésbé ismerem, megmondom őszintén, nem tudom.
2: Hát figyelj, a vidéki piac is nagyon jól áll, ilyen szempontból, jó magasra vannak az ingatlan árak. Én Nyíregyházát tudom nektek összehasonlítani Budapesttel, és általában mindig az volt a váltószám a fiatalságomban, hogy egy budapesti belvárosi kislakást, tehát egy szoba nappaliért kapsz Nyíregyházán egy kertes házat. Ez volt így a váltószám.
1: Na, de onnan naponta bejárni kicsit húzós. Tehát, hogy...
2: Azért meg lehet próbálni, főleg most, hogy az M3-as felújtják folyamatosan.
1: Szerintem hamar ott vagy. Háromkor elindulsz, ötre ott vagy, hétre ledolgozod, 8-kor elindulsz vissza. Le lehetett nekem, csak egy kicsit macerás, igen. Na jól van, gyerekek, jövünk mindjárt, milyen sokáig beszélhetünk. Egy perc a pontosan 7 óra, közlekedés, játék, témák, minden lesz. Úgyhogy itt vagyunk rögtön a hírek után.
0: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
6: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Srácok, engem nem zavar a cash? Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
0: Jövő héten indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel 3 focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
6: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen, és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 000 kilométer garanciával, 11 400 000 forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
8: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére! Szélvédő javítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at!
9: Autóüveg Pilkington!
10: Aj, Evelyn, annyira szeretnék egy cserit.
11: Hanna, akkor ne csak álmodozz, segítek. Hónapokat volt nálam egy Cherry Tigo 8, és minden kilométert imádtam.
10: Tényleg ennyire jó?
11: Prémium, ráadásul most fix 1% THM-mel elérhető az Autocentrum Szabónál Székesfehérváron.
10: 1%? Ez egy valóra vált álom.
11: Cherryfehérvár.hu.
12: A csirkeszárnya legjobb a grillen.
13: Dehogy is, a csirkemellnél nincs jobb.
12: Mondom, hogy a szárnya jó.
14: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
15: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9 300 000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 7 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
16: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben! A 30 éves Pennyben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Pennyben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a 3 darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
17: Opel Service. Most éri meg igazán. Ha Opeled már elmúlt 4 éves, most visszanyerheted a szervizköltségét. Szervizelj, regisztrált számlád június 30-áig, és nyerj! Szakértelem, eredeti Opel alkatrészek, megbízhatóság. A tájékoztatás nem teljes körű. További információ az opel.hu oldalon és az Opel márka szervizekben.
18: Reklámot hallottak.
19: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
18: Reklám.
20: Nagy Idei Zoltán vagyok, a Trendoptika csoport tulajdonosa. Hogy senki ne maradjon le, meghosszabbítottuk. Júniusban is folytatódik a Trendoptika csoport 14. országos multifokális szemüveg kampánya. A kampány ideje alatt 50% szemüveglencse kedvezménnyel várjuk kedves vásárlóinkat. Személyre szabott multifokális szemüveglencséinkkel élesen láthat minden távolságra egy szemüveggel. Tapasztalja meg ön is a tökéletes látás élményét. Jelentkezzen be most a Trendoptikában, Kecskemét, Kossuth tér 6-7.
18: Csobbanj az idei strand szezonba a Gyulai Várfürdőben. Próbáltad már? Ha igen, akkor azért, ha nem, akkor azért strandolj a Gyulai Várfürdőben. Kalandozz, csúszdázd egy hatalmasat, pancsolj a családdal együtt a fantasztikus élményekkel teli vízi gyerekparadicsomban. Gyulai Várfürdő, a hely, melynek minden cseppje vár.
21: Ha jogosítványt szeretne, a Kármen Autós Iskolát keresse. Kármen Autós Iskola, Kecskemét, Munkácsi utca 19. www.carmenautosiskola.hu.
22: Reggelente egyre több hajszál marad a párnán. Erős hajhullás, zsírosodás, vizgető fejbőr vagy korpásodás. Ne takargasd, kezeld az okát! Az Elixir Klinika bőr- és hajgyógyászati magárendeléssel, valamint Kecskemét leginnovatívabb hajgyógyászati eszközparkjával várja pácienseit. Professzionális diagnosztika, személyre szabott kezelés, látható eredmények. Foglalj időpontot még ma! elixirbeauty.hu.
23: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó. Kecskemét, Napsugár utca 2. Beszélsz ki autóbontó.
24: Finomít. Cordon bleu, rántott hús, flekken. Minden kedvencet egy menüben. Gyere el és kóstold meg. Finomít Drive. A szőlőfürtnél.
25: Raster Studio. Arculattervezés cégeknek. Digitális nyomtatás, akár kis példányszámban is. rasterstudio.hu.
26: Ismerd meg az új BYD Atto 3 EVO-t a Épi Autónál. Gyorsabb, erősebb, teljesen elektromos SUV, akár 510 kilométeres hatótávval. Már 14.820.000 forinttól elérhető. Próbáld ki te is Kecskeméten a Épi Autónál a Malom Központ P1-es szintjén. További információk a byd.epiauto.hu oldalon.
27: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nivo.hu.
28: Üdvözöllek, dicső lovag! Tudtad, hogy június 6-án ismét pusztán egy piknik lesz a labirintusban? Gyertek, segítsetek Süsűnek legyőzni a hétfejű sárkányt! Vadász a sárkánytojásra, alkoss, kalandozz és élvezd a gasztro és zenei csodákat egész nap. Ez több, mint program, ez élmény. És este egy titokzatos éjszakai labirintus vár. Június 6. Ópusztaszer csillagösvény labirintus. Indul a kaland!
18: Reklámot hallottak.
19: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
29: Folytatódik a Diabetes Esték programsorozat Kecskeméten. Borünnepet tartottak a Hajósi Pince faluban. Éjszakai permetezésre figyelmeztetnek. Jönnek a részletek, köszöntöm, Ármán Évi vagyok. Újabb előadással folytatódik ma a Diabetes Esték programsorozat Kecskeméten. Az esemény témája az egyes típusú diabetes gyermekkorban, és bemutatkozik a Diabmanók Egyesület is. Hívta fel a figyelmet a Kecskeméti Egészségfejlesztési Iroda. Az előadáson Vas Laura gyermekgyógyász és diabetológus szakember mellett az Egyesület alapító tagjai osztják meg tapasztalataikat. A cél, hogy a szülők hiteles információkat, gyakorlati tanácsokat, közösségi támogatást kapjanak a diabétesszel élő gyermekek mindennapjaihoz. A program kedden délután 5 órakor kezdődik az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága előadótermében. A részvétel ingyenes és regisztrációhoz sem kötött. Hatalmas érdeklődés mellett rendezték meg a 44. Orbán napi borünnepet a Hajósi Pincefaluban. A háromnapos rendezvényen kulturális programok, borkóstolók és hagyományőrző események várták a látogatókat Európa egyik legnagyobb pincefalujában. Az ünnepségen bemutatkozott az új hajósi borkirálynő Beck Luca, valamint új borlovagot is avattak a Szent Orbán borlovagrend ceremóniáján. Számolt be róla a Vármegyei Lap. A hegyközség borversenyén több mint 240 mintát bírált a zsűri. A legeredményesebb termelőnek a Csanádi szőlőbirtokot választották. A borászok ugyanakkor arról is beszéltek, hogy a tavaszi fagyok miatt az idei szüret várhatóan gyengébb lesz a hajós bajai borvidéken. Több héten át éjszakai permetezést végeznek Kecskeméten a platánfák és díszfák védelme érdekében. A munkálatok június 10-éig zajlanak esténként 10 és hajnal 4 óra között. Megtartották Baján a 16. Gabona partnerségi találkozót, ahol a mezőgazdaság és a logisztika aktuális problémáit vitatták meg a szakemberek. A jelenlévők beszéltek arról is, hogy a szakmai párbeszéd és az együttműködés kulcsfontosságú a jövő kihívásainak kezelésében, számolt be róla a Vármegyei Lap. Gyenge esőre számíthatunk Bács-Kiskun vármegyében, több adagban is érkezhet csapadék, ugyanakkor továbbra is meleg lesz, 28, majd holnap már 29 fok is lehet, és a felhős idő ellenére a meteorológusok figyelmeztetése szerint magas lesz az UV-sugárzás. Éjszakára sem hűl le, 13 foknál jobban a levegő. Az időkép szerint egész héten hasonló időben lehet részünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: uraim! Egyenesen a Budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben Balázsék! Anna, Júli, Sülike, az új komédiás Rázskó Eszter, Ferenc bácsi és Balázs! Hú, a reszkessetek betörők óta nem volt ilyen elvetemült family! Hol van Kevin? Kit érdekel? Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor. Reggeli műsor. Balázsék!
1: Itt vagyunk, jó reggelt, 7 óra után 13 perccel. Kedd van, gyerekek, és igen, és jön az eső holnapra. Itt el Armageddot jósolnak.
2: Csepereg az eső.
1: Az holnap, nem is csak csepereg, holnap szakad majd. Nagy esőt mondanak, és egész igen, egész hétre ilyen kis változékony, októberi, esős, szeles, nem tudom mi van, egyelőre nem akar ez a, akaródzik ez a nyár
2: megérkezni. Azért van, mert közeleg a szabadságunk.
3: A nyárnak már vége van, tehát hogy az volt.
1: Az elmúlt.
3: Elmúlt időszakban, köszönjük szépen, ennyi.
1: Igen. Nem, azért most így ránézve egy picit talán javult, a szerda az valóban csúnya lesz. Utána pénteken megint szombat, vasárnap az jó. Tegnap ez még rosszabbul nézett ki,
3: jó,
1: azt kell, hogy mondjam.
3: Vasárnap. Nekem azt esőt, igen. 27 fokkal.
1: Komolyan mondom, én nem tudom, én mindig az iPhone-nak ezt az időjárását nézem. Te másba vagy, tudom, te másba hiszel. Azt mondja, hogy Bali, behúztad-e már az 50 ropit? Nem néztem, gyerekek, szerintem utalta Feri.
3: Így van, gyerekek, azért itt, én korrektül teljesítem ezt. Így is van, úgyhogy én átnyomtam azt a 50-et.
1: Megérkezett?
3: Igen.
1: Revón?
3: A Revón.
1: Ha, egy finom kód!
3: Na, mi van?
2: Sajnos még egy Cindy nevű lány is küldött vissza,
1: és
2: pénztem.
1: Gyerek már egy kicsit a segkére is vert. Itt van, nagyon tetszik a közleményed, vagy mi? Hogy hívják? Üzeneted?
3: Igen, hozzá lehet írni egy-egy ilyen közleményt. Igen.
1: Köszönöm, nagyon.
3: Szoktam olyanokat írni neked, hogy közs gyógyszerre és egyebek, amikor tartozom, ezt most egy durvább kifejezéssel illettem.
1: A férfi nemi szerv egyes szem első személy birtokosába tetted, hogy ez a tiéd.

0: szemben kocsmát üzemeltetni.
1: A szar.
2: Hát amúgy ez egy érdekes kihívás hosszú távon.
0: Igen, hát, igen, hogy, hogy oldod meg.
2: Igen. De majd oda telepítünk valami rendezvényt, egy DJT after before.
0: Meg az alkohol szerencsére azért nehezen romlik. Tehát, igen. Ugye el van egy darab, ez az az ital.
1: Igen. De tényleg egyébként egy jó aftert kéne oda szervezni, és akkor meg megnézzük, hogy ott mi lehet.
2: Hívjuk el Pákot, és akkor tucsok.
1: Igen.
0: Tucsok.
1: Tucsok. Ja, úgyhogy ezt pont hallottam. Na jó, van gyerekek, hamarosan rövidülnek a nappalok, tehát a tél közelít, jó, azért még egy kicsit éljük. Igen, június közepétől fordulunk, de azért még na.
2: Egyen meghívtak egy Midsommar buliba, képzeld el.
0: Ilyen na.
2: Midsommar. Az azt jelenti, hogy a svédek tartják ezt, amikor nekünk a Szent Iván éjszaka, amikor leghosszabb az éjszaka, és akkor az van ilyenkor, hogy vagy leghosszabb a nappal?
1: Leghosszabb a nappal. Most júniusban leghosszabb a nappal, igen, így igen. Van.
2: És akkor az a lényeg, hogy ilyen virágkoszorúkban a fejünkön, szép nyári fehér ruhákban ugrálunk körbe póznákat.
0: Hát ez egy gyönyörű
1: kép. Én remélem, igen
2: svéd
1: mondtál.
2: Svéd ételek. Abszolút igen mondtam. Abszolút igen
0: és
2: mondtam.
0: És hol van, Svédországba kell menned?
2: Ez a svéd nagykövetségen lesz.
0: Nagy ember lett, oda
2: néz. Nagyon érdekes, hogy felkerültem a listákra.
0: Tényező.
2: Rácskó
0: Eszter tényező.
2: Nem, régen is hívtak ide, itt mindig nagy rendezvények vannak, a svéd nagykövetség, ez egy jó hely. És a lényeg, hogy most megfonatom a koszorumat, azt majd ott fog ugrálni mezitlában a nagykövetség fűvébe, akarják, nem akarják is, ez lesz.
0: Fehér ruhád van?
2: Van.
1: Az nagyon menő.
0: Nagy hópehely.
1: Igen, ez a fehér éjszakák, ők ezt úgy hívják. Ja, abszolút. Van egy horrorfilm is, ez a címe, svéd horrorfilm. Oh, igen.
0: Nehogy az legyen belőle.
1: Mit szom már ez a neve?
2: Ez az én életem, Feri, nem a ti élet, úgyhogy ebben nem lesz horrorfilm. Köszönöm szépen. Irigykedjen, nyugodtan, ott irigykedjen a bajszod alatt. Úgyhogy ez, nem beszélek veled.
1: Jó, ennyi azért volt. Fotókat, élménybeszámolót kérünk, hogy ott egy ilyen habruhában ott ugrabugrálsz.
2: Nem vagytok jogosultak ilyesmire, az a helyzet. Volt egy pillanat, amikor
1: elhittem. Tövis koszorúval a fejeden ott ugrabugrálsz, a Midsommaren, a fehér éjszakákon, a svéd nagykövetségen, azért minimum egy fotót kérünk szépen belőle.
0: És miből vonatod, Pitty Punkból?
2: Te hallottál valamit? Laci, valami beszűrődik, valami zaj a mikrofonban vannak. Nem tudom, mi lehet ez. Szóval egyébként egyszerű ételek lesznek, gondolom sok kaporra is az lehet számítani, és én kapható vagyok ezekre.
1: Ikeás húsgolyó, mélyhűtött torta.
0: Rohasztott hal.
1: Klottyen-flottyen, bútor összerakva. Nagyon, és szűztroming. Nagy, igen.
2: Szerintem azt fogjuk egymás köldökéből szürcsölni. Én ebben spekulálok.
0: Ha jössz még a héten, akkor csináljunk egy... Igen, azért mondtam.
2: If?
0: Egy ilyen előkóstolót, jó neked?
2: Igen, hát nem tudom. Én nem fogok készülni semmivel, hogyha ez a kérdés.
0: Nem, majd mi készülünk neked.
1: Igen. Azt mondják, hogy minden országban ünneplik, és hogy pár éve Lettországban volt szerencsé az ünnepléshez. Tehát ez most már nem csak svéd, hanem mindenhol. Nagy partiba mész akkor te itten.
2: Nagyon remélem. És azt mondja, vigyázz ezt egyébként, akkor mágiát írsaknak.
1: Egy csicsolinás koszorú jól állna.
2: De mágiát írtad, de te mágiára gondoltál, hogy a mondat második felét elolvasom. De most akkor mágia vagy mágia? Mind a kettő érdekel.
1: Abszolút mágia. Hát
2: mágia?
1: Gyűjtenek mágiát.
2: De nem, a svédek a kecskét égetik el karácsonykor, az tök más. Akkor a mágiázás, nem? Aha. Most van
0: elégetik, nem megsütik?
2: Hát nem, ilyen, tudod, ilyen szalmakecskét csinálnak. És akkor azt égetik el, ilyen óriás szalmakecskéket.
1: Jó, minden esetre fotót kérünk, jó? Azért jó, azt szeretném megnézni.
2: Ott fog ugrálni, és egyesülök a természettel, nem tudom, hogy kell ebben a nagykövetség ott, és nyestek fognak járni a nyomaimban, ennyit szeretnék mondani.
1: Nagyon kíváncsi vagyok, igen. Mági Zoltán is fellép állítok az NK-s támogatásokból, egy nagyobb tüzet készül ő is gyűjteni. Mági Zoltán is fellép, úgyhogy nagyon nagy buli lesz. Na gyerekek, hallottátok, hogy mire készül itt a női futógálán az Aldi? Csajok, kíváncsiak a véleményetekre. Női piszuárokat raknak a WC-k mellé. Gyerekek, mi a különbség? Segítsetek megérteni. 3 percről 30 másodszeresre csökken a WC használatnak ideje. Oh. A futóversenyeken bevezetik a női piszuárt.
0: Na várjál.
1: Na álljuk meg egy pillanatra.
0: A maga a piszuár az ugye a férfi pisilésnek egy ilyen szentélye, de hogy például a Sziget Fesztiválon volt már olyan, aminek nincs ajtaja.
1: Nincs ajtaja, csak beállsz oda, beállsz, és igen, a fejed kilátszik, meg a lábad.
0: És a nőknél is ilyen lesz, hogy nem lesz ajtó?
1: Mi az, hogy női piszuár? Én ezt nem tudom értelmezni.
2: Én most megtekintettem ezt, és értelmezhetetlen számomra, és a lényeg az, hogy beálltok egy dézsába,
1: egy dézsaszerű valamiben.
2: Ami rózsaszín, csak hogy tudják, hogy lány vagy.
1: Igen.
2: Bemész a rózsaszín dézsába, ami hónaljad a gér. Nagyjából, inkább a köldököt felett. És utána lehúzod magadra ugye a bugyelárist, meg a matyát, és felé hajolsz egy közepes méretű tupperware edénynek, ami olyan formájú, mint hogyha egy betét lenne.
1: Ja, értem, tehát hogy nem kell bemenned, becsukni az ajtót, magadra zsugni, levetkezni, hanem te beleülsz egy ilyen hordóba, a fejed kint van.
0: De tehát... van, ez ajtó, tehát hogy

0: Érted?
1: Bemész, ez nem az öltöző a strandokon, tudod, hogy...
0: Csak egy ilyen félkör?
2: Egy ilyen félkörben elveszel egy ilyen folyosóba, igen, és ráülsz a piszoára, kilátszik a fejed, pisilsz egyet, és futsz tovább.
1: Nem tudom ezt elképzelni, teljesen őszinte leszek. Az, hogy ki van a fejed, lát, tehát emberekkel szemkontaktust létesít, ott van a rengeteg tömeg, te meg ott vagy lehúzott gatyával. És a tény, hogy le van húzva a gatyád, és mindenki tudja, és néztek egymás szemébe, az olyan, mint hogy kutya lennél.
0: De lehet, hogy mikor lekucorodsz, akkor eltűnsz.
1: Mikor tudok én eltűnni? Ott tudok eltűnni? Sehol nem tudok eltűnni.
0: A futóversenyre sem mész.
1: De ha eltűnsz, akkor is tudják, hogy mit csinálsz.
2: Tudok-e úgy pisilni, hogy szembe velem pisil egy másik valaki, ki nézd meg a fölsőt, tehát, hogy itt egymások átnézünk. Ezeket úgy kell elképzelni, mint ilyen kabinok tényleg, ahol kilóg a fejed, és... De mert hogy ülsz rá? Tehát akkor a nő nem is ül rá.
0: Nem ülsz rá, itt ja, te fellépsz.
2: Guggolsz.
0: Oda bemész, mostolod le a bugyit, legugolsz, akkor eltűnik a fejed.
1: Nem guggolnak le.
0: De,
2: hát ott egy kicsit belegugolsz, felállsz és egyből kijössz. Nincs vécé ajtó, nem csukod le. Vagy van, amikor a fejed is kín van. Tudsz úgy pisilni, hogy néznek?
1: Szerintem igen.
0: Igen? Hozz egy vödröt, Laci, légy.
2: Ilyenkor olyan vagy, mint a kutya, hogy félrenézel riadtan, és így nem mersz a szemembe nézni, vagy a szemembe nézel közben.
1: Nem, közben befelé koncentrálok, hogy ez csak egy pisi legyen. hogy megpróbálom.
2: Igen.
1: Ebbe pisiek be, ezt köszönöm, Laci, de ez egy kosár, ami áteresztő, ez a zsák, értem.
2: Én nem tudom, én eleve nem tudok úgy pisilni, hogy, de nem azért, mert hogy most az ember ismert, hanem hogy annak van egy, én szeretek bemenni az ajtón. És ott, tehát a piszuárhoz, ha sokan vannak, tök jó belépni egy ajtón. De egy futóversenyen, hogy felgugoljál egy ilyenre, és három másik nővel összenézve közben ott brunzoljál egyet, ez így ebben
1: elmondom, hogy miért nem racionális az elképzelés. Egyrészt, hogy egy kicsi az a rész, mert egy nő úgy megpisilni, hogy közben az összes portékáját magához szorítja. Tehát ugye
0: ez futóverseny, itt nincs portékád.
1: Gondolod, hogy a ruhád, amit így felhajtasz, azokat nem kell fogni, hogy ne pisild össze? Hát látod, hogy nem guggoltál mi.
2: Lettolod a nadrágot.
0: Egy póló van rajtad, meg egy futónadrág, meg egy bugyi.
1: De ezek például azok a pulóverekben voltak.
2: Esküvői ruhában?
1: Igen.
0: A fehér ruhájában, amiről az előbb beszéltünk.
2: Síruhában vagy
1: nem,
2: ezek?
1: De ezek fesztiválokra lettek kitálva, nem? Ezek fesztivál, rendez. Na, és ott meg ugye az van, hogy ott van a kis retikülöd, ott van a mindened. És
2: a futóversenyen akarják. De egyébként, ha nézed más köztéri vécéket, egyébként baromi jó megoldások vannak, hogy ezeket hogy csinálják. Tehát itt tényleg nincs mindenhol ez a toj-toj, hogy bemész ajtó, hanem ilyen álló piszuárok, kilóg a fejed, belépsz, kijössz ajtó nélkül, kicsi labirintus rendszerben bemész, pisilsz egyet, de kívülről nem is tudod, hogy ez egy piszuár, és ez egy WC. Egészen elképesztő jó ötletek vannak már.
1: Miért nem katéter?
2: Az is egy jó megoldás. Nézd, ott pisilsz, nézd, ott kilóg a fejed, közben jönnek a futók, te pisilsz egyet, és mész tovább.
0: Na, nem se kaptál kedvet?
1: Az van, hogy ugye itt azt kell eldöntened, hogy pisilsz valahol, vagy nem pisilsz. Tehát itt
2: vagy jó időt futsz, ez a két kérdés. Futsz egy jó időt, vagy nagyon sietsz, és lesz egy jó időd, vagy nem futsz. Szerintem, akik futnak itt a praktikum oltárán, feláldozzák a pisilés. Ez nem egy kényelmi
1: de
2: dolog.
1: De csak be lehet látni.
2: Igen, belátsz, konkrétan nyitva van a teteje, persze.
1: De oldalról is belátsz, nézd, ott van, ott a Google a nő, látom a combját, és tehát ez nem jó így. Ez nem lett jó kitalálva.
0: De ez egy futóverseny, itt ők nem gondolkoznak, hogy tudod miért? Az időre hajtanak.
1: Senki ne lássa a picsámat pisilés közül. És nagyon fontos dolog. A másik pedig az, hogy szerintem ez szerintem ennyi, hogy picivel nagyobbnak kellett volna lennie, hogy nagyobb legyen az ív, hogy jobban eltakarjon.
2: És ha jobban eltakar, akkor nem zavar, hogy kim van a fejed.
1: Hát, attól függ, ha most azt kell eldöntenem, hogy összepisílem magam, vagy sem, annál jobb.
2: De miért más az arcod, amikor pisilsz?
1: Nem vagy tudom, neked, vagy és ez... nem is akarom, hogy kiderüljön.
2: Vagy tudod, neked tehát, van egy szégyenérzeted, hogy valaki látod, hogy mindenki pisil, érted?
1: Értem, de hogy ahhoz vagyunk szok, hogy elbújunk ilyen dzsindzsásokba, tudod?
2: Na de miért? Tehát
1: ez talán csapkodja meg a popókádat, mint az,
0: na
1: hogy...
0: Na de a fővárosban futnak, most az neked jó lenne, hogyha...
1: Ez önmagában véleményes, jó? Ha a fővárost arra találták volna, hogy fussanak benne, ugye, akkor a trollibusznak például nem lenne létjogosultsága. De na, most jó, visszatérve ehhez, de hogy nem tudom, hát figyelj, én nem érzem ezt.
2: Nem érzed ezt a dolgot? Tehát jó. Legyen az intim, legyen eltakarva, igen. Legyen egy ajtó, húzd be.
1: Most ez egy műanyag fröccsöntött bódi, hogy nagy munka lett volna, ami még ráhúz egy 30 centit.
0: Tehát, akkor nem tudsz bemenni, mert akkor lezár.
2: Nem,
1: de
2: úgy szerintem...
1: hát felfelé meg... Érted, hogy...
2: Szerintem itt a gyorsaság van. Belépsz, gyorsan kilépsz, nincs ajtó, nem húzod, nem teszed le, nem kell lehúzni, nem teszed le a tetejét, lecsukod. Tehát ez a praktikum.
0: Hát ugye 3 percről, ez 30 másodpercre csökken a pisilés.
1: Sose tud lecsökkenni a pisilés idő.
0: De hogy nem, mert ott becsukod az ajtót, bezárod, leved, pisilsz, kinyitod. Na, itt meg csak belépsz, pisi, és már mész.
1: Jó, de akkor ez egy ilyen kamikáze pisilő. Tehát arról van szó, hogy csak egy ilyen
0: Ennyi.
2: Igen, abszolút.
0: Tehát nem üldögélni mész futóverseny közben a budira.
1: Hát figyelj, én nem tudom, de akkor is lehetett volna ezt jobb. Ezt szerintem ennek tervezési nem az ötlet rossz, hanem a tervezési problémával van bajom. Tehát, hogy
0: magasítsák meg.
1: Magasítsák meg. Amúgy meg igen, az, hogy nézd meg, ott is kukucskál befele a nő. Nézi a másikat.
2: Hát nem, hát nem, mert lehet, hogy csak a társa fut, hát nem kukucskál.
1: Befejezted már.
0: Keresi a helyet, mert neki is kell pisilni.
1: Hát az a nő biztos nem futni, mert tudom, tehát 1000%.
2: Na, ha ezt most én mondtam volna, tessék, akkor itt már végem lenne azért, mert egy kicsit testesebb nő állott. Az nem a nő biztos nem
1: futni, mint oda. Nem a testessége miatt mondom, hanem az öltözéke miatt. Jó majom ember, és akkor ennyi mondanék erre.
0: Majom ember.
2: Nézd meg, ha én mondtam volna, már lepufiztam volna, érted? Hát ilyet komolyan mondom. Ott áll, és nézi a barátnőjét, hogy pisik.
1: Ott áll, pipiskál, és nézik befele egy részével.
0: Hogy van-e hely? A fiúknak.
2: Igen.
0: Ahol az egész hátat kilátszik, meg a fejet kilátszik, az is például, ahogy megy előre az idő, ha érted, és az alkoholfogyasztás, annál könnyebben tudod használni. Mert az elején van benned egy gát, hogy oda kell állni egy ilyen háromszögbe, és oldalról is belátnak, meg látják a fejedet. Tehát az kell, hogy így áll sokat, és akkor utána nem fog érdekelni, hogy kilátszik a fejed.
1: De máshogy szoktál pisilni részegen, mint józanul?
0: Sokkal lazább.
2: Sokkal inkább.
0: Sokkal
2: lazább vagy.
0: Bárhol.
2: Kevésbé foglalkozol vele.
1: Megfogod a melletted lévőjét, és úgy van.
0: Ha kell, akkor két kézzel is fogod. Tehát jobbról, balról tudok segíteni.
2: De piszoár vagy siva? Tessék, hogy vagy? Tehát ha bemész egy budiba, és van mondjuk szabad WC, meg szabad
0: piszoár. Akkor beállsz inkább.
2: Akkor inkább a budi.
0: Igen, de hát ez valószínűleg az ismertség miatt van, nem?
2: Aha.
1: Milyen ismertség, Feri?
0: Hát egy kicsi, nem sok, azért van egy egész kevés, nekem is köszönöm szépen, aranyos vagy. De hogy az valószínűleg amiatt van, nem? Hogy én régebben engem annyira nem zavar.
1: De ez hogy van, hogy a Ferit mindenki megismerik, én egyszer nem teszek fel szempillaspirát, azt megkérdezik, hogy én vagyok-e az.
2: Nagyobbat változik az arcotok smink és smink nélkül mindenki. Mi átlagosan hozzuk ugyanazt.
0: Rajta nem tudsz már javítani, így jó, ahogy van.
1: Érdekes. Én az igazság, hogy nagyon megnézni magát ezt a kultúrát, hogy ilyen némán csendben vagytok egymás, mert a sok fős piszoárban, az egy tömegpiszoár, ugye?
0: Igen. Ha ismeretlenekkel vagy, akkor nem kezdesz el beszélgetni, kivéve ha vegetáriánus vagy.
1: De mi az etikett, hogy belépsz, és akkor azt mondod, hogy jó napot, kedves kollégák, középsugaras piséske.
0: Nem, vagy... nem vagyunk hülyék.
1: De nem.
2: Nem, oda lépsz csöndben, konstatálsz, igen. De ha kell, átnézel. Tehát, hogy azért nem.
0: Hello!
2: Jó napot,
0: mi ez a csobogás?
2: Hadd magázódjak.
1: De van ilyen, hogy valaki mondjuk nagyon csopog, és akkor oda néz, hogy az igen? Vagy így, tudod, hogy nincs ilyen? Vagy
2: nincs, szerintem bemész, lefele nézel, kicsit szemérmesen, túl akarsz rajta lenni, majd rohansz ki.
1: És fintok a egymás előtt ilyenkor?
2: Nincs ilyen. Szerintem nincs.
1: Nem fintok egy esetben?
2: Nem.
1: Azt
2: de mi is
1: hogy
2: lerázzuk a lábunkat, és...
0: Lord, igen!
2: Dehogy is, nem. Gyorsan pisil. Semmilyen természetes ingered nincs ilyenkor. Túl akarsz enni rajta. Hát egymás mellett pisilnétek, neked se lenne. De valahogy valaki
1: lesz derekadat pisilés közben.
2: Igen, persze. Kivesi a fésit, meg a tükröt a zsebemből.
1: Nem, csak így tudod én. De nem mindegy. És tényleg van, tehát például van ez a nagyon agresszív pisilés, az engem érdekel, hogy tudod, amikor így valaki nagyon erősen pisil. Ilyen,
2: igen?
1: Ilyen nagyon csobogós. Az nem azért van, hogy megdicsérjék a többiek?
0: Ja, direkt visz magával a vízet egy flakonból.
1: Nem, hanem hogy nagyon sokáig tartok, és utána egy ilyen négy bár nyomással elhagyja a testét, tudod, ilyen igazi ló. Igen.
0: És akkor büszkén körbenézel, hogy az én voltam.
1: És akkor nem szoktok ilyenkor csettingetni, wow. Legalább tudod, egy kézzel tudod, ilyen tapsolásáját, hogy nem, semmi?
2: Nem, semmi. Nem, ez túl misztifikált, ilyen nagyon gyorsan csinálod. Túl vagy rajta, és jössz is ki.
1: Akkor ez egy ilyen cowboy szituáció?
2: Ha vannak feliratok, azokat olvasod, képeket nézegetsz, és
0: hát, ha haverral mész, akkor dumálsz.
2: Akkor dumálsz, igen. Oké. Akkor beszélgetés van. Hogy haverral van beszélgetés, persze. Uh-huh. Tehát akkor azért a fesztiválokon nagy megfejtések vannak.
1: És a beszélgetés mikor vált át csókolózásba?
2: Nagyon ritkán. Illetve sokszor a férfi vécébe, de akkor mi mindig kijövünk a Ferivel. Ott mi már nem maradunk. Szóval akkor nem szeretjük ezt a dolgot. Tehát a nő ne pisiljen piszuárba, azt mondod. Hagyjátok meg nektek a hagyományos vécét. Legyen
1: elég. Én nem akarom a nőtársaimat elvágni ettől az élménytől, aki szeretné, hogy az arcát simogassa a szél, meg az arra járóknak a tekintete, az használja nyugodtan ilyet. Én nem tudom magamra ezt elképzelni. Nekem én végig utána arra gondolnék, hogy ha valaki elmegy mögötted és bekukkant, akkor az
2: mit lát?
0: Ezért nem jár futni.
2: Többek között ez az oka, hogy nem jár futóversenyre.
1: Ez van.
2: A női piszuárok.
1: Most már akkor beszéljünk őszintén, hogy nem lenne a pisilés témája, már maratonokat.
2: Skandinávok, ja, ők akarnak nagyon újítani. Na, jövünk mindjárt. 7:30 pontosan itt vagyunk, rögtön a hírek után.
3: Micsoda témák, micsoda hangulat! Alig bírtuk abba hagyni, de hamarosan folytatjuk!
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai. 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 7 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
6: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
7: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
8: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
7: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
8: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Hajnó. Az ellentétek vonzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 2.800.000 forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
10: Visszatért a Best for You a KFC-be! 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben!
11: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
12: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
11: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
13: Ismerős az a reklám, amikor egy sztár mosolyog az autóban, aztán hosszasan pózol vele. Na, a Dacia Sandero-nak nem kell ilyen, hiszen nekünk van Európában a legtöbb márka nagykövetünk. Persze nem véletlen, hogy Európában a legtöbb autóvásárló 2025-ben is a Sandero-t választotta. Megértjük. Ez egy pont elég tökéletes autó. Ráadásul most a Dacia Sandero klímával már 5.649.000 forinttól hazavihető. Piaci statisztikák forrása. Dataforce. Részletek a dacia.hu-n és a márka kereskedésekben.
4: Reklámot hallottak.
14: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
15: Újra épülnek a smaragd lakások. Ha biztos befektetést keres, a Körút Társasházban most 5% kedvezményt adunk minden ingatlanunkra, így olyan, mintha áfa nélkül vásárolna. Új építésű, energiatakarékos belvárosi lakások otthonnak vagy befektetésnek is kiválóak. Mi garantáltan visszabéreljük, és minden ügyintézést vállalunk. Az eladó lakásokat keresse weboldalunkon. www.smaragdapartman.com. Smaragd Investment Kft. Kecskemét, Homokbánya, Homokkő utca 1.
16: Kicsiknek nagy élmény, nagyoknak gyerekkori csoda. Mini Magyarország Maket Park, mozgóvonatokkal és ikonikus épületekkel. Magyarország kicsiben, élmény nagyban. Mini Magyarország, Szarvas.
17: Különleges kedvezmények, különleges hivatásoknak.
18: Az MG elismeri a felelősség teljes szakmákat, ezért kiemelt szakmai kedvezményeket biztosít meghatározott hivatások képviselői számára. Kis városi cirkáló, közepes családi SUV, benzines, hibrid vagy elektromos autók óriási kedvezménnyel.
17: Fegyveres és rendvédelmi testületek tagjai, pedagógusok, egészségügyi szakdolgozók és még sokan mások.
18: Várjuk az MG Tormásinál. Kecskemét, Külső Szegedi út 100.
17: www.mgmotor.tormasi.hu.
19: Egy nap, amikor a galaxis Kecskemétre érkezik, gaming, cosplay, Star Wars és legendás hangok, Anger Zsolt, Bogdányi Titanilla, találkozz youtuberekkel, szerez ritka cuccokat, és lép be a galaxisba. Június 13. Kecskemét, Ikona Neumann János Egyetemen, ott találkozunk.
20: Éhes vagy? Hallod ezt? Ez nem csak burger, ez a Rizburger, és villámgyorsan kész. Brutál Smash Burger, izgalmas ízek, rozmaringos krumpli és korlátlan Coca-Cola refill. Próbáld ki ma! Rizburger, Csáky utca 18, a piac mögött.
0: Drága mennyasszonyok!
21: Sziszi, már nem csak a mennyasszonyokhoz szólunk.
0: Igaz, mert a Sophia Loretta esküvői ruhaszalonban 500 négyzetméteren minden, de minden esküvői ruha egy helyen.
21: Mennyasszonyi ruha, vőlegényöltöny, koszorús ruhák felnőtteknek, gyerekeknek és alkalmi ruhák örömszülőknek is. Minőség megfizethető áron, díjtalan ruhapróba. Sophia Loretta esküvői ruhaszalon.
0: Szeretettel várunk Kecskeméten a Szilkop mögött.
22: Idén július 9 és 11 között vár téged is Lakitelek Tősfürdőn az Alpárfest, a térség legegyedibb underground zenei fesztiválja, ahol jobbnál jobb zenekarok csaptak a húrok közé a színpadon. A rendezvényen több mint 30 fellépő húzza a talpalávalót. Igazi buli hangulat és közösségi élmény az autós kempingben. Szerezd meg a bérletet minél hamarabb! Irány az Alpárfest! Varázsolt felejthetetlenné a nyarat!
23: Zöldkéz. Több százféle védőcipő és divatos munkaruha egy helyen. Zöldkéz. Minden, ami munkavédelem Kecskeméten a Halasi úti Agroker mellett. www.zöldkéz.hu.
24: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó Kecskemét, Napsugár utca 2. Beszélsz ki autóbontó.
25: Kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát. facebook.com/Rádió 1 Gong. Reklámot hallottak.
26: A Rádió 1 Gong legfrissebb hírei.
27: Megtartották a Hősök napját Kecskeméten, rekordösszegű támogatást kapott a Kiskunhalasi Kórház. Újabb burkolatfelújítás kezdődött az M5-ösön Kecskemét térségében. Köszöntöm, jönnek a részletek, Ármán Évi vagyok. Különleges hagyományőrző programokkal ünnepelték a Hősök napját Kecskeméten. A belvárosban első és második világháborús katonai bemutatók, korhű fegyverek, sátrak és katonai járművek várták az érdeklődőket. A látogatók a többi között tábori kórházi szállító járműveket, ágyúkat és korabeli felszereléseket is megtekinthettek, írja a Vármegyei Lap. A programok a Deák téri második világháborús emlékműnél tartott városi megemlékezéshez kapcsolódtak. A szervezők célja az volt, hogy méltó módon idézzék fel azoknak a katonáknak és civileknek az emlékét, akik életüket áldozták Magyarországért. A Hősök napját országszerte minden évben május utolsó vasárnapján tartják meg. Történetének eddigi legnagyobb adományát kapta a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház a hétvégén megrendezett Richter egészségváros programon. A gyógyszergyártó cég 3,5 millió forintos alapadományát a résztvevők aktivitása több mint 63 millió forintra növelte. A támogatásból egy modern nőgyógyászati laparoszkópos tornyot vásárolnak a kórháznak, számol be róla a baon.hu. A rendezvényen több százan vettek részt különféle szűrővizsgálatokon és egészségmegőrző programokon. Az online aktivitás is rekordot döntött, hiszen a közösségi médiás támogatásokból önmagában több mint 45 millió forint gyűlt össze. A szervezők szerint a program nem csak a támogatás miatt volt sikeres, hanem azért is, mert sokakat ösztönzött a rendszeres szűrővizsgálatok fontosságára. Burkolatfelújítási munkákat végeznek az M5-ös autópálya Szeged felé vezető oldalán Kecskemét térségében június 6-áig. A munkák miatt az 57-es és a 64-es kilométer szelvény között ideiglenes forgalomterelést vezettek be, közölte az AKA ZRT. A kivitelezés ideje alatt irányonként továbbra is két sáv használható, azonban átmeneti korlátozásokra számíthatunk. Az érintett szakaszon 60 és 80 km per óra sebességkorlátozás van érvényben. Gyenge esőre számíthatunk Bács-Kiskun vármegyében, több adagban is érkezhet csapadék, ugyanakkor továbbra is meleg lesz, 28, majd holnap már 29 fok is lehet, és a felhős idő ellenére a meteorológusok figyelmeztetése szerint magas lesz az UV-sugárzás. Éjszakára sem hűl le, 13 foknál jobban a levegő. Az időkép szerint egész héten hasonló időben lehet részünk.
25: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: legyen!
1: Hey, gyerekek, reggelizés folyik, oda néz Béke, és nyugalom 3 perccel 3-8 előtt. Ilyen az, amikor mindenki eszik. Ja, időjárást van? Van, időjárásunk van.
2: Az időjárás jelentést a Vaper rovarriasztó és rovarírtó termékek támogatták.
3: Bocsánat, gyerekek, itt közben fontos megbeszélések voltak, úgyhogy itt nagy dolgok vannak, be kellett mennem itt a fülök irodájába.
1: Jújjújjújjújjújjújjújjúj, lekaptok a 10 körmödről, öcsi.
3: Ne viccelj.
1: Már hogy te őt.
3: Ja, ez így, ezt úgy, ezt fölhívni, ezt elintézni, ezt kirúgni, ezt megserezni.
4: Arra találtuk, hogy miért voltál ilyen sok egevécén?
3: Igen, csak egy annyi volt, hogy cifrára fostalom, hogy igen. Na jól van, gyerekek, azt nézem, hogy elmondtuk az időjárást, jól van, akkor ez jó, illetve kapura rugás játékkel jelentkezni, Gyuri, de még nem kell, szólni fogunk. Ez a Hisense játék, ezt tudtuk, hogy nagy őrület, mert hogy itt tényleg szép a nyeremény, de nem kell még. Mikor indul a világbajnokság? Mikorra kell jó tévét szerezzem? Az mondja meg valaki. Tudjátok? Azt láttam, hogy Messi megérkezett a világbajnokság helyszínére. Ottól megy játszik az argentin válogatott, de mikor indul? Június közepe? Vége?
1: Úgy van!
3: Hívjuk fel a trollfocit, hát ők sem tudják.
4: Közben még annyit, hogy mondjak az előző témához, hogy megfejtették a megoldást. Olyat kell építeni, hogy a fejed és a felső tested ne látszódjon, az alsó meg kilókat.
3: Tökéletes.
1: Tök jó. Az alapján csak nem azonosítanak.
4: Egyenlőség.
3: Tökéletes, igen. Júni 11-én indulunk, gyerekek, és júli 19-én, egy nappal a szülinapom után van vége, akkor játsszák a döntőt.
1: Hát sokat nem fogsz belőle nézni, mert ilyen hülye időpontban van.
3: Hát az időeltolódás, így van, persze, így van, Amerikában
4: azért. Van?
3: Hát ott ugye visszafele vannak, tehát szerintem hajnali meccsekre kell majd számítani, nem? Azt számít úgy, akkor vagyunk, de aztán lehet, hogy azért igazítják Európához is, nem tudom. M4 baleset Ülői felé, ez fontos, ha van még friss, akkor küldjétek 0-23-111-111 az SMS számunk. Ez M4 M0-ás lehajtójánál van, kilométeres a kocsisor, és áll a forgalom. Adél is elküldte, úgyhogy vigyázzunk neki.
1: Dél-Korea, Csehország hajnali 4 óra, Egyesült Államok Paraguay 3 óra, Brazília, Marokko 0 óra, tehát éjfél, Ausztrália, Törökország reggel 6 óra.
3: De valóban lesznek... jó hülye időpontok
1: igen,
3: azért.
1: Igen, de például Kanada, Bosznia, Hercegovina minden elsőpről összecsapását este 9-től tudod nézni, majd 12-én.
3: Gondolom, ahogy haladsz aztán az elődöntő döntő, nem tudom, 8-at döntő felé, ott megpróbálják azért így az európai nézőkhöz igazítani, nem? Hogy azért ne veszítsék el ezt a nem tudom, 300 vagy 500 milliós piacot itt, ami van. Tehát úgy gondolom, az úgy azért alakul egy idő után. Jó, meglátjuk, nem tudom. Hát fociban nem vagyunk azért annyira erősek. De a tételinket megrakjuk, jó? Tehát azokat megcsináljuk.
4: Én egy Dél-Korea Csehországra vagyok csak hajlandó rakni. Tehát, hogy
1: mit tippelsz így ránézésre?
4: Nehéz, de szerintem a dél-koreaiak azok fürgék. Ilyen alacsony fürge emberek
1: lehetnek. A csehek meg söröznek, na?
4: Hát igen, nagyon nehéz, viszont hajnal 4-kor ezt mindig akkor ébredek fel elsőre, úgyhogy akkor az jó.
3: Bekapcsolod és azonnal tudod. Uh-huh. Azonnal tudod nézni. Ti tudjátok, hogy nektek mi a Bluetooth meg a Wi-Fi nevetek, gyerekek? Ti nektek ez megvan?
1: Van ilyenünk?
3: Hát tudod, hogy el tudod nevezni a Bluetooth nevedet, meg a Wi-Fi kapcsolatodat, hogy ne H2 nem tudom mi legyen, hanem annak tudsz nevet adni.
4: Én tudom az enyémet.
3: Magának a hálózatnak otthon. Azért kérdezem, mert hogyha te tudod igen, a nevét?
4: Ez úgy alakult ki, hogy a férjemmel egy veszekedés után beállított az enyémet, és azóta az úgy maradt. Én azt mondom, hogy az én telefonomnak a neve. Nem, ez nem a te házasságot, Feri, az enyém.
1: Sok veszekedés után gondoltam.
4: Nem mi máshogy bántjuk egymást, nem így. Igen, nekem azt írja, hogy a tudás legjava. A tudás legjava.
3: Ez a Wi-Fi tech otthon.
4: Nem ez a Wi-Fi, ez a telefonom, hogyha csatlakozik bármihez, akkor ugye nem a nevet látják, hanem az, hogy a tudás legjava.
3: Ja, a tudás legjava, igen.
4: Ezzel Péter arra akart célozni, hogy némileg okoskodásra.
3: Akkor az a Bluetooth-odnak a neve, mert ugye
4: a telefonodnak.
3: Ja, a telefonodnak. Aha, tehát ha én megtalálok téged telefonon keresztül, akkor a tudás...
4: Erdopolni akarsz nekem, akkor nem a nevet látod, hanem azt, hogy a tudást.
3: Aha, én nem vittem túlzásba, nekem az a nevem, hogy iPhone, most megnéztem. Wow. Tehát azért az nincs nagyon kitalálva. De csak azért mondom, mert egy kényszerleszállást hajtott végig a United Airlines gépe, mert valaki a Bluetooth hangszórójának vicces nevet adott. Na, ezt magyarázzátok meg nekem, ezt a hírt.
4: Mennyire vicces?
3: Mondjuk elnevezte bombának. Vagy azt mondta, hogy nem tudom, az én nevem a Allah Akbar, vagy az, hogy terrorista vagyok. Hogy mit tudom, hogy tök minden, ki nézi a Bluetooth nevedet?
1: Igen, ki akadt rá erre?
3: Hogy akadnak rá United Airlines, amikor te felszállsz, akkor a te telefonod mihez csatlakozik? Ha van wifi a fedélzeten, ahhoz te tudsz csatlakozni. Ő a Bluetooth hangszórójának adott valami vicces nevet, és ezt kiszúrták, és azt mondja, hogy vissza kellett térnie egy New York-i repülőtérre. Spanyolországba indult, mert hogy biztonsági problémát észlelt a legénység, és azt mondják, hogy a bomba szó volt. Szerintem erről a hírről mi már beszéltünk, de ez most újra megtörtént. Tehát ez nem egy egyedi eset, mert egy hónapja vagy két hónapja ez már hír volt. De most újra megtörtént, a Bluetooth-ának a bomba nevet adta, és terrorizmus veszélyére vissza kellett térni. Ezt érted?
4: Az elkövető Tom Jonesnak hívták, és
3: igen, a
1: szexbomba.
3: Igen, oké. Honnan tudják, segítsetek megfejteni, Zsűl, te technikailag jó vagy. Tehát felszállsz a gépre.
1: Ha minden egyes wifi cucc, ami be van kapcsolva, azt te látod. Tehát ha én most itt rákeresek az elérhető Bluetooth-okra és wifikre, akkor látni fogom, hogy a Zsűlnek be van kapcsolva a fejhallgat, vagy ez a fülhallgató.
3: És látod, hogy mi a neve.
1: Akkor én látom, hogy Gyulapod.
3: Na de várjál, ez az eset, ez megtörtént fél évvel ezelőtt egy másik repülőgépen, ők is visszafordultak. Akkor ebből nagyon nagy hír volt, mi is foglalkoztunk vele. Ez most egy másik eset, ez szombaton fordult vissza ez a gép. Ha te a Bluetooth-odat elnevezett bombának,
1: igen,
3: azt honnan tudja a légitársaság?
1: Hát
3: hiszen én keresek rád, a telefonodat meg akarom találni.
1: Hát lehet, hogy van egy ilyen van a Stewie-knak egy ilyen előírás, hogy ahogy beszálltok, beül minden utas, akkor kapcsold be a telefonod, és keres rá az összes nem tudom.
3: Hát már... Hogy a Stewie-k megkeresik a telefonodat egyenként, és kiszúrja, és ha neked a bomba, a Bluetooth neved...
4: Nem, annyi van, hogy amikor kinyitod a tetejét mondjuk a fülhallgatódnak, akkor ugye az aktiválódik, és akkor ugye aki a környéken van, és éppen keresi valami mást, annak mind feldobja a listába.
1: És bepánikolt valamelyik
4: utas. És akkor aztán valaki neked tetsz megjelent azt, hogy bomba, és akkor mondod, ez is
3: ti, ha ültök egy repülőn, ti szólnátok? Tehát nek bomba nevezet...
4: Pontosan tudod a választ, Balázs.
3: Hogy azonnal leszarakszon, az nád magad. Kapnál el az a pánikra
4: te is tudod a választ, én már beülnék a pilóta fülkébe, és mondanám, ne srácok, mondom akkor a koreográfiát.
3: Oké, ül egy rossz kinézetű ember melletted egy amerikai repülőn. Uh-huh. Megnyitod a telefonodat, és azt mondod, hogy a Bluetooth elérések, és ott kijön, hogy bomba. Ott ül, ránézel, megint bomba.
1: Na.
3: Ránézel, bomba, és azt látod, hogy hosszú szakálla van, turbánban van, és mindenféle kütyük vannak a mellén.
1: Kicsit sarkítottam.
4: Egy monoton piszolás hallasz.
3: Allah Akbarozik.
1: Valami ketyeg.
3: Valami ketyeg, és a bal kezében van egy detonátor. Szólnál a pilótának? De nem, tessék, bombát lát. Látod ezt a feliratot, vagy wifi, vagy bluetooth. Te szólnál azért, hogy fordítsák vissza a gépet, csekkolját egy másik repülőre, és szállj le? Valódi veszélyez.
4: Nem, szerintem nem, de az az érdekesebben, hogy ha bombája van, tegyük fel, hogy sikerült neki felvinni egy ilyen szódabikarbóna ecet kombinációval készített ilyen MacGyver-es dolgot, és látja, visszafordultak, akkor ez nem egy ilyen felhívás keringőre?
3: Hogy most kell robbantani.
4: Na jó, én nem itt akartam, de akkor most már mindegy, cső.
3: Igen. Ráadásul, te tényleg terrorista vagy. Tehát valószínűleg nem fogod átnevezni a Bluetooth-odat bombára. Tehát ez annyira terrorveszély, és annyira semmi valódi félelem nincs benne, hogy nem is értem egyébként. Azt mondja, hogy a CNN megszerzett egy videót, amit egy utas rögzített, ezzel hallani, hogy a kapitány hangos beszélőn arról tájékoztatja az utasokat, hogy ez egész nagyon nem vicces, és a protokoll szerint komoly figyelmeztetésként kell értelmezni, és a lehető leggyorsabban leszállni, és bemondta ezt a hangos bemondóba, hogy a bomba nevű Bluetooth miatt nekik vissza kell fordulni. Nincs ez kicsit beteg, azért túl biztosítva?
1: Ez beteg. Hát azért, mert most valaki viccből így elnevezi. Hát hány hülye név van ilyen elnevezésben? Itt valaki elkezdte küldeni a hallgatók közül, hogy van akinek az a wifi neve, hogy eladó csüngőhasú malacok. Ezt látod a rákeresel, miatt nyilván nem szállsz le, de hát most azért, mert oda van írva, hogy bomba.
3: Azért nem fogsz, nem, valószínűleg nem fogsz robbantani.
1: Igen.
3: Otthon mi a wifi nevetek? Elneveztétek valahogy?
1: Nekünk ilyen van, mert ugye nekünk a plafonon nem megy át a wifi jel, valamiből nem tudom, miből csinálták. Van a földszint,
4: meg az azbest wifi,
1: meg a emelet wifi.
3: Komoly vasbetonból építkeztetek.
1: Igen, de most mit adj neki? Miért neked van?
3: Nincs, én nagyon sokan elnevezik.
1: Balázsék a... wifi-e? Hát nincs, hülyeség. Nincs.
4: Nem, nekünk a dögös kancák XXL.
3: Tehát oda, ahova nem való. 1, 2, 3.
1: Zsűlnek biztos, hogy van.
3: Zsűl, úgy képzelem, hogy az összes wifi-ének van neve, az összes Bluetooth-ának van neve, ő külön elnevezik.
4: Jó, csak hagyd kérdezni, csak annyit kérdezik, science fiction?
0: Jules.
3: Jules!
1: Jó, a kis fülhallgatódnak van ilyen AirPodsod?
4: Az füles, fules.
3: Az meg fules.
1: Az is Zsül.
0: Ahogy, de Zsül telefonja.
1: Zsül
3: telefonja. Mennyire kell szereted a wifi-det, hogy nevet adjál neki? Tehát, hogy mi van az emberekben, hogy nevet akarnak adni a wifi-nek?
4: Sok szomszéd kell hozzá. Tehát te, ott, ahol élsz a kis palotádban, hogy ott nincs rengeteg ember, aki bitorolná ezeket a sávszélességeket, de én, aki társasházban lakom, tudom, hogy megnyitom, és ott van, hogy TPO 04 link 11, stb. És akkor kell valami, hogy tudjad, hogy amikor jön át a haverod, aki ugye egy ingyen élő, és azonnal azt mondja neked, hogy ne haragudjál meg, de ennyi mobilforgalmat nem tudok generálni. És akkor
3: tudja, hogy melyikre kell fölmenni.
4: Igen, ami a legjobb dolog, ami történt ebben a műfajban, hogy meg tudod osztani egy gombnyomásra most már a wifi kódodat. Azt még nem tudjuk, hogy hogy zajlik, mert nem mindig kínálja fel, csak random, de ez nagyon-nagyon tetszik, hogy most nem kell, mondom, 1-0-9-5-ös
3: hát nagy LVVLK, igen, ha megfogod.
4: Dollárjel.
3: Igen.
4: És igen.
3: Az a jelszó megosztása.
4: Igen, igen, az nagyon király az lett. És amúgy én szeretem ezeket az elnevezett wifiket, mert az látszik, hogy van élet a házban, hogy gondolkodnak az emberek, hogy küzdenek.
3: Hogy egy ilyen otthonosságot mutat neked, hogy a wifi el van nevezve.
4: Igen, igen, én régen laktam egy olyan házban, ahol minden wifi el volt nevezve, és nagyon jók voltak. Jók voltak. Csődörök és különböző dolgok. Tetszett.
3: Csődör nevezetű wifi? Igen. Valaki azt a nevet adja wifi-nek, hogy csődör.
4: Volt,
1: ott van egy bizonyítási vágy.
4: Nem, nagyon viccesek voltak. Voltak egymás szapulására is ment a dolog, meg ennyi. Úgyhogy jó. Szerintem ezt kell csinálni, mert akkor legalább egy kis személyiség költözik bele.
3: Nálunk az egyik szomszéd wifi-nek a neve a Répagyilkos 2000. Azért az így ebben a formában. Otthoni wifi nevünk CIA Hungary, ez a wifi nevünk. Figyelj, egyébként nagyon sokan adnak neki nevet. Tehát az otthoni wifi-nk az a Tech Kisbusz. A Tech Kisbusz a neve, és igen.
1: Ezt azért adott, hogy ne csatlakozzanak rá?
3: Hát, hogy ne próbálják föltörni, igen. A mi wifi-nk a Martin Luther King. Azt a mindenségét neki. Úristen.
1: De van ilyen, ami a szomszédnak szól, ne csapkodd a pince ajtót, ez a wifi neve.
3: Nálunk a rezidencia neve, illetve a ne lopd a wifi-t, mi is átvettük. A ne piszkáldot is nagyon-nagyon sokan írják. Ne lopd köcsög, ezt a nevet adtuk neki. Figyelj, rengeteg ember elnevezi a saját wifi-ét. Vagy a saját hálózatát. Örülök, ha föl tudok rá csatlakozni. Nem tudom, hol adjak neki nevet. Tehát nem jutok el odáig, hogy nevet adjak
4: Balázs
3: neki.
4: Balázs az a fajta felhasználó, aki már letöltött egy nem tudom, HD minőségű filmet a mobilnetjére, és utána veszi észre, amikor már nem tud telefonálni sem, hogy jó, itt van wifi, itt lakom 7 éve.
3: Ilyenek vannak, igen. Szomszéd wifi neve a Punci Vadász. Azt szerintem az...
1: És van, aki ennél konkrétabbra megy, panelház, wifi-e, vagy wifi név. Megraknám a szeszit a hatodikon.
3: Szerintem az egyébként jó felség.
1: Az nagyon, és a szeszit, hoppá.
3: Megraknám a szeszit, igen. Azt mondja, hogy a fiamnak sekszaga van, nálunk ez a wifi. Nagyon kedves. Aztán azt nézem, hogy Hagymás Bab Király, ez a wifi elnevezés, ez Zotyó küldte nekünk. Látunk szaros macskát, ne csapkod a pincajtod, ezt ugye olvastuk, sajtos tészta 001, tehát rengetegen nevezik el a saját wifi-üket. Jó, a bombára figyeljetek, az nem szerencsés. Tehát azt a légitársaság valahogy megnézi. Itt arról szól a hír, hogy a stewardessek kérték, hogy mindenki kapcsolja ki a Bluetooth-t, de hogy a bomba nevű felhasználó az nem tette meg, és valahogy így tudták azonosítani, hogy ő folyamatosan bekapcsolva maradt. Én nem tudtam, hogy ezt a légitársaság nézi egyébként.
4: Azt kérdezik, hogy bomba volt, hogy acceleri bomba.
3: Acceleri bomba.
4: nem mindegy.
3: Igen. Nálunk a csatlakoz anyádra, ezt a wifi nevet adtuk neki, működik. Free wifi.
4: Jaj, ez nagyon retro. Troja.exe.win. Jaj, de rég hallottam, hogy láttam ezt leírat, jó ég.
3: Ja, ez egy ilyen megijeszt egy kicsit, hogy nehogy rámenjél, mert valami vírusa benne.
4: Igen. Ez meg a Winamp. Ezt tetszik a legjobban.
3: Van valami különös abban, hogy az emberek elnevezik a wifi-üket, nem? Abban van valamilyen, nem is tudom, ilyen
4: valami ételi,
3: kisajátítás.
4: Valami ételi különlegesség van ebben. Valami társadalmakon túlmutató. Valami összefogást. Azt érzem
3: nem,
4: ebben.
3: Pont nem. Nincs benne. Olyan. Egy ilyen egyénieskedés van benne egy kicsit. Egy
4: individualizmus. Szeretem, amikor az emberek tudnak önmaguk lenni, és csak elindult valaki.
3: Nem szeretem ezt. Nem szeretem ezt, mikor az emberek elnevezik a wifi-üket, igen. A bomba tájnyelven tűzoltót jelent, úgyhogy milyen kár, hogy nem egy ilyen légitársaság.
4: De miért, ha felgyújtod a házad, akkor azt tájfelen azt üvölt, hogy
3: bomba. Igen. Azaz.
4: Ez nem lett könnyű nekik, nem?
1: És mit üvöltesz, ha bomba van?
4: bum.
1: Tűzoltó, igen. Tűzoltó.
4: Bum, bum, bum.
3: Jó, a taknyosra vágnálak, azt szeretem.
1: Na jó, de érted, ha laknak hatan, ahogy hívják, ott kit.
4: És mindenki 140 kiló feletti gyúrós fiú.
3: Igen, és csak egy van ment. Na, legyetek óvatosak, jó? Volt hogy megy vagyar tegnap? Csináltatok, gyerekek?
1: Nem, hogy csináltunk semmi volna. Nem volt, nem volt Laci,
3: ja.
1: Nem voltál te.
3: Lackó és az ő számgenerálása, hát az aranyatér. Egyébként meg kell, hogy kövessük Lacit, mert nem hónap végén volt, úgyhogy mindjárt visszatérünk erre, jövünk. Mindjárt 3 perc a pontosan 8.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Feri, figyelj! A bal sarokba rúgom, te meg vetődj jobbra!
2: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
3: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek? Boomerek vagytok, gyertek fifázni!

0: a stúdiót. Csavarja be Balázsék virtuális focilabdáját a műsorvezetők kapujába, mert egy gól egy Hisense 65 colos mini LED TV-t ér. A játék végén pedig az összes jelentkező között kisorsolunk egy két főre szóló utazást Bostonba, repülőjeggyel, szállással és belépővel a foci világbajnokság június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
1: Ez szuper, Feri! Eddig nekem 10-0.
2: Menjünk már vissza, a sárbot jobban ment.
3: Na, boomerek.
0: A rádió egy bemutatja. 10. jubileumi Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án. Üljön be mellénk a kabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész esti showval. A színpadon a 90-es és 2000-es évek sztárjai. Captain Jack, Miss Hunter,
4: Hallgassa a rádió egyet, figyelje a műsorvezetőt, telefonáljon 10-ként, mondja a szlogent. És nyerje meg páros belérőjét a Total Dance Cabrióra július 13-án a Budapest Parkban.
0: Július 13. Budapest Park. 10. jubileumi Total Dance Cabrió. A rádió egyet.
5: Közlekedési és beruházási miniszter interjút adott nekünk a beszélgetésre.
6: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
7: Miniszter vagyok, amit a kormány
6: számára nem ajánlott.
7: Foglalkozom, hogy az uniós pénzek visszahatolárul a közlekedési és beruházási kérdésekről, de ezeket a kérdéseket szerintem
8: az, hogy nem egy szíves prospektus. Ez nem egy távoli ígéret. Ez két tonna nyers vas munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs
7: mellébeszélt. Milyen azonnal,
8: most egyedülálló finanszírozással
7: vett a lehetőséget. Főbb irányokban legyen szó Budakeszéről, legyen szó Szentendréről, legyen szó Gyál térségéről, legyen szó Pécsáról, térségéről közvetlenebben, vagy egy kettő helyet egy átszalásra, vagy...
9: Midea, a klíma, ami figyel rád. A Midea AI Ecomaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea, a világ első klímagyártó.
10: Hideg kortyok, ropogós nasik és forró pillanatok. Jönnek a nyár legnagyobb meccsei. Készülj velünk a szurkolásra. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
11: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülésés változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
12: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma! Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a Turmix-szal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
13: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
14: Lépj be a gondtalan kertápolás világába. Husqvarna fényírók, traktorok, fűkaszák és más prémium kertigépek most kedvezményes áron, június 30-áig a Husqvarna márka kereskedéseiben. Válassza a minőséget a kertjében is. Husqvarna.hu.
15: Te is hallod? Ilyen az új autót hangja. Nyárindító MG ajánlatok készleten lévő modellekre, akár több millió forintos kedvezménnyel, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával. Az ajánlatok június végéig vagy a készlet erejéig érvényesek. Keresd márka kereskedéseinkben. Válts MG-re!
16: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
17: Tavaly a táborban majdnem körbe mentem a kötélen, amit a többiek a levegőben tartottak.
18: Nem kell kalandpark, hogy emlékezetes legyen a nyár. Idén az Ökumenikus Segélyszervezet 1000 rászoruló gyerek táboroztatását tűzte ki célul. Hívd a 1353-at és támogasd felzárkózásukat 500 forinttal. 1353. Nyújtsunk együtt kapaszkodót a rászoruló gyerekeknek. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
16: Társadalmi célú reklám hangzott el.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
16: Reklám.
19: Keresed a biztonságot a változó világban? A Termosztárnál korszerű munkakörülmények és összetartó csapat vár. A városnak hőenergiát adunk, a munkádnak megbecsülést. Jó fizetés, stabil munkahely. Tervezz hosszú távra. Jelentkezz a termosztár.hu per karrier oldalon.
0: Ne maradj le az év legmenőbb időutazásáról. Deja Vu Fesztivál Szegeden, június 10-13. Florida, Timberland és te. DejaVuFesztivál.hu.
20: Melegfront UV figyelmeztetés hátán. A nyári melegben igazán nagy kincs egy jó légkondi. Szuper hírünk van ezzel kapcsolatban. Ugyanis plazmaadással most akár te is nyerhetsz egyet. Ha nem csak a Plazma Center ben szeretnéd élvezni a hűs, légkondicionált levegőt. Teljesíts 10 plazmaadást július 31-ig, hogy részt vehess az augusztusi sorsoláson, és tied lehessen egy vadonatúj klíma beszereléssel együtt a H&H klíma jóvoltából. A részletekért irány a plazmacenter.hu.
21: Zöldkéz. Több százféle védőcipő és divatos munkaruha egy helyen. Zöldkéz. Minden, ami munkavédelem, Kecskeméten a Halasi úti Agroker mellett. www.zöldkéz.hu.
22: Fedezd fel a Demjéni Cascade Hotelt, a természet és a luxus találkozását. Pihenj, töltődj, élvezd a barlangfürdő és a gyógyfürdő varázsát. Részletek és foglalás demjenicascade.hu.
23: Van valami jó befektetési tippet?
24: Persze, Kecskeméten a Homokbánya területén a Boróka lakópark negyedik üteme még idén elkészül. Többféle lakásból választhatsz, ráadásul most 5% rozsdaövezeti kedvezménnyel.
23: Azt hittem már mindet megvetted.
24: Nézd csak körbe itt, borokapark.hu.
25: Gépjárművek forgalomból kivonása bontási igazolással, elszállítással.
26: Roncsautóját akár 65 forint per kilogrammáron átvesszük.
25: Kecskemét, Szent István körút 24, Pipa Parts Kft.
27: Profi háztartási gépeket keres kedvező áron.
28: Irány a Sultvadkerti Power Home a Kossuth Lajos utca 32-ben. Válogasson személyesen, vagy böngészen a powerhome.hu webshopban. Power Home. Velünk egyszerűbb a házi munka.
29: Kicsiknek nagy élmény, nagyoknak gyerekkori csoda. Mini Magyarország Maket Park, mozgóvonatokkal és ikonikus épületekkel. Magyarország kicsiben, élmény nagyban. Mini Magyarország, Szarvas.
30: Kavics felverődés, szélvédő csere, Autóüveg Kft. Kaszkós kárügyintézés, kamerakalibrálás, Autóüveg Kft. 30 éve minden, ami autóüveg. Autóüveg Kft. Kecskemét, Ceglédi út 38. www.autoüvegkft.hu.
31: Dolgoztál már raktárosként?
32: Nem jelent gondot a számítógép használat? Fontos az emberi hangnem, a jó csapat és a korrektség?
31: Akkor nálunk a helyed.
32: Csatlakozz hozzánk raktárosként két műszakos munkarend. Be. Vigyél haza korrekt, kiszámítható fizetést és érd el havi bónuszainkat. 30 éve stabilan működő családi vállalkozásunk biztos hátteret ad neked,
31: a többi csak rajtad múlik.
32: E-mail címünk hr@gallakft.hu.
31: Jelentkezz még ma!
32: www.gallazrt.hu.
16: Hallgass minket online weboldalunkon radio1.hu. Reklámot hallottak.
0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
33: Több száz álláskereső a kecskeméti állásbörzén. Jól szerepeltek a magyarok a világ legrangosabb nemzetközi mentőversenyén. Gabona konferencia baján. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok. 30. alkalommal rendezett állásbőrzét Kecskeméten a Bács-Kiskun vármegyei kormányhivatal foglalkoztatási osztálya. A szervezők közleménye szerint a rendezvényen csaknem 1300 állás lehetőség közül válogathatott, amint egy 360 érdeklődő. Az eseményen 22 kiállító cég és intézmény keresett munkavállalókat, a többi között az autóipar, az egészségügy, az élelmiszeripar és a honvédelem területére. A munkáltatók főként szakmunkásokat és betanítókat, dolgozókat várnak, de diplomás állásokat is kínáltak. Idén is jól szerepeltek a magyarok a világ legrangosabb nemzetközi mentőversenyén. A Csehországban megrendezett 29. Rally Rejvíz valósághű szimulációk során bizonyították, hogy a hazai mentés irányítás és ellátás a nemzetközi élvonalba tartozik, mondta rádiónknak Sipos József, az Országos Mentőszolgálat főosztályvezetője. Pályázatot hirdetett a Bács-Kiskun megyei környezetvédelmi alapítvány általános és középiskolás diákok számára. A nyaram a a Környezetemért című felhívás célja, hogy a fiatalok kreatív alkotásokon keresztül mutassák be a természetvédelem és a fenntarthatóság fontosságát. Az általános iskolák felső tagozatosai rajzzal, festménnyel vagy fotóval nevezhetnek, míg a középiskolások fotókat és rövid videókat is készíthetnek. Olvasható az alapítvány felhívásában. A pályázatra egyénileg és csapatban is lehet jelentkezni. A pályaműveket szeptember 10-ig lehet majd benyújtani. A legjobb alkotások készítői élményajándékokat, tárgyi nyereményeket kapnak. Megtartották Baján a 16. Gabona partnerségi találkozót, ahol a mezőgazdaság és a logisztika aktuális problémáit vitatták meg a szakemberek. A konferencián szó esett az aszályhelyzetről, a Duna alacsony vízállásáról és a megváltozott vetés szerkezetről is. A résztvevők szerint az egyre gyakoribb vízhiány jelentősen megnehezíti a szállítást és növeli a költségeket, ami rontja a magyar gabona versenyképességét. Gyenge esőre számíthatunk Bács-Kiskun vármegyében, több adagban is érkezhet csapadék, ugyanakkor továbbra is meleg lesz, 28, majd holnap már 29 fok is lehet, és a felhős idő ellenére a meteorológusok figyelmeztetése szerint magas lesz az UV-sugárzás. Éjszakára sem hűl le, 13 foknál jobban a levegő. Az időkép szerint egész héten hasonló időben lehet részünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: és uraim! Egyenesen a Budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! A szavazók kedvence, Ráskó Eszter! Rákóczi Feri és Balázs! Micsoda család! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék!
1: Tényleg? Halló, jó reggelt! Itt vagyunk 8 óra után, 13 perccel. Hello, bello! Itt vagyunk, drága hallgatók.
2: Mit simogattam, kérdezi tőle Feri kicsit.
3: Valamit csúgtál, hogy...
1: Hogy nyomogattad a jing gombjaimat tegnap,
2: a
1: tényleg?
2: A fingós gombokat.
3: Hát csak megmutattam Eszternek, hogy hogy működik.
1: De adásban?
3: De, hogy is. Előtte. Semmi olyan... Nem.
1: Nem vagytok már a régiek.
3: De a régiek vagyunk, de az a te privilégiumod. Én nem olvastam be a 80-as végű SMS-t sem,
1: nem.
3: Mert az a tiéd. Jó. A fingó gomb a tiéd, érted?
1: Komoly karrierem van itt a rádiózásban. Balázs, 15 év után a fingó gomb a tiéd. Hogy beolvashatod, hogy hány nap van nyári szünetig a tiéd.
3: A tiéd. Ez kész.
2: Hány nap van nyári szünetig amúgy?
1: Most olvastam be. 18 valamennyit írt. Beolvastam reggel.
2: Annyira három a gyereket, magára fogom celuxozni, és mindenhova együtt megyünk. Ez lesz.
1: Ez jó.
2: Visszakapom végre a kis.
1: Igen, 16 nap vagy 18 napot olvastam. Na mindegy, hogy nem nyomogattad akkor adásban, vagy nem toltad meg.
3: Dehogy is, ezt mondom, az embernek legyenek elvei. A fing a tiéd.
1: Nagyon szépen köszönöm. Ez egy, hát ez szép hagyom.
3: Mit tett le az asztal? A fing az övé.
1: Így fog bevonulni. Zsűl, kapcsolj már egy kis klímát, légy, Zsűlit. Most már el kell kezdeni használni.
2: Üdös van vagy meleg?
1: Mind a kettő egyszerre igazából. Egyszeres.
2: Milyen jellegű szagot érzel?
1: Felőletek jön valamilyen.
2: Fura. Az próbálom a legalább területet
1: kicsit
2: azonosítani.
1: Kicsit ilyen sárszag, kicsit sár? Ilyen földszag.
2: Földszag?
1: Föld és sár, és ilyen...
2: Az
1: ilyen...
2: én leszek szerintem. Igen?
3: Mit csináltál tegnap?
1: Nem tudom, hogy mi ez.
2: Nyáron mindig sárban alszom, ez jó tesz nekem.
1: Igen?
3: Bőrött, kisimul.
2: Igen, nagyon nehezen szereztem meg a belvárosban, de megvan.
1: Na jól van, nem, egyébként csak meleg van emiatt. Szeretem, hát a hőhullámok gyötörnek már igazából, ez van. Igazából. Na, Vitézi beszélt párhuzamosan a hírekkel. Igen, hát gyerekek, itt adás zajlik, híreket vágnak, vannak dolgok, történések, úgyhogy belehallatszott egy-két.
2: Neked Balázs kapja ezeket és üzeneteket, hogy a Vitézitől ilyenkor.
1: Így van, így van.
2: Balázs.
1: Megkérte a Vitézi, hogy hírek alatt ilyen kicsit nem is tudom, kalózrádió jellegelni, ha tegyem őt is be, úgyhogy ez ment ki, de jeleztétek, köszönjük szépen. Van ilyen, hát ez megtörténik.
2: Nincs ingyen a K-híd.
1: Igen. Föl kell hívni majd egyébként, igen, az Otéval kapcsolatban. Na, de hogy Lacit meg kell, hogy kövessük gyerekek, mert itt mi a fejére olvastuk, hogy miért nem az van, hogy hónap végén, az utolsó hónap, utolsó péntekén, vagy nem tudom, mikor van a gyónás, és most kigyűjtötte. Vagy nem gyónás, hanem a hogy vagy magyar. Kigyűjtötte, és hát elnézést kell, hogy kérjünk tőle, mert hogy február 2, március 4, április 1, április 13 a választások miatt, és május 5, vagyis mindig hónap elején volt a gyónás.
2: Nehogy maga, nehogy, ezt kitalálta.
1: Kitalálta, beírja a kamutátumokat.
3: Kamu az egész.
1: Amit ugye rajtunk vertek le a hallgatók, hogy a hónap utolsó péntekén, csütörtökén miért nincs hogy vagy magyar. És azt mondom, hogy igen, Laci, csinálj már valamit, hát ez indít szokott lenni. Erre nem kiedzett, te nézzünk, és igaza van.

0: Lászlóról, aki számgenerátorával, ő egy ilyen kis vegykonyhában ott főzöget. Tehát ez nem csak úgy vagy ott. Beütögetünk számokat, és akkor megnézzük. Mindenki visz egy delikvens? Tessék, hogy csináljuk?
1: Én benne vagyok, de engem nem fognak megismerni. Szóval nekem nem
0: közösen vigyük a delikvenseket?
2: Közösen, benne is így volt.
1: Jó, jó.
0: Komoly plusz befektetés ez, ahogy vagy magyar, csak mondom, itt nagyon sokat kell ezzel dolgozni.
1: Nagyon kíváncsiak rá, hogy az emberek amúgy utána hogy elmesélni.
3: Pillanatnyilag nem kapcsolható.
2: Eddig jó, Laci.
0: De a nap SMS-e már megjött. Sziasztok, ne hívjatok szarul. Tehát ő már most jelen pillanatban jelezte, hogy nem. Jó, az a szerencsét, hogy nem a falról hívunk. Tehát, hogy pontosan azért, ahogy el szoktam mondani, ugye azért nem a falról, mert mindig örülnek, meg tudják, hogy kik vagyunk, meg vidáman elbeszélgetünk, de mi most inkább az országra vagyunk kíváncsiak, függetlenül, hogy nem is hallgatnak bennünket. Sőt, igazából az a jó. Nem érzem jó állapotúnak a magyart.
1: Miért nem?
0: Nem tudom. Dolgozik, undok, elege van, jön a nyár, meleg kezd lenni. Nem érzem azt, hogy ez majd jó nap lenne.
2: Hételeje van.
0: Hételeje, látod
2: ezt? Jön az eső. Ő se, föl se vesz.
1: Ugye, amúgy hallgassunk már esőcsináló számokat, ezt már múltkor is megbeszéltük, és elfelejtettük.
0: Gyerekcsináló számokat hallgassunk.
1: Esőszámokat, csepereg az eső, it's raining man, minden.
0: Kivettem, tehát egy nem veszi föl, egy már visszaadta a telefonszámát is. Ez van jelen pillanatban. Fölvette, haló!
1: Haló!
0: Haló!
1: Haló!
2: Haló! Erre mondjuk én letenném.
4: Haló!
1: Haló!
0: Tehát, nincs gyerekek. Egyelőre nincs.
2: 3-ból 0. Mehetünk tovább.
0: Jó.
2: Jó, a következő ki lesz?
0: Fasz, kell kíváncsiskodni, hogy valaki.
1: Targoncás.
0: Igen, nevét mond.
1: Berettyújfalú.
0: Berettyújfalú, Targoncás. Tibi.
1: Jó. Legyen Tibi.
0: Ne egyezz ki a Tibivel, úgy érzed, hogy nem Tibi. Ne add meg magad ilyen könnyen.
1: Én egy jó szóra számítom.
0: Ha most neked van egy Dénes érzeted, vagy egy Tomid, ne add oda a Tibit.
1: Mit érzek Dénes, de a jó szó.
2: Dargoncás és Éva.
0: Haló!
5: Sebestyén Balázs, Attila.
0: Attila, jó reggelt, Attila. Egy rádióműsorból telefonálunk. Sebestyén Balázs, itt a Ráskeszer, meg a Rákóczi felé zavarhatunk egy pillanatra.
1: Most már tudjuk a keresztneved és a vezetékneved is, úgyhogy most már ne farolj ki. Tehát már most Balázs is, meg Tamás is. Akkor állj bele.
0: Zavarhatunk egy pillanatra?
5: Persze.
0: Mit csinálsz? Mivel foglalkozol? Hol értünk el?
5: Gépészmérnök. Debrecen.
0: Gépészmérnök vagy Debrecenben. Gépészmérnököt. Aha.
1: És szoktátok egy gépészmérnöknek csúfolni? Vagy ezt csak Pesten csinálják?
5: Még egyszer.
1: Szoktak téged gépészmérnöknek csúfolni, vagy ez csak Pesten szokás?
5: Szerintem csak Pesten szokás.
0: Persze. Milyen a kedved? Hogy vagy? Hogy érzed magad? Általános közérzetre vagyunk kíváncsiak. Hogy vagy most?
5: Nagyon jól vagyok, köszönöm.
2: Van meló, megvan a család, boldogság van, nyugalom, béke.
1: Túsz vagy?
5: Így van. És
0: veletted? És velünk? Te kedves vagy. Rendben. Jól vagyunk, megvagyunk. Egy rovaton mi egy hónapban egyszer felderítjük, hogy vannak a nem hallgatóink, hanem az ország mentális állapota. Kedvileg, hangulatilag ki hogy van. De akkor mondhatni, hogy te jól vagy. Szereted a munkádat? Jó meló, amit csinálsz?
5: Szeretem, igen.
0: És már
5: el vagyok.
0: El vagy vele.
5: Egyébként el vagyok család mellett, tehát így jó helyen vagyok most.
0: Aha, és már bent a munkahelyen, vagy még otthon?
5: Igen, már bent.
0: Már bent vagy a munkahelyen. Oké, egy valaki, aki jól van. Messze van tőlünk, de jól érzi magát.
1: Van esetleg valami jobbító tanácsod a többieknek, akik hallgatják ezt a műsort, vagy valami life hack, amit megosztanál?
5: Nincs. Igazából, aki hallgat titeket, az úgy gondolom, hogy fel tudjátok dobni a napját. Én is, mikor van időm, szoktam, de...
2: De ma nem
1: volt. Négy éve, de
0: gépészmérnök vagyok. Nincs az embernek mindig ideje. Jól van, örülünk, hogy találkoztunk. Vigyázz magadra, jó munkát!
5: Én is örülök. Köszönöm szépen nektek, és minden jót.
0: Csáó.
2: Mérnök úr.
0: Gépészmérnökhöz képest jó kedve volt.
1: Jó, ezt egyre szeretem bennük, hogy...
0: Igen, gépészmérnökhöz képest jó kedve volt.
1: Csak a szükséges minimumot teszem bele ebbe a beszélgetésbe. Igen. De utána megnyugodott.
0: Nem túl közlékeny a magyar azért. Azt mondhatjuk, hogy úgy valahogy megszepper egy kicsit ettől.
1: Erre borod a gondolatát, azt majd akkor mi lesz az övéve?
0: Igen, jó. Én női hangot érzek.
5: Igen, tessék.
0: Mondom. Kiválóan érzem. Jó reggelt kívánunk. Zavaratunk egy pillanatra. Ráskó Eszter, Rákóczi Ferenc, Sebestyén Balázs, egy rádióműsorból telefonálunk.
5: Igen, tessék.
0: Csak szeretném megkérdezni, hogy vagy ma. Milyen a közérzeted? Egy nevet mondasz-e legelőször.
5: Endre vagyok.
0: Endre, szia Endre. Endre, hol értünk el? Merre vagy?
5: Veresegyház.
0: Veresegyházán vagy. Aha, kicsit hasonlít a hangod az előző hallgatóhoz. Mivel foglalkozol, Endre?
5: Folyamatmérnök vagyok a GE Aerospace-nél.
2: Mérnök reggelünk van.
0: Laci ma valami aranyoldalakból generálta itt a telefonszámot.

0: Mérnököket, magyar mérnökök, ez volt a keresőszó.
1: Mérnököket hívunk. És ez milyen munkát jelent pontosan, mit csinálsz?
2: Hát folyamatot optimalizálunk, ugye ezek sugárhajtómű alkatrészeket újítunk fel.
0: Micsoda?
3: Pont jó, hogy beszélünk.
0: Várjál már, ide szállítanak egy sugárhajtóművet, és ti megcsináljátok?
2: Darabokba szétszedik, és a darabjait hozzá kell.
1: Wow, és ezt így megszerelitek, és visszaküldítek, hogy ott összerakják.
2: Igen, igen, igen.
3: Akartam kérdezni, nekem pöfög mostanában a sugárhajtóművem, hogy, hogy esetleg bedobhatnám egy gyors szervizre, hogy milyen kuncsaftjaitok vannak?
2: Hát nagy légitársaságú. Az összes tulajdonképpen.
3: És ezt veres egy házán kell akkor ott szervizelni, ez nagyon izgi.
2: Igen, igen.
1: Ez milyen durva, elküldöm, mit tudom én, a Boeing, tehát ők ugye, vagy a Boeing elküldi a hajtóműveit, és azt így csináljátok meg?
2: Nem, maga a légitársaság, ugye vannak kötelező szervizek, akkor leszedik a motor, tesznek fel egy újat helyette, a szétszedik, elküldik hozzánk a darabjait, hát nem csak hozzánk, van több ilyen üzem nyilván a világon.
0: A vízergépet például szervizeltek?
2: Például azt is, igen.
1: Aha. De hogy egy bizonyos részét a gépnek, és akkor azt megcsináltok?
2: Igen,
1: a...
2: hát az nagyon sok alkatrészből áll egy hajtómű, és bizonyos darabjait csináljuk mi, bizonyos darabjait meg más cégek csinálják. Ez más szájtok.
1: Azt a minél. Kérdezik, hogy a Kecskemétről ellopott mikeket is te szerelted? Össze vagy szép?
2: Persze, azt mit? Fusiba? Azt maszekba, persze. Délutánonként.
1: Igen, megkaptátok
2: ott a garázsba.
1: Igen, csináltatok belőle egy új F-18-as. Igen, az ellopott mikekből.
2: Tulajdonképpen.
1: De akkor tulajdonképpen jól vagy, jól érzed magad, igen, jó a kedv, jó a közérzet, mondhatni, minden hogy jó. Akkor jó állapotba kaptunk el.
2: Így van.
1: Hát ez nagyon menő.
0: Nyaralás terveztek.
2: Ó, majd az augusztus 20-as hosszú hétvége is akkor lesz.
1: Augusztus 20-as hosszú hétvége.
0: Mi a célállomás?
2: Olaszország, még nem derült ki, hogy melyik része.
0: Legjobb
1: nagyon
0: választás.
1: Figyelj, a Sólyomi csókoltat, azt írja. Csak mondom.
2: Ó, de jó, köszönöm.
1: Itt valaki megismert téged, mert hogy közben rajtunk keresztül téged csókoltat. Azt mondja, hogy kolléga.
2: Igen, azt tudti. De miért rádiót hallgat, miért nem dolgozik?
0: Tehát, na ez az, Sólymi kezdje dolgozni.
1: Sólyminak szóljunk, hogy kezdje el dolgozni.
2: Túlnya bukta. Igen, most éppen kín vagyok szüneten, úgyhogy mindjárt elmegyek és megkérdezem, hogy igen. Miért rádióznak.
1: Jó, figyelj, kettőből kettő mérnökünk volt eddig, és kettőből kettő mérnökünk jól van. Úgyhogy komolyan
2: hát ez jó, az egy jó reggel akkor.
1: Megnőtt itt az egyfőre jutó mérnökök aránya a reggeli műsorunkban.
3: Többen írnak, hogy kicsit hurutos a sugárhajtóművük, de most már nem aggódnak.
1: Igen.
2: Nem kell.
1: Igen. Oké, jó munkát, köszönjük, hogy beszéltünk. Hello. Ciao.
2: Köszi szépen, sziasztok.
1: Hello. Túl jó arc mérnöknek. Gyerekek, két mérnök, két laza mérnök.
3: Ez biztos,
1: mérnök.
3: Hogy valami alumni adatbázisból van.
1: A Laci mindig valami különleges adatbázisokból hozzá ezeket a
3: tervezőket. A harmadik is mérnök lesz, akkor az viszont tudja, hogy valami.
1: De sosem mondja, hogy generálja a számokat. Ez egy ilyen titkos művelet valamilyen oldalakból.
3: Szerintem nem generálja őket, csak kimenti a... Éppen egymással vannak hívásba.
0: Az a baj, Laci, hogy így a rovat viszont dögunalom lesz, ha mindenki jól lesz.
1: Én adnék még egy mérnököt. Júj, de Iván.
0: Harmadik mérnök.
1: És jól vagyok. Miskolcom vagyok, én is gépészmérnök vagyok.
3: Én nagyon vágyom egy dühös nyugdíjasra.
1: Azt arra én is.
3: Ugye? De más indokokban.
1: Igen. Jó. Dühös nyugdíjas Marika piacra megy, nagyon dühös.
3: Ú, átirányítás, ez valami, itt már valaki szabadságon van.
1: Ja, akkor csöngít duplát, amikor átirányítás?
3: Akkor vált egy...
1: Örlek, Sherlock, te miket tudsz?
3: Az a nyomozati hatóság, aki nálam honolt 3 hónapon keresztül, sok mindenre megtanított.
1: Na, Marika. Halló, Marika.
3: Halló.
1: Kezdj csokolom, jó reggelt kívánunk.
4: Igen.
1: Zavarhatunk egy pillanatra?
4: Tessék.
1: Itt a Rákóczi Feri van, itt a Ráskó Eszer, meg a Sebestyén Balázs, egy rádióműsorban telefonálunk. Rovatunk lényege, hogy random felhívunk embereket, és megkérdezzük, hogy vannak ma.
3: És ez nem számít zaklatásnak.
1: Így van.
3: Nagyon fontos információ.
1: Hogy vagy ma reggel?
3: Szerintem a Sebestyén Balázsnál csekkolt ki.
0: Szerintem jól van csak?
1: Szerintem a Ferivel jól látunk a Ráskónál be sokan.
0: Jól van, csak nem meri vállalni.
1: Itt vagy?
3: Nincs. Letette?
1: De miért nem mondja azt, hogy bocsánat, netes? Igen, ez nem fontos, hogy a mérnök vagy? Igen, és jó fej vagy? Miért nem mondja azt, hogy bocsánat, leteszem és leteszi? A névtelenül lerakás, vagy az egy ilyen megijedés. Jaj, gyorsan, inkább lerakom, ebből baj lesz.
3: De tudjátok, hogy ilyenkor a számát fel kell használjuk egy apró hirdetéshez?
1: Gyere, Zsuzsa, gyere! Gyere, Zsuzsa!
3: Malac eladó!
1: Zsuzsa! Zsuzsa Malac inszeminátor kezd Karcagon dolgozik egy sertéstelepen.
3: Mm-hmm. Jó? Azt írják, hogy ezek Lacinak a chatrulett kontyáit.
1: A chatrulettbe jön, Laci, hogy
5: megtérlek. A bejövő hívásokat, vagy olyan számot hívott, amelyen kizárólag internet elő...
3: Szerintem a netbankját.
1: Igen. Jó, Imre Targoncás, hiányzik a nagylábúja, és...
0: De melyik az fontos?
1: Nagylábúja. A baloldali nagylábúja hiányzik, Targoncás, és...
3: Szexfüggő
1: délegyházán dolgozik a bányatavaknál.
0: És valaha mérnök volt.
1: És egyszer mérnök volt, aztán amputálták a nagylábúját azóta.
2: Halló!
1: Halló! Jó reggelt kívánunk! Zavarhatunk egy pillanatra? Rákóczi Ferenc, Ráskó Eszter, Sebestyén Balázs.
3: Ezek mi vagyunk? Ezek vagyunk mi, és te ki vagy?
2: Én Magyar Géza vagyok.
1: Hello, Géza! Hello, Géza! Géza, Géza, zavarhatunk egy pillanatra.
3: Géza, hát ne kapjál so... Most már zavarunk. Géza, gyere a fulóval, gyere Géza. Ne ijedj meg, gyere velem, gyere, meg tudj csinálni. Gyere,
1: itt vagy Géza.
2: Igen, miről van szó?
1: Csak szeretném megkérdezni, hogy vagy ma, hogy érzed magad rádió műsorban vagy élőben, random rácsörgünk emberekkel, és hogy utána járunk, hogy hangulatilag milyen nekik ez a június. Te hogy vagy, Géza?
2: Köszönöm szépen, nagyon jó kezdődött.
1: Na, miért?
2: Szép volt a gyereknap, és most remek idő van. Nincs az a nagy meleg, eső leesett éjszaka. Jól vagyok, köszönöm szépen.
1: Gyerekek, Géza maga a vitalitás, hát csak úgy árad belőle a pozitivitás.
3: Mitől volt szép a gyereknap? Ezt meséld el.
2: Hát öt unokával el lehet képzelni, oszta hogy neki. Nem győztem köszönteni őket. És hát ez az ő napjuk volt.
3: Géza, te nem hangzol nagypapának. Ez a 30-as férfi hangod van.
2: Ja, köszönöm szépen, nagyon jó hír. De ez így van, ez a helyzet. Úgyhogy, hát köszönöm szépen a hívást. Jó munkát kívánok.
0: Köszönjük. Na, igen, szépen, fontos, köszönjük. Géza, hogy mérnök vagy mérnök voltál valaha?
2: Hát van mérnöki végzettségem,
1: ezt
2: igen.
1: Nem hiszem, ezt komolyan hiszem. Mondom, ma csak mérnököket mérnököt hívunk. Csak mérnökök vannak.
3: És milyen mérnök
2: igen?
3: vagy?
2: Igen. Hát tudod, ilyen műsor. Aha.
3: Milyen mérnök vagy? Gépész?
2: Híradástechnikai
1: mérnök. Aha, és helyileg merre vagy? Hol dolgozol? Tudhatjuk?
2: Hát már nem dolgozok, már évek óta nyugdíjas vagyok, és hát hivatásos katona voltam. Tehát
1: aha, és most hol kaptunk el? Tehát merre vagy?
2: Én most Nagykőrösön vagyok.
1: Nagykőrösön. Uh-huh. És ő is köze van
3: a
1: mérnök szakmához.
2: Már nem üzöm igazából.
1: Már nem üzöm.
2: Már kijöttem belőle.
3: Esetleg a Forgó Lacival csetrulettezés volt az utóbbi néhány évben.
1: Nem tudjuk, hogy kézed, ma csak mérnököket hívunk, vagy van, aki ilyen kapcsolatban a mérnök munkához, úgyhogy ez nagyon
2: hát
1: izgi.
2: Látszik a telefonszámból is, ugye?
1: Igen. A nagylábújad megvan, Géza?
2: Meg, mind a kettő.
1: Ez fontos.
2: De én úgy hívom, hogy a lábam nagy ujja.
3: Ez egy igazi mérnöki mentalitás.
1: Én azt predesztináltam most, hogy nem lesz meg a valakinek a nagylábúja, akit hívunk, de akkor valószínűleg nem rád gondoltam.
3: Esetleg tudnád nézni számot valaki, ez akinek nincsen nagylábúja?
1: Na jó van, örülünk, hogy jól vagy, te is jókedvű vagy, jól indul a júniusod. Egyelőre mondhatni, hogy egészen jó állapodó van a magyar így kedden reggel.
3: Örülünk neked, Géza. Jó egészséget.
2: Köszönöm szépen. Szép napot.
1: Hello. Ciao. Gyerekek, férfiak, mérnökök jól vannak, jókedvűek, beszélnek velünk.
3: A nők már a Balatonon vannak.
1: A nők föladták.
0: Illetve nem mérnökök, és akkor így nem veszik föl. Nem igen. Mindegyik nő nem mérnök, de van nem nő mérnök, és őket hívtuk.
1: Egy nőig menjünk, Lackó, a csetruletted alapján. Egy nőt találjunk. Jó, jövünk mindjárt 8:30, itt vagyunk rögtön a hírek után.
6: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
7: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
8: A statisztikák szerint az emberek 93%-a több extrát szeretne, de kevesebbet akar fizetni. A maradék 7% pedig valószínűleg már Volkswagen Taygót vezet. A kezdet? Adott volt a Taygo Airline Max. Beletettük az automata klímát, az ülésfűtést és a tisztszolos digitális műszerfalat, majd csökkentettük az árát. Az eredmény? Magasabb felszereltség alacsonyabb áron. Taygo Airline Max már 9.190.000 forinttól a Volkswagen.hu-n és márka kereskedéseinkben.
7: Volkswagen.
9: Kiszakadnál a hétköznapokból? Hozz egy spontán döntést, és válasz az Ithaka Last Minute ajánlatai közül. Törökország, Görögország és más népszerű úti célok napokon belüli indulással, 30 vagy akár 40% kedvezménnyel. A legjobb élmények spontán születnek. Foglalj most az ithaka.hu-n.
10: Brutál jó árak újra a Hádában. Most éri meg igazán. Keresd a zöld címkés termékeket a Háda darabáros üzleteiben. Verhetetlen árakon. Női felsők már 1499 forintért, ruhák és nadrágok 2999 forintért. Stílus, ami most igazán megéri. Háda. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
11: Az ellentétek vonzzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 2 millió 800 forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
12: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például állandó kínálatunkból az 1 kilós sütőben süthető burgonya gerezdek csomagja 859, fél kiló bulgur 329 forint. Alacsony árak, magas minőség. Mindig Aldi.
13: A motorok felbőgnek, a pulzus felgyorsul. Június 5-e és 7-e között újra Magyarországra érkeznek a világ leggyorsabb motorversenyzői. MotoGP, Magyar Nagydíj, idén is a Balatonparkban. Több mint 300 km/h tempó, pillanatok, amelyeket élőben kell átélni. Jegyek a gpticketshop.hu oldalon. Ne csak nézd, legyél ott! MotoGP, Magyar Nagydíj, június 5-e és 7-e között a Balatonparkban. Vedd meg a jegyed a gpticketshop.hu oldalon.
14: Te is hallod? Ilyen az új autót hangja. Nyárindító MG ajánlatok készleten lévő modellekre, akár több millió forintos kedvezménnyel, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával. Az ajánlatok június végéig vagy a készlet erejéig érvényesek. Keresd márka kereskedéseinkben. Válts MG-re!
15: Reklámot hallottak.
16: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
15: Reklám.
17: Több száz új munkatársat keres a kecskeméti Mercedes-Benz gyár. Ismerd meg te is, milyen nálunk dolgozni, és milyen állás lehetőségek várnak. Találkozz velünk a Mercedes-Benz gyár Career Roadshow következő állomásán. Június 6-án, Tiszaalpáron, a Traktoros falu napon. További információk mercedesgyarkarrier.hu/roadshow.
18: Finomíc, Cordon Bleu, rántott hús, flekken. Minden kedvencet egy menüben. Gyere el és kóstold meg. Finomíc Drive, a szőlőfürtnél.
19: Egy nap, amikor a galaxis Kecskemétre érkezik, gaming, cosplay, Star Wars és legendás hangok, Anger Zsolt, Bogdányi Titanilla, találkozz youtuberekkel, szerez ritka cuccokat, és lép be a galaxisba. Június 13. Kecskemét, Ikona Neumann János Egyetemen. Ott találkozunk.
20: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvei pH zavara? Vitagén C savas pH-jú hüvelykrém megállt parancsol a kórokozóknak.
21: A Vitagén C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
20: Üdvözöllek, dicső lovag! Tudtad, hogy június 6-án ismét pusztán egy piknik lesz a labirintusban? Gyertek, segítsetek Süsűnek legyőzni a hétfejű sárkányt! Vadász a sárkány tojásra, alkoss, kalandozz és élvezd a gasztro és zenei csodákat egész nap! Ez több, mint program, ez élmény! És este egy titokzatos éjszakai labirintus vár! Június 6 ópusztaszer csillagösvény labirintus. Indul a kaland!
22: Megsérült a fényezés az autódon? Javítsd ki saját magad! Autó és motorkerékpár festékek, színkeverés, spraytöltés és gyakorlati tanácsadás a Paint Brothersnél. Gyere be hozzánk! Paint Brothers autófényezési szaküzlet. Kecskemét, Szent Miklós utca 22.
20: Az igazi komfort nem luxus. Hűtse el magát a 20 éves Bács Klíma Kft-vel.
22: Gyerektáborok a nyári szünetben. Irány a VR Expert élményház. Gamereknek és tech rajongóknak kötelező. Változatos kül- és beltéri programokkal, napi három étkezéssel, rengeteg játékkal és jó fejanimátorokkal várunk titeket. Lesz Minecraft kreatív építőverseny, Game Blaster csata, VR kalandok, e-sport bajnokságok és az aktivitásokért cserébe sok-sok nyeremény is. VRExpert.hu per táborok.
2: Házépítésben gondolkodsz? A LEGO Home a generált kiviteleződ Kecskeméten és Vonzás körzetében. Szakmai tapasztalat, árgarancia. Nálunk csak utólag kell fizetned. Ha fontos a minőség, LEGO Home az otthonépítés szakértője. www.legohome.hu.
4: Kicsiknek nagy élmény, nagyoknak gyerekkori csoda. Mini Magyarország Maket Park, mozgóvonatokkal és ikonikus épületekkel. Magyarország kicsiben, élmény nagyban. Mini Magyarország, Szarvas.
5: Reklámot hallottak.
23: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
24: Folytatódik a Diabetes Esték programsorozat Kecskeméten. Borünnepet tartottak a Hajósi Pince faluban. Éjszakai permetezésre figyelmeztetnek. Jönnek a részletek. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok. Újabb előadással folytatódik ma a Diabetes Esték programsorozat Kecskeméten. Az esemény témája az egyes típusú diabetes gyermekkorban, és bemutatkozik a Diabmanók Egyesület is. Hívta fel a figyelmet a Kecskeméti Egészségfejlesztési Iroda. Az előadáson Vas Laura gyermekgyógyász és diabetológus szakember mellett az Egyesület alapító tagjai osztják meg tapasztalataikat. A cél, hogy a szülők hiteles információkat, gyakorlati tanácsokat, közösségi támogatást kapjanak a diabétesszel élő gyermekek mindennapjaihoz. A program kedden délután 5 órakor kezdődik az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága előadó termében. A részvétel ingyenes és regisztrációhoz sem kötött. Hatalmas érdeklődés mellett rendezték meg a 44. Orbán napi borünnepet a Hajósi Pince faluban. A háromnapos rendezvényen kulturális programok, borkóstolók és hagyományőrző események várták a látogatókat Európa egyik legnagyobb pince falujában. Az ünnepségen bemutatkozott az új hajósi borkirálynő Beck Luca, valamint új borlovagot is avattak a Szent Orbán borlovagrend ceremóniáján. Számolt be róla a Vármegyei Lap. A hegyközség borversenyén több mint 240 mintát bírált a zsűri. A legeredményesebb termelőnek a Csanádi szőlőbirtokot választották. A borászok ugyanakkor arról is beszéltek, hogy a tavaszi fagyok miatt az idei szüret várhatóan gyengébb lesz a hajós bajai borvidéken. Több héten át éjszakai permetezést végeznek Kecskeméten a platánfák és díszfák védelme érdekében. A munkálatok június 10-éig zajlanak esténként 10 és hajnal 4 óra között. Megtartották Baján a 16. Gabona partnerségi találkozót, ahol a mezőgazdaság és a logisztika aktuális problémáit vitatták meg a szakemberek. A jelenlévők beszéltek arról is, hogy a szakmai párbeszéd és az együttműködés kulcsfontosságú a jövő kihívásainak kezelésében, számolt be róla a Vármegyei Lap. Gyenge esőre számíthatunk Bács-Kiskunvár megyében, több adagban is érkezhet csapadék, ugyanakkor továbbra is meleg lesz, 28, majd holnap már 29 fok is lehet, és a felhős idő ellenére a meteorológusok figyelmeztetése szerint magas lesz az UV-sugárzás. Éjszakára sem hűl le, 13 foknál jobban a levegő. Az időkép szerint egész héten hasonló időben lehet részünk.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rádió 1-en.
1: Itten vagyunk, jó reggelt, Almalé, meg Bambolé, meg minden van. Itt figyeljetek, kapaszkodjatok meg, új dal volt nálunk.
2: Új, latinba vagyunk, öcsém.
1: Latinba vagyunk, de szerintem ez csak egy mellényúlás.
2: Nem lesz többet, jó? Bambolé, ez véletlen.
1: A Bambolé nem lesz többet, de új dalunk volt, úgyhogy mi is szájtátva hallgattuk igazából, hogy új dalt kaptunk így, szerintem egy 7 év után. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük. Az Isten tartsa meg a jó szokásukat. Ha mellényúlás volt akkor is. Időjárásunk Ferenc, köszönjük szépen.
3: Ez az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
4: A bojler eddig is volt?
1: Volt. Szerelvénybolt, bojler, kazán, minden van itt. Nem volt ez egy rossz dal egyébként.
2: Dodgem ez zene. Ezt írták nagyon sokan, és megvan, hogy ott vagy a Balatonparton, elmentek Szemesre, a kis izébe, és ez szól.
1: Halló, jó reggelt kívánunk! Sebesség Vás, Rákóczi Ferenc, Ráskó Eszter, posztraumás stresszben egyébként. Hogy zavarhatunk egy pillanatra?
5: Jó, egy persze. Sziasztok!
1: Hello. Mérnök vagy ez? Nagyon fontos nekünk így ma reggel.
5: Mérnök? Nem vagyok mérnök.
1: Nem vagy mérnök. Mit csinálsz? Mit dolgozol?
5: Bankba dolgozom.
1: Bankba? Helyileg merre?
5: Budapesten.
1: Akkor közel vagy hozzánk. Budapestben bankban dolgozom. Mi a keresztneved? Mit mondtál?
5: Melinda, nem mondtam, sziasztok.
1: Szia Melinda, csáó Melinda.
4: Na jól van.
1: Hogy vagy Melinda? Rövid kis közvéleménykutatásunk telefonon. Hogy indul a június? Hogy érzed magad?
5: Nagyon jó, köszönöm szépen.
2: Most nem vagy bent.
5: Munkával indul. Tessék?
2: Bent vagy a bankban?
5: Igen, dolgozom.
2: Milyen laza?
1: És mindenki nagyon jókedvű. Nem tudjuk, mi van itt júniusban, de nagyon közlékenyek és jókedvűek az emberek.
5: Igen, itt vannak a kollégák is.
1: Igen? Üdvözöljük őket, mondd meg.
4: Éppen inkasszóztok embereket? Mit csináltok?
5: Nem inkasszózunk, nem, nyugodjatok meg, nem vagyunk ilyenek.
1: Rendes bankosok vagytok.
5: Persze, természetesen.
1: Nagylábújad megvan, Melinda, ez nagyon fontos.
5: Nagylábújam, persze. Milyen lenne?
4: Most egy olyan embert keresünk.
1: Igen, keresünk egy olyan embert, akinek ma nem lesz meg, és fixelnek, hogy találunk egyet. Jól van. Mi a jóked oka? Van valami oka? Különösképpen ugye júniusi jókedve?
5: Hát veletek beszélünk, persze.
1: Az nagyon jó.
4: Úristen, Melinda, te egy Balázs rajongónak tűnsz.
5: És Balázs? Nem, én szeretem mind a hármatokat, sőt, az egész Rádió 1-et szeretjük.
4: Na, figyelj, de hogyha bármit kérdezhetne a stúdióból, bárkitől van esetleg? Zsül felé egy intim kérdésed? Vagy
2: Annácska, vagy
4: Annának,
2: Laci?
4: Vagy Iszi? Vagy Anna. Vagy...
5: Hát, fú, most így hirtelen nincs semmilyen, főleg nem intim kérdésem.
4: Na jól van, akkor ezek szerint a mindent tudsz rólunk, ez is valami.
1: Igen, azt írta egy hallgató, a bárlistáról vegyetek már, ne intézzétek már el. Jól van. Oké, egyébként a munkán kívül mit csinálsz? Mi a jó kedvoka, vagy miért vagy ennyire kis kiegyensúlyozott?
5: Hát, mit csinálok? Semmit.
1: Ez a beszéd.
4: Ti az a fajta munkahely
5: vagytok? A magánéletem teljesen rendben teszik.
4: Az a fajta munkahely vagytok, ahol semmi nem derülhet ki a magánéletedről? Vagy azért ismertek egymást a többiekkel?
5: Ismerjük egymást, persze kiderülhet.
1: Aha, tehát vannak ilyen barizások a munkahelyen, vagy van barátnő is esetleg.
5: Persze,
1: jól van. Oké, és ismered a műsort? Szoktál minket hallgatni?
5: Persze, szoktanak minden nap.
1: Aha,
5: amikor jövök a munkába, vagy HO-ba, az a legjobb, amikor HO-ba vagyunk.
1: Háó, hát a háó az, igen.
2: Nagyon
1: az.
2: Szeretek én is.
1: Házi órizet. A bank házi órizetben tart benneteket. Jól van, oké, örülünk, hogy hallgatok minket. Mi generálunk számot, tehát direkt nem a falról hívunk, de akkor te egy belegenerálódtál, mint hallgató.
5: Igen.
1: Jó munkát akkor neked a bankodban, meg
5: köszönöm,
1: ott
5: ahol dolgoztok. Köszönöm, nektek is.
1: Jó, üdvözlők a többieket. Ciao.
4: Szia, Melinda.
1: Hello. Nem a falról volt ő sem egyébként, csak úgy ritkábban generálunk olyat, aki hallgat, de Lackó kis mágikus számgenerátorából került elő Melinda is.
2: Na most figyelj, oda néz, nagyon üti, nagyon na, gépel, Laci.
1: Gyere, te lábújtalan, gyere, kell lesz, Erzsi, gyere.
4: Bügyök, hol vagy, bügyök?
1: Mondd, hogy nincs meg a nagy lábújad, Bözsi. Gyere, Bözsi.
4: Az a baj, hogy a Bambolét éneklem mindig.
1: Ez ilyen fülbe mász oda, ez a Bambolé. Mély hangú Károly.
6: Halló,
1: jó reggelt kívánunk!
6: Jó reggelt kívánok!
1: Zavarhatunk egy pillanat, Rákóczi Ferenc, Ráskó Eszter, Sebessé Marázs, a rádióból egyből telefonálunk.
6: Sajnos nem érek rá.
1: Akkor csak egy keresztnevet hadd kapjunk. Aha, kellemesen elbeszélgettünk.
2: Gyorsan lerázott bennünket.
4: Jó, szaktanári! Ez ilyen viselkedés.
1: Ez nem szép viselkedés.
4: De ez mi ezt? Mikor tanulták meg ezt az emberek, hogy így kell viselkedni?
2: De legalább azt mondja, hogy nem ér.
4: Egy rendes telemarketinges nem lehet az ember.
1: De én ezt jobban szeretem. Ismerlek, hallgatlak, tudom, kik vagytok, kérdezzetek. Uncsi, ez jobb, ez jó, amikor elmerülünk így Magyarország bugyraiból. Erika, hiányzik a nagylábúja. Haló!
4: Haló?
1: Haló?
4: Haló?
0: Haló?
1: Há igen, haló, jó napot kívánok! Itt az Eszter, a Rákóczi Feri Sebestyéves Rádió egyből. Zavarhatunk egy pillanatra?
0: Igen.
1: Hogy hívnak? Szia!
0: Martin Tibornak.
1: Tibor, szia Tibor! Mit? Tibor, mit dolgozol, mit csinálsz?
0: Én építőanyagkereskedésben dolgozom.
1: Építőanyagkereskedés, helyileg merre?
0: Székesfehérvár.
1: Fehérváron értünk el.
2: Fesvédem.
1: Hogy szolgál az egészséged, milyen a júniusi hangulatod? Ez egy röpke kis telefonos közvélemény kutatás egy reggeli rádióműsorhoz kapcsolódva. Hogy vagy?
0: Ja, jól vagyok, köszönöm szépen, a hétvégén lesz az esküvőm. Úgyhogy nagyon
4: készülök. Ez egy ilyen rettet, egy ilyen nagy esküvő lesz az összes rokonnal, vagy csak egy ilyen szolid esküvő? Mit választottál?
0: Hát 90 fővel, úgyhogy mondhatni, hogy nem.
1: Aha, párod csinálja az ültetést, izgatott, igazi menyasszony, feszült.
0: Igen, így van. Tegnap még táncorán voltunk, úgyhogy...
4: Mi volt eddig a legnagyobb összeveszés a készülődés kapcsán?
0: Hú, soroljam.
2: Jöhet, gyerünk.
4: Figyelj, mindenre nyitottak vagyunk.
1: De fia, a táncóra mindent elmond. Tehát az mindent.
2: Hogy az te... olyan szép, nem áll?
1: Szegény.
2: Klasszikust fogtok, vagy valami vicceset?
0: Hát klasszikusabb vonal, nem raktunk bele vicces elemeket.
1: Édesem, te túsz vagy akkor. Igen, hát ez nehéz.
0: Az elején így voltam, de aztán megszerettem. Az utolsó órára már kivirultam.
1: Ez a Stockholm-szindróma, előbb-utóbb az emberek beleszeretnek. Igen. Mióta vagytok együtt?
0: Két éve.
1: Ó,
4: de akkor te egy ilyen felelősségvállaló típus vagy.
1: Vagy el vannak kapva a golyóid. Be vagy fogva itt. Két év után már ekkora esküvő. Gyermek is van, vagy most jön?
0: Nem, az majd az esküvő után tervezik.
1: Esküvő után? Aha. Hát
4: önkéntesen veszel részt ebben.
0: Így van, abszolút.
1: És merre lesz? Nagy buli lesz? Merre lesz? Hol tartjátok?
0: Balaton világos van lesz.
1: Balatonvilágos, 90 ember, tehát el is adósodsz. Ja, szép, jó. Hát egy szép jövő. Ezek isztak a rokonok, nektek sokba fáj. De majd a mennyasszonytáncon visszajön. Lesz mennyasszonytánc?
0: Mennyasszonytánc nem. Mindenkinek meg lesz a lehetősége, hogy
2: letegye a kis pénzeket.
0: De mennyasszonytánc mind úgy arra, aki megyük.
4: Egy QR kód lesz majd rányomtatva a tányérra.
0: Ide lehet utalni.
1: De ez még az a típusú eskü, amikor körbe küldtetek egy listát, hogy mosogatógép, eszcáj, evőeszközkészlet, pohárkészlet, és akkor mindenki turmix gép így kiment, vagy mindenkire rábízzátok?
0: Ezek voltak az első kérdések. Szerintem lesz egy 4-5 evőeszközkészletünk, meg tányérkészletünk. Meg...
4: akkor majd a marketplace-en megnézzük, hogy sikerült az esküvő.
1: Igen, ott lehet majd látni.
4: És ki az a rokon, akitől igazán félsz, hogy hogyan fog viselkedni? Nem kell nevet, csak a karakter.
0: Azok nem vesznek részt az esküvőn.
1: Nagyon helyes, nagyon helyes. Csak kényszerből kellett 30-at meghívni még a feleséget kérésére. Te megálltál volna 40-ben, de egy 90-en nőtt a lista. Na jó van, és nagy szerelem?
0: Igen, nagyon nagy.
1: Hogy nem megtalál?
2: Igen, hallja.
1: Hallja a párod most egyébként?
0: Szerintem nem, mert nem szokott feljóta.
4: Retrút hallgat.
0: Igen.
4: Arra gyakorol.
1: És hány éves vagy, hogy ilyen fiatalon ebbe belevágsz? Mennyi idős vagy?
0: 33.
1: Hát egyébként olyan. Akkor úgy itt van az ideje.
2: Az még egy fontos kérdés, hogy megvan mind a két nagy lábújad?
0: Igen, meg.
2: Meg, jó.
4: Akkor viszont tovább kell telefonálni, ne haragudj meg.
1: Igen.
4: Keressük az embereket, nincsen nagy lábúja.
1: Igen. Évfélkor kérdezi egy hallgató, évfélkor vonatozás, de milyen azért számíthatunk erre lesz?
0: Igen.
1: Jó. Klasszik esküvő, telesportzöld zakóba, mindenki nagyon jó. Jól
2: van. Nem már, igen, hogy ki lopja el a mennyasszonyt.
1: Azzal vigyázzatok, az ilyen túlvezérelt rokonnal vigyázzatok, igen. Na jó van. Vigyázz magadra, és sok boldogságot.
0: Köszönöm.
1: Kitartás, erőt, és
2: leszel egyszer még szabad.
1: Kompromisszumot. Hosszú út előtt állsz. Csáv.
4: Fájdalommentes kompromisszumokat kívánunk. Sebestyi Balázsa.
1: A gyerekek, jó ez. Esküvő, nyár, nagy szerelem.
4: Úgy szeretném, hogy felcsillan a szemed egy jó téma kapcsán. Esküvő.
2: Esküvő, nyár.
4: Esküvő,
1: elkedelezőt. Hát egy kis kedves, erre aranyos hangja volt. Meg jó kedvű volt. Láttad, amikor készülődsz, jön a vendégsere, készítik a mennyasszonyt. Jó időszak az igazából. Na jól van, oké. Tünde targoncás, mi az összes lábúja hiányzik?
4: Laktózos. Szerintem lakózérzik.
1: Haló, jó reggelt kívánunk!
7: Igen.
1: Jó reggelt.
4: Jó reggelt, a szomszédban nagyon már kiabálnak.
1: Igen, zavaratunk egy... Zavaratunk egy pillanatra, rádiós közélemi kutatást végzünk Rákóczi Ferenc Ráskó Eszterrel.
4: És Sebestyén Balázsra.
7: Jó, így van. Kicsoda,
4: úristen, ti lesztek az, mindenkinek megvan a lábúja? Ez a legfontosabb kérdés.
1: Ki a kolléga ott melletted?
4: Letetted. Letetted, kutya! Szaktanári!
1: Milyen káoszban volt ő? Mi volt ott?
4: Ez mondom neked, ez egy brigád volt.
1: Nagyon keménybe
4: voltak. Brigád volt, és nem találták meg a kötőanyagot, és most pánikba voltak, hogy mert vissza kell menni a tüzépre. Igen.
1: Nagyon keménybe voltak. Jó. Tibor, szénhidrátfüggő, 54 éves, azt mondja, hogy...
4: Ha kell egy ilyen szám, van nekem amúgy.
1: Le kell vágni a karját.
4: Nem azért, mert baja van, csak mert ezt szeretnék.
1: Csipolat időm, hallottad?
4: Ha, igen.
1: Miért van ilyen hangom?
4: A gonoszság mindig feltűzeli a hörgőidet.
1: Igen, a gonoszságra mindig becsöröknek a hörgőim. Hát nem veszi fel. Nem veszi fel. Jó, gyerekek, próbálkozhatunk még, de hogy nagy általánosságban jól van egy a magyar júniusban.
2: Egy nagyon pozitív órát zártunk.
1: Mérnökösködik, esküvőcsösködik, jó kedve van, beszél velünk. Hákovács Alajosné. Kisboltot, Erzsike kisboltot üzemelt. Tiszafüreden kisboltot üzemeltet. Hétvégén vattacukrot árul.
4: Szerintem nem.
1: Szerintem nem. Jó, nagyon szerencsék vagy. Szerintem.
4: Gatcha!
1: Jó, oké, adom. Szerintem nem. Hát ezzel nem nyújtsz mellé. De nagyon nem nyújtál mellé. Szerintem nem. Szerintem nem árulhat a cukrot. Megvan mind a két karja is. Jó, oké.
4: Risky business volt, de szerintem nem.
1: Ezt nagyon bevállaltad. Szerintem nem.
2: Egy fogadás? Igen.
4: Van rá 100 000-re, hogy nem.
1: Végén Kenta úrnak öltözik. Szerintem nem.
4: Kenta asszony férje.
1: Jó.
4: Az öreg Kenta úr.
1: Oké.
4: Jaj, Istenem. Ah, Istenem.
1: Imádom, hogy Balázs mindig felsorolja a tippelések alatt a félrokonságom.
4: Ah, Istenem.
1: Én nem szeretek tippelni.
4: Jó, szerintem.
1: Így egy hallgató, neki most 6 lábúja. Nincs. A magyar jókedvű vagy rejtőzködik. Ez a megállapodás.
4: Van időm,
1: nem, egy utolsóval ki kell szállni. Nem szálltunk itt ki, hogy kicsögne nem veszi föl. Jó.
4: Szerintem, akit most hírfőnk, az...
1: Szerintem biztos nem. Szerintem nem. Te jós tehetség. Te maga vagy a Delfi Józsa.
4: Delfi Józsa vagyok. Ja, Istenem. Nagyon
8: jó. Tájékoztatjuk, hogy a hívott szám nem elérhető.
2: Laci, még egyet.
1: Nem, még egyet. Egy jó hangú magyarral kell kilépni ebből a rovatból, és elengedni őket a nyárra, hogy ezen a vibe-on maradjanak. Így érezzék magukat. Jókedvűen, jó hangulatúan, bele a nyárba. A nyári estékbe, a fröccsös éjszakákba. Nem?
4: Jó, a következő ember, Balázs, ez...
1: Tibor erősen cukros, szürkehájú, de hogy is...
2: Eszter, szerinted?
4: Szerintem nem.
1: Nem. Tamás, visszafogott, szendvicsemberként dolgozik a Váci utcába.
4: Gluténmentes. Jó, én ennyit mondok, hogy a következő legyen Nyíregyházi. Tessék.
1: Nem, azt mondja, hogy reklám. Kész, akkor így lépünk ki, gyerekek. Jó kedvűen engedjük el a magyart. Jókedvűen engedjük el a magyart, és focis játékunkra lehet jelentkezni. Jó? A Hisense játékunkra, úgyhogy dobjatok egy SMS-t.
4: Azt fejleget az egyik hallgató, hogy engem erre voltak az esküvőben. Igen, és még mindig nem adtak vissza. Még azóta sem voltam otthon.
1: Igen. De azt is fejtegetik, hogy ez egy ampután szakrendelés esetleg, amit majd csinálunk.
2: Van lábúja?
4: Halló, ambulancia?
1: Igen, lábúja megvan. Na jövünk mindjárt. 4 perc, pontosan 9 óra, itt vagyunk rögtön a hírek után.
9: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
10: Feri, figyelj! A bal sarokba rugom, te meg vetőd jobbra!
11: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
1: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek? Boomerek vagytok, gyertek fifázni!

0: stúdiót. Csavarja be Balázsék virtuális focilabdáját a műsorvezetők kapujába, mert egy gól egy Hisense 65 colos mini LED TV-t ér. A játék végén pedig az összes jelentkező között kisorsolunk egy két főre szóló utazást Bostonba, repülőjeggyel, szállással és belépővel a foci világbajnokság június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
1: Ez szuper, Feri! Eddig nekem 10-0.
2: Menjünk már vissza a sárba, ott jobban ment.
3: Na, boomerek.
4: Srácok, engem nem zavar a cash. Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
0: Jövő héten indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel három focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
4: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen, és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával.
5: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigyel azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A részletek ford.hu.
7: Vásárolj a Zalando leárazásán, és spórolj akár 50%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
8: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
7: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 50%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
9: Hideg kortyok, ropogós nasik és forró pillanatok. Jönnek a nyár legnagyobb meccsei. Készülj velünk a szurkolásra! Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
10: Nagy autó. Nagy tér. Nagy élmény. Csak a karbantartási költség kicsi. Egészen pontosan nulla. Mert a Dacia Bigsterhez most 5 év díjmentes karbantartás jár. Ilyenkor érzed igazán, hogy jól döntöttél. Vidd haza a Dacia Bigstert már 8.599.000 forinttól 5 év díjmentes karbantartással. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a dacia.hu oldalon és a márkakereskedésekben.
11: Beth és Rip visszatértek. Dutton birtok. Új sorozat a Yellowstone producereitől. Csak a Sky Showtime-on.
12: Ez itt Texas, drágám.
11: Új föld.
13: Jó lesz itt élni, nem igaz?
12: Majd teszünk róla.
11: Új ellenfelek.
14: A magáé az Edwards Ranch.
15: Már Dutton Ranch.
11: Új szabályok.
16: Azt hittem, már nem kell tüzet oltanom.
17: Ne hajszold a békét. Csak éld meg.
18: A béke még odébb van.
11: Dutton birtok. Streamed most. Csak a Sky Showtime-on.
19: Ha sportfogadás, akkor Vegas.hu. Most duplán megéri beszállni a játékba, mert 100% sportfogadási bónuszt adunk az első befizetésed mellé 100 000 forintig.
7: A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. A promóció részleteit keresd a Vegas.hu-n.
2: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére! Szélvédőjavítás vagy csere? Keres minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
6: Autóüveg Pilkington.
5: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
17: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
5: Társadalmi célú reklám hangzott el.
15: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Reklám.
20: Júniusban is folytatódik a Trend Optika csoport 14. országos multifokális szemüveg kampánya. Jelentkezzen be most a Trend Optikákba!
21: Finomíts, Cordon Bleu, rántott hús, flekken. Minden kedvencet egy menüben. Gyere el és kóstold meg. Finomíts Drive, a szőlőfürtnél.
22: Újra épülnek a smaragd lakások. Ha biztos befektetést keres, a Körút Társasházban most 5% kedvezményt adunk minden ingatlanunkra, így olyan, mintha áfa nélkül vásárolna. Új építésű, energiatakarékos, belvárosi lakások otthonnak vagy befektetésnek is kiválóak. Mi garantáltan visszabéreljük, és minden ügyintézést vállalunk. Az eladó lakásokat keresse weboldalunkon. www.smaragdapartman.com. Smaragd Investment Kft. Kecskemét, Homokbánya, Homokkő utca 1.
23: Megvetted az üdítőt a gyerek zsúrra?
24: Persze! Vettem egy üveg piroska eszencia szörpöt. Elég lesz mindenkinek. Egy üvegből 12 liter üdítő lesz. Málna, citrusmix, erdei gyümölcs és narancsízben kapható. Piroska eszencia. Mindenkinek jut.
25: Indul a Mind Megette Étterem napok. Fedezd fel különleges éttermeket országszerte, és válasz háromfogásos menüt fixáron már 6900 forinttól. Az esemény május 29-től június 14-ig tart. További információk és foglalás mindmegetteétteremnapok.hu.
26: Mindjárt itt a ballagás, és még se ruha, se ajándék. Nyugalom! A Malom központban mindent megtalálsz egy helyen. Fodrász, sminkes és a legtrendibb ruhaboltok, hogy szuperül nézzen ki az egész család. És közel 100 üzletünkben a tökéletes ajándékot is megtalálod, akár ékszert, menü, kütyüt, személyes, exkluzív vagy hasznos meglepetést keresel. Sőt, a MyWay applikációnkban még extra kedvezményeket is szerezhetsz. Hogy stresszmentes legyen a készülődés a ballagásra, Malom központ.
27: Fedezd fel az új BYD Atto 2 DMI-t a JP Autónál. A szuperhibrid technológiával akár 1000 kilométert is megtehetsz tankolás nélkül. Már 9.999.000 forinttól elérhető. Próbáld ki te is Kecskeméten, a JP Autónál, a Malom Központ P1-es szintjén. További információk a byd.jpauto.hu oldalon.
28: Kicsiknek nagy élmény, nagyoknak gyerekkori csoda. Mini Magyarország Maket Park, mozgóvonatokkal és ikonikus épületekkel. Magyarország kicsiben, élmény nagyban. Mini Magyarország, szarva.
29: Nagyidei Zoltán vagyok, a Trend Optika csoport tulajdonosa. Hogy senki ne maradjon le, meghosszabbítottuk. Júniusban is folytatódik a Trend Optika csoport 14. országos multifokális szemüveg kampánya. A kampány ideje alatt 50% szemüveglencse kedvezménnyel várjuk kedves vásárlóinkat. Személyre szabott multifokális szemüveglencséinkkel élesen láthat minden távolságra egy szemüveggel. Tapasztalja meg ön is a tökéletes látás élményét. Jelentkezzen be most a Trend Optikában, Kecskemét, Kossuth tér 6-7.
5: Kövesd a Rádió 1 gong Facebook oldalát, facebook.com/Rádió 1 gong. Reklámot hallottak.
15: A Rádió 1 gong legfrissebb hírei.
30: Megtartották a Hősök napját Kecskeméten, rekordösszegű támogatást kapott a Kiskunhalasi Kórház, újabb burkolatfelújítás kezdődött az M5-ösön Kecskemét térségében. Köszöntöm, jönnek a részletek, Ármán Évi vagyok. Különleges hagyományőrző programokkal ünnepelték a Hősök napját Kecskeméten. A belvárosban első és második világháborús katonai bemutatók, korhű fegyverek, sátrak és katonai járművek várták az érdeklődőket. A látogatók a többi között tábori kórházi szállító járműveket, ágyúkat és korabeli felszereléseket is megtekinthettek, írja a Vármegyei Lap. A programok a Deák téri második világháborús emlékműnél tartott városi megemlékezéshez kapcsolódtak. A szervezők célja az volt, hogy méltó módon idézzék fel azoknak a katonáknak és civileknek az emlékét, akik életüket áldozták Magyarországért. A Hősök napját országszerte minden évben, május utolsó vasárnapján tartják meg. Történetének eddigi legnagyobb adományát kapta a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház a hétvégén megrendezett Richter egészségváros programon. A gyógyszergyártó cég 3,5 millió forintos alapadományát a résztvevők aktivitása több mint 63 millió forintra növelte. A támogatásból egy modern nőgyógyászati laparoszkópos tornyot vásárolnak a kórháznak, számol be róla a baon.hu. A rendezvényen több százan vettek részt különféle szűrővizsgálatokon, szolgálatokon és egészségmegőrző programokon. Az online aktivitás is rekordot döntött, hiszen a közösségi médiás támogatásokból önmagában több mint 45 millió forint gyűlt össze. A szervezők szerint a program nem csak a támogatás miatt volt sikeres, hanem azért is, mert sokakat ösztönzött a rendszeres szűrővizsgálatok fontosságára. Burkolatfelújítási munkákat végeznek az M5-ös autópálya Szeged felé vezető oldalán Kecskemét térségében június 6-áig. A munkák miatt az 57-es és a 64-es kilométer szelvény között ideiglenes forgalomterelést vezettek be, közölte az AKA ZRT. A kivitelezés ideje alatt irányonként továbbra is két sáv használható, azonban átmeneti korlátozásokra számíthatunk. Az érintett szakaszon 60 és 80 km/h sebességkorlátozás van érvényben. Gyenge esőre számíthatunk Bács-Kiskun vármegyében, több adagban is érkezhet csapadék, ugyanakkor továbbra is meleg lesz, 28, majd holnap már 29 fok is lehet, és a felhős idő ellenére a meteorológusok figyelmeztetése szerint magas lesz az UV-sugárzás. Éjszakára sem hűl le, 13 foknál jobban a levegő. Az időkép szerint egész héten hasonló időben lehet részünk.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai, Balázsék! A műsor, ami bearanyozza a reggeleket! A mosolygós, serbógyilkos, Ráskó Eszter!

0: folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Itt vagyunk, jó reggelt, kívánunk mindenkinek, hello! Drága hallgatók!
2: Csövi!
1: Hello, hello, 9 óra után, 13 perccel. És túl vagyunk már. Hogy vagy Magyaron is? Jó állapotban van, június, ráfordul nyaralás, úgyhogy hát lesz itt. Lesz itt minden igazából, gyerekek?
3: Szerintem nem, de...
2: Például foci VB.
1: Például foci VB is nem sokára indul. Így van. Úgyhogy nemek.
2: Egészségedre.
3: Ez mi volt?
1: Ez, hogy elfordítottam a fejem, a fülesem így hozzáért a mikrofon.
3: Na.
2: Aha,
1: ezt hallottad.
3: Csináljam egy ASMR, bejelentkezést csinálj már, tudod, amikor így izé...
1: Fú, de utána az ASMR dolgokat.
3: De egy ilyen erotikus, csócsálósat tessék. Sziasztok! Most akkor elfogyasztok egy nagyon finom kis szendvicset. Most olyan, mint a csubidesz majom.
2: Az erotikusat még nem éreztem.
3: Igen, ez
1: a csubidáló majom.
3: Csubidáló majom.
1: Csumidesz, ezt most megkóstolom. Na láttátok a szoböltözködését, gyerekek? Hát itt megérkezett a magyar válogatott telkibe, összegyűlt a csapat, megjöttek a csetlőbotlók, mindenki együtt van.
2: Újabb barátok.
1: És megérkezett Szoboszlai Dominik egy nem akármilyen felszerelésbe. Gyerekek, fölrobbantotta az internetet.
3: Hát... azok a cipők nagyon tetszenek, a kis cipőkék, azok a cipőkék olyanok, mint anyámnak, nem nagyanyámnak voltak ezek a porcelán nipjei, tudod?
1: Igen, igen.
3: És a fiúk, a lúd őrző fiúnak volt ilyen, meg nem tudom kinek.
2: Nem vagyunk erre fölkészülve, gyerekek.
1: Igen, ugye egy kék ingben érkezett meg, egy fehér nadrágban, és egy fekete táskában, egy fekete, pici, apró kis köröm lakcipőben.
3: Ez egy papuscipő, magas sarkú papuscipő,
1: igen, és hát gyerekek, fölrobbantott a Dominik az internetet, mindenki beöltözik ugyanebbe a szerelésbe, és mindenki, a miniszterelnök, mindenkit beraktak ide ebbe a telki táborba, és mindenkit fölrobbantott. Nem így öltözöl föl, amikor jön a futár, és valamit föl kell kapnod?
2: Nekem ki van készítve a kis cipőm.
1: Tudod, amikor csönget a futár, nincs rajtad semmi, és hirtelen valamit fel kell venned, és akkor megpróbálsz így,
3: nem,
1: így
3: hosszú,
1: felöltözni.
3: A hosszú télutáni első tavaszi napon szoktam itt dolgozni menni, még kis szőrös a lábam, tudod, így, de már ott vannak benne a tavaszi gondolatok.
1: Igen, tavaszi gondolatok ott vannak, szőrös láb, fekete kis lakcipő, fehér nadrág és egy kék ing, és egy hatalmas fekete táska.
2: És hát az arany bokaláncról azért a jobb lábon ne feledkezzünk meg.
3: Igen. Micsoda, azt nem is látom.
2: Ott van.
1: Jó, ott van tényleg, a jobb oldalon egy.
3: Őt is úgy küldte az asszony, hogy így tuti nem fog megcsalni. Sok sikert, Dominik!
1: Sok sikert, Dominik! Jó, hogy fölöltöztél. Hát, igen.
2: Gyerekek, ez a világtrend, el vagytok maradva, így néznek ki? A menő csávó.
3: De van ebben valami betyáros, mert az a gatya azért az betyáros, nem?
2: És igen, csak a betyároknak hosszabb.
3: Igen, de ez már egy nyári betyár.
1: Nyári betyár, ez egy fehér bőnadrág, egy kék inggel betűrve, és ehhez mondom egy fekete lakcipő, zokni
2: látszik,
1: nélkül.
2: Hogy mennyit értesz hozzá, de az nem egy kék ing. Ez egy póló van rajta, vagy egy újatlan trikó, és ez egy könnyű, tavaszi, rövid, kék felső. Ez nem ing. Hát ebből látszik, hogy nem érted a csávót.
1: Nem.
2: Ebből látszik, hogy fogalmad nincs a divatról.
1: Ez igaz.
2: Nem, mintha nekem lenne, de...
1: Ez igaz.
3: Igen, tetszik az is, hogy a barátja,

0: ez egyébként nőként, ez egy ilyen pasis viselet?
1: Azon gondolkodom tényleg, hogy amikor ki kell menni segíteni anyádnak behozni a csomagokat.
0: Igen, persze, mondom, jön a futár.
1: Feleszted a cipőjét.
0: Jön a futár, állap a bucsodat. Én ránéztem, mondom, hát nézd, mert jött a futár, az hirtelen föl kell venni valamit. Ez az, amikor a csönget nagyon türelmetlen, és te belebújszott egy papucsba, egy nadrágba, és valami
1: fölvesző. Azt teljesen, hogy kiédostál, most ki fogok menni. Nem tudom, mi az ott, az ott egy USB kábel az oldalán? Mi az a fekete?
0: Az egy ilyen kis láncocska.
2: Lánc.
0: Igen. A Haaland azt kommentette a képről, hogy A Haaland bekommentette a képről, hogy Igen. Jó, gyerekek, hát mondhatni, ez egy stílusirányzat, hát ehhez mi kutyák vagyunk, nem értünk,
1: kutyák
0: hát nem így öltözünk.
1: Hozzá, de azt tudjuk, hogy ez biztos, hogy drága volt. Tehát ezt nem a hádából hozták.
2: Hát sok neki. Havi fizetésed lenne benne, mi?
1: Igen, szerintem az a nadrág, az valószínűleg a lakásomnak a belekerülési költsége. Nem tudom, a Jackie amúgy tetszik, csak én nem hordhatok ilyeneket.
0: Miért nem hordhatnál hát ilyeneket?
2: Mert hülyén nézne ki.
0: Ja?
1: Hát is meg azért, mert tudod, ez az a fajta, amit lesz ilyen statikusan feltöltődésed, és minden megrázol, igen.
0: Az a naci, aztán az egy ilyen Bottega Veneta naci, az nagyjából ilyen 500 ezer. Egy Bottega naci. Bottega Veneta naci, aztán az ilyen 4-500 ezer forint a naci körülbelül. De gyerekek, megkeresi, legyen 500 ezer forintos a naci. Nem ezzel van a bajom. Tehát valaki jól néz ki, stílusos, összerakja, ez most annyira nem sikerült. Nem baj, hogy mennyibe kerül az a hürmész táska,
1: mennyibe
0: kerül
1: a cipő? Engem a cipő mindig az a legdrágább, és ez a cipő, ez nem egy egyszerű darab.
0: Nem, az egy rócipő.
2: Jó cipő?
0: Ró. Ró, ez a márka, igen, keres rá ez a márka.
2: Ró,
0: hogy te ró, rov.
2: Szerintem, ha megnézed...
0: Az nagyjából is ilyen félmillió cipő körül. Igen, annyi körül van. A
2: piacon is találsz ilyet 3500,
0: hát csak az nem a ró azért.
2: Ott van makka az elején, tudod?
1: Én a nyíregyházi piacon semmit nem veszek, ami mak van.
0: Igen.
1: Ez nagyon fontos. Az igazság, hogy szerintem ez valami drága, ez biztos, hogy rócipő?
0: Ez egy drága cipő, ez egy ilyen félmillió, és ha megnézed a táskát, a táska is egy drága táska. Na most akkor legyünk ilyen újságírókra. Mennyibe került a teljes?
2: Akkor mosunk a cipő, nadrág egyen.
1: Valász, amit kivettél a cégedbe, abból tudsz venni egy ilyen táskát magadnak?
0: Hát figyelj, ez szerintem egy Hermész táska. Hermész, merre mész?
1: Hermes.
0: Én Hermesnek mondom, bocsánat.
1: Hermes.
0: Hermes. Hogy mondod pontosan? Hogy mondod? Hermes.
1: Hermes.
2: Nincs H az elején.
0: Hermes. Azért mondom, hogy Hermes. Hermes meg arra mész.
2: És ez mennyi? Ötem?
0: A táska?
2: Biztos
0: hát az
2: ötöm.
0: Eredeti...
2: Mert szerinted a piacon vette?
0: Szerintem a szóba pont hajtják. Az, aki megveheti hamisban, mert mindenki azt gondolja, hogy eredeti.
1: Bele kell férni egyébként... a GBL, mint szól a Dönny Duo.
0: A cipő alapján ott igen van egy GBL hangszorú, amiből szól. Az egy olyan ötöcske, hetecske az
2: azt
0: a táska.
2: Azt mondják, hogy ez egy 12 millás Birkin bag.
1: Igen, nekem is ilyen Birkinnek tűnt, és...
2: Birkin, nem Birkin, ez Birkin.
0: Nem Birkin és Hermes.
1: Nem azt mondtam, hogy Birkin. Nem, de szerintem...
0: És olyanok vagyunk, mint a riposzt újságírók, akik üldögélnek hárman, érted, a panellakásból, és próbálja kitalálni, hogy mi volt a szobotlő. Az egy Birkin táska 8 millióért. Itt vagy 12, úgy még durvább lesz a cikk. Jó, gyerekek, hát havonta, hetente keresi meg egy belvárosi budapesti lakásárát, hát akkor... Tessék? Ott a rócipő, hát mondom, hogy ott van. Ott van. 400 ezer forint.
2: Na!
0: Az a cipő, hát azt ismerem. Nincs ilyen,
1: cipő,
0: nem csak
1: ez
0: mondom.
1: Ez a cipő minden pénzt megér. Szóval, hogy ez minden alkalomra jó. Bárhol fel tudod venni.
2: Temetésre.
1: CBA-ba, temetésre, nagy lagzira.
0: Ez ilyen, a hollywoodi sztárokon is látod, hogy vállalhatatlanul öltözködnek, aztán nyilván megmondta nekik ott egy stílusikon, meg divatikon, meg stylist, hogy ezt most föl kell venni, mert ez a menő. Érted? Azért, mert mi flip-flop papucsot hordunk.
2: Már csak te.
0: Érted?
1: Nagyon várom már, hogy eljön.
0: Három nadrágot, ahhoz képest ezek azért sokkal, sokkal jobbak. Nem de hordok már flip-flopot egyébként egy ideje, pedig nagyon szeretem.
1: Majd én azt mondom, hogy mezitlábast tegyél újra. Én a hobbit balást szeretem legjobban.
0: Amikor följöttem a kocsiba, hogy mezitláb. Igen. Simán följövök mezitláb. Na jó.
1: Figyelj, férfiasan viseli ezt a szettet, látszik rajta, hogy ez nem először fordul elő, és azt gondolom, hogy valószínűleg ezt rajta kívül más nem fogja megtenni az országban.
0: Hát így ebben a formában.
1: Tehát látod magad előtte, hogy Hajdú Péter a frisbee-ben itt ugyanígy ül. Nem, hogy így, na, jó eszét kívánok. Vagy nem tudom, ki az, aki Svábi András Svábi vezeti érzőt.
0: A Svábinak nagyon el tudnám képzelni ezt a
1: nadrágot. Amúgy kicsit olyan ez a cipő, mint az ördög. Volt a Powerpuff Girls-ben az ördög, tudjátok, aki magas sarkúba járt. Na, neki is ilyen cipője volt.
0: De olyan, mint lekapták volna a sarkát egyébként, nem? Mi van, ha szóval glamour napokon vásárol egyébként, simán el tudom képzelni azt is. Igen. Na jó.

0: Oké, gyerekek, minden esetre jó. Ők most miért gyűltek össze a Tatai edzőtáborban?
1: Hát készülnek a VB-re.
2: Hát valami, hát nem erre.
0: Ugye,
1: nem erre, egy következőre.
0: Ja, 30-as VB-re készülnek.
3: Ilyen szurkolói rigmusokat tanulnak most együtt a formációk.
0: Nem, azt hiszem a finnekkel, vagy kikkel, gyerekek, lehet nézzél, utána zsültik. Valami finnekkel, vagy valami lesz most hétvégén, hívtak a meccsre.
1: Te még be vagy kötve a Puskásba?
0: Ne haragudj, szeret a Csányi. Hát bocsássál, hát
1: meg. De mindenre elhívta, meg semmire nem mész. VB-re volt jegyed, most erre van jegyed.
0: És mi történik? A finnekkel játszunk, mondom én, hogy a finnekkel játszunk. Ott van Magyarország, Finnország. Na tessék, pénteken. Hát mondtam én. Mondtam én. Azt hiszem, az még egy kis barátságoska ottan.
1: És akkor most arra készül.
0: Hát arra ott összegyűltek ott egy kicsit, aztán ott passzolgatják a bőrt ide-oda egy kicsit. Ki kell erre öltözni. Na jó van, mi pedig játszunk, akkor egy-egy gyerekek. Nekünk is futballjátékunk van, futballos játékunk van, de nem olyan ám, hogy hát nem úgy vagyunk öltöző, mint a Szovó, elmondom, hát, hogy azért nekünk egy kicsit réba cuccunk. Igen. Hisense játékunk van, és itt van a játékosunk is. Mi a nyeremény, gyerekek? Én nem voltam tegnap. Mit lehet nyerni?
1: Nagy képernyős Hisense színes televízió a legmodernebb mini LED technológiával, és mindenki, aki jelentkezik a játékra, kalapba kerül, és pénteken sorsolunk 3 nap. Boston, repülőjegy, szállás, fotball belépőjegy a VB egyik meccsére.
0: Ne csináld!
1: Két személyre!
0: Ne csináld! Ha? Tehát valakit kijutottunk a világbajnokságra.
1: Ha már mi nem megyünk.
0: Az nagyon menő. Halló, jó reggelt!
4: Jó reggelt, sziasztok!
0: Hello, ciao, mi újság?
4: Minden oké, és izgulok.
0: Nem kell, segítünk majd. Pistikem, szeretnél menni a VB-re egyébként? Te is mennél?
4: Hát, hogy a viharban-e, de hát esélytelen. Most hát így már nem.
0: Na most ne csináltad, már itt vagy most is. Hát lehet, hogy aztán te mész majd a VB-re. És kinek drukkolsz, ki az esélyes, hogy kit szeretsz, milyen csapatod?
4: Hát én már gyerekkorom óta Anglia, nyilván a magyarok, de azt még nem tudtam megélni, hogy lássam őket VB-n, úgyhogy az angoloknak szoktam szurkolni.
0: Angoloknak?
4: Aha. Az se jobb, mondjuk, de igen, azok se nyertek már 66 óta.
0: Na de legalább kint vannak, hát már is nagy dolog, hogy legalább ők kiérnek. 86 óta nem, ki se jutottunk a világbajnokságra.
4: Már majd legközelebb.
0: Hát,
4: ilyen ruhában, ha játékosan játszanak, akkor evidens, hogy ki fogunk jutni.
0: Hát most azt gondolom, hogy az utóbbi 20 évben nem sikerült pénzparipa fegyver meg volt, most azért nem lesz ennyi minden. Úgyhogy most akkor egy nagymágusnak kell, most kéne
1: lehet,
0: kijutnunk.
1: Hogy most, igen.
4: Pont lehet, hogy most így van, igen. Tehát most jönnek majd a tehetségek, akik nem csak pénz által kerültek oda, ahova.
0: Na jó van, Pistukám.
4: Majd meglátjuk.
3: Sokat mondó sóhajtások a háttérben.
0: Igen. Pistukám. Na mit kell csinálni, gyerekek? Mondjátok, mert én szűz vagyok még. Hisense szűz vagyok.
1: Választanod kell egy kapust. Eszter.
4: Hát Balázsra akarom venni a szüzességét, úgyhogy Balázs.
0: Pisti, ne csigázzál itt, nem akarod venni a szüzességemet?
3: Hát én nem állok közétek.
0: Várjál, majd van valami fűtszó.
1: Ne, de úgyis, kiállítás.
0: Kiállítás. Oké, látunk egy üres kaput, én most beállok a kapuba, mint védő?
1: Már be vagy állva.
0: Már be vagyok állva, jó. Oké, és akkor?
1: És akkor most a kedves játékosunknak mondani kell, hogy 1-es, 2-es, 3-as vagy 4-es, hova akarod lőni a labdát?
3: Jó, ha szembeállunk, akkor bal oldalon van az 1-es alatta a 3-as, jobb oldalon pedig a 2-es alatta a 4-es.
4: Uh-huh. Legyen az 1-es.
1: 1-es, tehát bal felső sarokba fogja.
0: És ehhez miért kellettem én, hogy kiválasztott?
1: Mert te fogsz védeni.
3: Majd most jön a kis
0: de izgi, engem berakok oda a kapuba. Megőrülsz. Igen?
1: Na, figyú. Zsebre dugott kézzel eldőlve.
0: Ez nincs.
1: Én reggel ezt elmeséltem neked, hogy hogy védünk.
0: Ez annyira primitív. Egy ilyen zsebre dugott kezű Balázs így eldől balra, és kifejeli, ahogy te védesz. Egy Commodore 64, bár 100-szor jobb grafika volt. Egy jó Isten. És van még egy rugás?
1: Hát most kivédted, haver. Hát láttad.
0: De
1: hát
0: micsoda védés volt. Na jó.
1: Jó, akkor van még a 2-es, 3-as és a 4-es. Te alulra lősz, vagy fölülre?
4: Legyen alulra akkor.
1: Alulra. És bal, vagy jobb alul?
4: Jobb alul.
1: Akkor ez a 4-es szám. Figyelj. Mindjárt jön a Balázs. Na! És megint kivédte! Konkrétan tökön rúgtad.
0: És miért van zsebretéve a kezem?
3: Mert nagyképű vagy.
1: Mondtam neked, hogy ilyen papírmasi figura eldől.
0: Ilyen undorító gizda módon jobbra eldől, mint ilyen papírmasi nem lehet védeni. Jó, kétszer kivédtem, ez mit jelent?
1: Hát, hogy még van egy lövése. Ha akkor is kivéded, akkor nincs tévé. Ha nem véded ki, akkor van.
0: Gyerekek, hétről hétre egyre elmésebbek a játékaink, de az eheti Hisense az IQ-ban mindent visz. Tehát ez komolyan mondom, ez egy szellemi...
1: IQ-ban és grafikában.
0: IQ-ban, ez ez szellemi Monteverest, tehát bőrdületesen magasan vagyok. Hova lövöd a harmadikat?
4: Hát már nem tudom.
1: Kettő vagy három?
4: Legyen a kettő.
0: Kettes. Ne keseredj el, Pisti, ne keseredj el, mert hallom a hangodon, elhagyd
3: kérdőbe. Fáradt a Balázs, ne aggódj el, látom az arcát már.
0: Nagyon kifáradtam.
1: És az is vicces, hogy az elővés pillanatában, de még nem vagyok kapuban.
0: Persze, csak amikor...
1: Oda rohaz.
0: Csak amikor rövid. Na figyelj!
5: Gratulálunk! Az önnyereménye egy Hisense 65 szolos mini LED TV.
0: Ez nincs.
4: Olyan, ez nincs.
0: Hát, hogy megvan.
1: Mondtam, hogy jó lesz.
0: Hát olyan gólt lőtté, érted? Lepattant a vállamról.
3: Kapcsit, hívjuk már be, kicsit beszélgetni.
0: Lepattant a vállamról, és bepattant a hálóba. Borzasztóan jó. Tavaly tegnapi volt, elvitték tegnap is?
1: Tehát pont.
0: Csígy a harmadikra?
1: Igen.
0: Kicsit kiszámítható a dolog.
1: Ne, majd holnap.
0: Na jól van, oké, figyelj ide, akkor megvan a tévé, amit megnyertél. Meg is mutattuk. Jó?
1: Az új FIFA szoftvert ezért nem merik kiadni, érted? Mert nekünk ez van.
0: Igen, ez tényleg egyébként FIFA 27. Oké, drukkolunk, akkor hát a sikerül kijutni. Kit vinnél a VB-re egyébként? Kivel mennél?
4: Hát egy gyerekkori barátommal mennénk együtt, ő is angol szurkoló.
0: Wow, az mekkora élmény lenne.
4: Hát az nagyon, igen.
0: Jól van, pénteken sorsolunk, figyelj akkor, jó? Köszi.
4: Rendben, nagyon szépen köszönöm, sziasztok.
0: Ciao, ciao, ciao. És mit adunk? Belépőjegy a meccsre, szállás, repülőjegy,
1: ez
0: minden?
1: Ez majd nem, most egy színes tévét.
0: Az oké, hogy a főnyeremény.
1: Igen, tehát két fő részére repjegy oda-vissza, két fő részére szállás,
0: igen,
1: oda-vissza, két fő részére meccs belépőjegy,
0: nagyon komoly
1: egyik meccsé.
0: Azt a mindenségit neki.
1: Hát figyelj, haver, tudod mi van.
0: Gyerekek, jó. Tehát, aki nem kerül be a napi játékunkba, az se keseredjen el, mert pénteken viszont itt nagy dolgok történnek. Az nagyon menő. Oda kiállásos alapon jutsz be VB-re, mert se. Nagyon nehéz.
3: Láttad azt a palit, aki itt a BL döntő fennült a sarokba egyedül, és utána mellé ültették az egyik nagyon híres focista barátját?
0: Igen, egyedül volt.
3: Igen, igen, nyert egy egyet valahol, és akkor egy ilyen kakaslőre kiültették egyedül, mert egyszer csak megjött egy, most hát sajnos nem tudom a nevét, egy nagyon híres focista, aki régen.
0: És beültették mellé.
3: És együtt sörözve nézték még a meccset.
0: De jó, az tök kedves kis történet. Na jövő mindjárt 9:30 pontosan.
5: És már felfrissülve, jövünk vissza!
6: Jövünk vissza!
7: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
8: A Rádió egy bemutatja 10. jubileumi Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án. Üljön be mellénk a Cabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés show-val. A színpadon a 90-es és 2000-es évek sztárjai.

0: A műsorvezető telefonáljon tizedikként, mondja a szlogent. És nyerje meg páros belépőjét a Total Dance Cabrióra június 13-án a Budapest Parkba.
1: Június 13. Budapest Park. 10. jubileumi Total Dance Cabrió a Rádió 1-jel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: A csirke szárnya legjobb a grillen.
5: Dehogy is, a csirke mellnél nincs jobb.
4: Mondom, hogy a szárnya jó.
6: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibén csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több bíz.
7: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11 millió 999 ezer forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
8: Vas hiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
9: Maltofer rágó tabletta. Vaspótló gyógyszer. Vény nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
10: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai. 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 7 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
11: Gree energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
12: Amíg ön pihen és élvezi a kert nyugalmát, a Husqvarna robot fűnyíró gondoskodik a gyepéről. Intelligens technológia, több mint 20 féle modell, minden kert típushoz. Nyerje vissza az idejét. A kertet pedig bízza a Husqvarna robot fűnyíróra. Husqvarna.hu.
13: Budapestre érkezik a Mercedes-Benz Art Collection. Május 28-ától a Merlin Színházban ingyenesen fedezheted fel a Powerlines kiállítást, ahol a művészet, az energia és a mobilitás találkozik. Ez nem egy klasszikus autós kiállítás. Ez egy külön világ, amit látni kell. Lépj be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest élményébe. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
2: Reklámot hallottak.
1: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Több száz álláskereső a kecskeméti állásbörzén. Jól szerepeltek a magyarok a világ legrangosabb nemzetközi mentőversenyén. Gabona konferencia baján. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok. 30. alkalommal rendezett állásbőrzét Kecskeméten a Bács-Kiskun vármegyei kormányhivatal foglalkoztatási osztálya. A szervezők közleménye szerint a rendezvényen csaknem 1300 állás lehetőség közül válogathatott, amint egy 360 érdeklődő. Az eseményen 22 kiállító cég és intézmény keresett munkavállalókat, a többi között az autóipar, az egészségügy, az élelmiszeripar és a honvédelem területére. A munkáltatók főként szakmunkásokat és betanítókat, dolgozókat várnak, de diplomás állásokat is kínáltak. Idén is jól szerepeltek a magyarok a világ legrangosabb nemzetközi mentőversenyén. A Csehországban megrendezett 29. Rally Rejvíz valósághű szimulációk során bizonyították, hogy a hazai mentés irányítás és ellátás a nemzetközi élvonalba tartozik, mondta rádiónknak Sipos József, az Országos Mentőszolgálat főosztályvezetője. Pályázatot hirdetett a Bács-Kiskun megyei Környezetvédelmi Alapítvány általános és középiskolás diákok számára. A Nyaram a Környezetemért című felhívás célja, hogy a fiatalok kreatív alkotásokon keresztül mutassák be a természetvédelem és a fenntarthatóság fontosságát. Az általános iskolák felső tagozatosai rajzzal, festménnyel vagy fotóval nevezhetnek, míg a középiskolások fotókat és rövid videókat is készíthetnek. Olvasható az alapítvány felhívásában. A pályázatra egyénileg és csapatban is lehet jelentkezni. A pályaműveket szeptember 10-ig lehet majd benyújtani. A legjobb alkotások készítői élményajándékokat, tárgyi nyereményeket kapnak. Megtartották Baján a 16. Gabona partnerségi találkozót, ahol a mezőgazdaság és a logisztika aktuális problémáit vitatták meg a szakemberek. A konferencián szó esett az aszályhelyzetről, a Duna alacsony vízállásáról és a megváltozott vetés szerkezetről is. A résztvevők szerint az egyre gyakoribb vízhiány jelentősen megnehezíti a szállítást és növeli a költségeket, ami pontja a magyar gabona versenyképességét. Gyenge esőre számíthatunk Bács-Kiskun vármegyében, több adagban is érkezhet csapadék, ugyanakkor továbbra is meleg lesz, 28, majd holnap már 29 fok is lehet, és a felhős idő ellenére a meteorológusok figyelmeztetése szerint magas lesz az UV-sugárzás. Éjszakára sem hűl le, 13 foknál jobban a levegő. Az időkép szerint egész héten hasonló időben lehet részünk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: igazi, ma is sláger megy.
1: Na, itt vagyunk, és mutatjuk a nap legjobb pillanatait, hogy mivel foglalkoztunk. Női pisszoár, erről beszélgettünk, jó, nem jó, bevezetik először futóversenyeken, aztán lehet, hogy köztéri vécikben is. A nőknek ilyen fejkilógos pisszoárba kell majd pisilniük. Megvitattuk, hogy szeretjük, vagy nem szeretjük. És ki hogy nevezte el a wifi-ét, erről is volt szó, mert a United Airlines gépe megint visszafordult, pár hónapja már volt egy ilyen eset, de most megint, mert valaki vicces bomba nevet adott a Bluetooth hangszorójának. Ki hogy nevezte el a wifi jelszavát, erről beszélgettünk.
2: Füstös csülök, jelentkez!
0: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió Egyen!
1: Nincs ajtó, csak beállsz oda, és igen, a fejed kilátszik, meg a lábad.
3: És a nőknél is ilyen lesz, hogy nem lesz ajtó?
1: Mi az, hogy női pisszuár? Én ezt nem tudom értelmezni.
2: Én most megtekintettem ezt, és értelmezhetetlen számomra, és a lényeg az az, hogy beálltok
1: dézsaszerű valamiben.
2: Ami rózsaszín, csak hogy tudják, hogy lány vagy.
1: Igen.
2: Bemész a rózsaszín dézsába, ami hónaljad egér. Nagyjából, inkább a köldököt felett. És utána lehúzod magadra ugye a bugyelárist, meg a gatyát, és felé hajolsz egy közepes méretű tupperware edénynek, ami olyan formájú, mint hogyha egy betét lenne.
1: Ja, értem, tehát, hogy nem kell bemenned becsukni az ajtót, magadra zsugni, levetközni, hanem te beleülsz egy ilyen hordóba, a fejed kint van.
3: De van, ez ajtó. Tehát, hogy érted?
2: Ez nem ajtó, ez nem az öltöző a strandokon, tudod, hogy...
3: Csak egy ilyen félkör?
1: Egy ilyen félkörben elveszel egy ilyen folyosóba, igen. És ráülsz a piszoára, kilátszik a fejed, pisilsz egyet, és futsz tovább.
2: Nem tudom ezt elképzelni, teljesen őszinte leszek. Az, hogy ki van a fejed, lát, tehát emberekkel szemkontaktust létesít, ott van a rengeteg tömeg, te meg ott vagy lehúzott gatyával. És a tény, hogy le van húzva a gatyád, és mindenki tudja, és néztek egymás szemébe, az olyan, mint hogy kutya lennél.
1: Én nem tudom, én eleve nem tudok úgy pisilni, hogy de nem azért, mert hogy most az ember ismert, hanem hogy annak van egy, én szeretek bemenni az ajtón. Mm-hmm. És ott, tehát a pisszuárhoz, ha sokan vannak, tök jó belépni egy ajtón. De egy futóversenyen, hogy felgugoljál egy ilyenre, és három másik nővel összenézve közben ott brunzoljál egyet, ez így ebben
2: elmondom, hogy miért nem racionális az elképzelés. Egyrészt, hogy egy kicsi az a rész, mert egy nő úgy megpisilni, hogy közben az összes portékáját magához szorítja. Tehát ugye
3: ez futóverseny, itt nincs portékád.
2: Gondolod, hogy a ruhád, amit így felhajtasz, azokat nem kell fogni, hogy ne pisild össze? Hát látszik, hogy nem guggoltál mi.
1: Lettolod a nadrágot.
3: Egy póló van rajtad, meg egy futónadrág, meg egy bugyi.
2: De ezek például azok a pulóverekben voltak.
1: Te miben futsz esküvői ruhába?
2: Igen.
3: A fehér ruhájában, amiről az előbb beszélt.
1: Síruhában vagy
2: nem,
1: ezek?
2: Nem, de ezek fesztiválokra lettek kitálva, nem? Ez egy fesztivál. Rendez. Na, és ott meg ugye az van, hogy ott van a kis retikülöd, ott van a mindened. És
1: a futóversenyen akarják. De egyébként, ha nézed más köztéri vécéket, egyébként baromi jó megoldások vannak, hogy ezeket hogy csinálják. Tehát itt tényleg nincs mindenhol ez a toj-toj, hogy bemész ajtó, hanem ilyen álló pisszuárok, kilóg a fejed, belépsz, kijössz ajtó nélkül, kicsi labirintus rendszerben bemész, pisilsz egyet. Szerintem, akik futnak itt a praktikum oltárán, feláldozzák a pisilés. Ez nem egy kényelmi
2: de
1: dolog.
2: De csak be lehet látni.
1: Igen, belátsz, konkrétan nyitva van a teteje, persze.
2: De oldalról is belátsz, nézd, ott van, ott a Google a nő, látom a combját, és tehát ez nem jó így. Ez nem lett jól kitalálva.
3: De ez egy futóverseny, itt ők nem gondolkoznak, hogy tudod miért? Az időre hajtanak.
2: Senki ne lássa a pisilámat pisilés közül. És nagyon fontos dolog. A másik pedig az, hogy szerintem ez szerintem ennyi, hogy picivel nagyobbnak kellett volna lennie, hogy nagyobb legyen az ív, hogy jobban eltakarjon.
1: És ha jobban eltakar, akkor nem zavar, hogy kim van a fejed.
2: Hát, attól függ, ha most azt kell eldönteni, hogy összepisílem magam, vagy sem, annál jobb. Nem az ötlet rossz, hanem a tervezési problémával van bajom. Tehát, hogy
3: Magasítsák meg.
2: Amúgy meg igen, az, hogy nézd meg ott, és kukucskál befele a nő. Nézi a másikat.
1: Hát nem hát azt. Hát csak a társa fut, hát nem kukucskál.
3: Keresi a helyet, mert neki is kell pisilni.
2: Én az igazság, hogy nagyon megnézni magát ezt a kultúrát, hogy ilyen némán csendben vagytok egymás, mert a sok fős piszoárban, az egy tömegpiszoár, ugye?
3: Igen. Ha ismeretlenekkel vagy, akkor nem kezdesz el beszélgetni, kivéve ha vegetáriánus
2: De mi az
3: vagy.
2: Etikett, hogy belépsz, és akkor azt mondod, hogy jó napot, kedves kollégák, középsugaras pisiléske.
3: Nem vagyunk hülyék.
2: De nem
1: oda lépsz, csöndben, konstatálsz, igen.
2: Például van ez a nagyon agresszív pisilés, az engem érdekel, hogy tudod, amikor így valaki nagyon erősen pisil.
1: Igen.
2: Nagyon csobogós. Az nem azért van, hogy megdicsérjék a többiek?
3: Ja, direkt visz magával a vízet egy flakonból,
2: nem, és nem, nem, hanem, hogy nagyon sokáig tartok, és utána egy ilyen négy bár nyomással elhagyja a testét, tudod, ilyen igazi ló.
3: És akkor büszkén körben nézel,
2: és akkor,
3: hogy
2: és akkor nem szoktok ilyenkor csettingetni, wow. Legalább tudod, egy kézzel, tudod, ilyen tapsolásáját, hogy semmi.
1: Nem, ez túl misztifikált, ilyen nagyon gyorsan csinálod. Túl vagy rajta, és jössz is ki.
2: Akkor ez egy ilyen cowboy szituáció?
1: Ha vannak feliratok, azokat olvasod, képeket nézegetsz, és...
3: Ha haverral mész, akkor
1: dumálsz. Igen, akkor beszélgetés van. Ráadásul, te tényleg terrorista vagy. Tehát valószínűleg nem fogod átnevezni a Bluetooth-odat bombára. Tehát ez annyira terrorveszély, és annyira semmi valódi félelem nincs benne, hogy nem is értem egyébként. Azt mondja, hogy a CNN megszerzett egy videót, amit egy utas rögzített, ezen hallani, hogy a kapitány hangos beszélőn arról tájékoztatja az utasokat, hogy ez egész nagyon nem vicces, és a protokoll szerint komoly figyelmeztetésként kell értelmezni, és a lehető leggyorsabban leszállni. Bemondta ezt a hangos bemondóba, hogy a bomba nevű Bluetooth miatt nekik vissza kell fordulni. Nincs ez kicsit
3: beteg.
1: Azért túl biztosítva?
3: Ez beteg.
1: Otthon mi a wifi nevetek? Elneveztétek valahogy?
3: Plafonon nem megy át a wifi jel, valamiből nem tudom, miből csinálták. Van a földszint,
2: meg az azbest
3: wifi, meg a emelet wifi.
1: Komoly vasbetonból építkeztetek.
3: Igen, de most mit adj neki? Miért neked van?
1: Nincs, én nagyon sokan elnevezik.
3: Balázsék wifi jel, hát nem, hülyeség.
2: Nem, nekünk a dögös kancák XXL.
1: Tehát oda, ahova nem való. 1, 2, 3.
3: Zsűlnek biztos, hogy van.
1: Zsűl, úgy képzelem, hogy az összes wifi-ének van neve, az összes Bluetooth-ának van neve, ő külön elnevezgeti
2: őket. Jó, csak egy, hagyj kérdezni, csak annyit kérdezik, science fiction?
4: Jules.
3: Jó, a kis fülhallgatódnak van ilyen AirPods-od?
2: Az füles, fules.
1: Az meg fules.
3: Az is Zsül. Jó.
4: Ahogy, de Zsül telefonja.
3: Zsül.
1: Mennyire telefonja. Kell szereted a wifi-det, hogy nevet adjál neki? Tehát, hogy mi van az emberekben, hogy nevet akarnak adni a wifi-üknek?
2: Elmondom, sok szomszéd kell hozzá. Tehát ott, ahol élsz a kis palotádban, hogy ott nincs rengeteg ember, aki bitorolná ezeket a sávszélességeket, de én, aki társasházban lakom, tudom, hogy megnyitom, és ott van, hogy TPO 04 link 11 stb. És akkor kell valami, hogy tudjad, hogy amikor jön át a haverod, aki ugye egy ingyen élő, és azonnal azt mondja neked, hogy ne haragudjál meg, de ennyi mobilforgalmat nem tudok generálni.
1: És hogy tudja, hogy melyikre igen, kell fölmenni.
2: Igen, ami a legjobb dolog, ami történt ebben a műfajban, hogy meg tudod osztani egy gomnyomásra most már a wifi kódodat. Azt még nem tudod, hogy zajlik, mert nem mindig kínálja fel, csak random, de ez nagyon-nagyon tetszik, hogy most nem kell, mondom, 1, 0, 9 darab 5-ös.
1: Hát én nagy betű. Nagy LVVLK. Igen, hanem megfogod.
2: Dollárjel.
1: Igen.
2: És igen.
1: Az a jelszó megosztása.
2: Igen, az nagyon király az lett. És amúgy én szeretem ezeket az elnevezett wifiket, mert az látszik, hogy akkor van élet a házban.
1: Nálunk az egyik szomszéd wifi-jének a neve a Répagyilkos 2000. Azért az így ebben a formában. Nem. Otthoni wifi nevünk CIA Hungary, ez a wifi nevünk. Figyelj, egyébként nagyon sokan adnak neki nevet. Tehát az otthoni wifi-nk az a Tech Kisbusz. A mi wifi-nk a Martin Luther King. Azt a mindenségét neki. Úristen.
3: De van ilyen, ami a szomszédnak szól, ne csapkodd a pince ajtót. Ez a wifi neve. Panelház, wifi név. Megraknám a szöszit a 6.
1: Jó, a bombára figyeljetek, az nem szerencsés. Tehát azt a légitársaság valahogy megnézi. Itt arról szól a hír, hogy a stewardessek kérték, hogy mindenki kapcsolja ki a Bluetooth-t, de hogy a bomba nevű felhasználó az nem tette meg, és valahogy így tudták azonosítani, hogy ő folyamatosan bekapcsolva maradt. Én nem tudtam, hogy ezt a légitársaság nézi egyébként.
2: Azt kérdezik, hogy bomba volt, hogy acceleri bomba.
1: Acceleri bomba.
2: nem mindegy.
1: Igen. Nálunk a csatlakoz anyádra, ezt a wifi nevet adtuk neki, működik. Free wifi.
2: Jaj, ez nagyon retro. Troja.exe.win. Jaj, de rég hallottam, vagy láttam ezt leírat a jó ég.
1: Ja, ez ugye megijeszt egy kicsit, hogy nehogy rámenjél, mert valami vírus van benne.
2: Igen. Ez meg a Winamp. Ezt tetszik a legjobban.
1: Van valami különös abban, hogy az emberek elnevezik a wifi-üket, nem? Abban van valami ilyen, nem is tudom, ilyen egyénieskedés van benne egy kicsit. Egy
2: individualizmus. Szeretem, amikor az emberek tudnak önmaguk lenni, és csak elindult valaki.
1: Nem szeretem ezt, mikor az emberek elnevezik a wifi-üket, igen. A bomba tájnyelven tűzoltót jelent.
2: Felgyújtod a házad, akkor azt tájfeldön azt üvölt,
3: hogy bomba.
1: Igen. Azaz.
2: Ez nem lett könnyű neki, nem?
3: És mit üvöltesz, ha bomba van? Tűzoltó.
2: Bum.
0: Balázsék a Rádió Egyen.
1: 5 egyszerű kérdés segít felmérni, hogy milyen időskorra számíthatsz, Feri, holnap a törzskét teszed, légy szíves.
3: Igen, főnök értettem.
1: És referáljál, légy szíves, hogy mindent megteszel az egészséges öregedés érdekében. Jó, szeretném.
3: Mik vannak benne?
1: Ha kitöltenéd a tesztet. Hát ilyen táplálkozással, alvással, folyadékfogyasztással kapcsolatos kérdések.
3: Szerintem 5-ös.
1: 5-össel hozod? Na jó van. Oké, gyorsan még egy naphallgatója, és aztán megyünk. Ti pihentek, én dolgozom, de nem kell mindig jól járni, úgyhogy...
2: Soha nem pihenünk, Balázs, te is tudod.
1: Ez is igaz. Nem az élet kemény, úgyhogy tudjuk, hogy aki ezt választotta, ezt csinálja.
3: De micsoda sikerek lesznek belőle, micsoda
1: hát
3: sikerek.
1: Hát aztán
2: egy másodulás.
1: Így van, hívjuk még a naphallgatóját.
5: Balázsék.
1: Az, jó reggel, ciao, hello, hogy hívnak?
5: Sziasztok, Ramon vagyok.
1: Ramon?
5: Ramon, igen.
1: Ezt a nevet kaptád valakit, hogy Ramon?
5: Amón, igen.
1: Hát ez meglehetősen
2: ez fura. Milyen vezetékneved?
5: Hát az meg Trekovanic, úgyhogy nagyon jó vagyok.
3: Trekovanic, Amón.
2: De akkor ezt tetszik, ebben van valami kis olyan. Tudod,
5: igen, én jó magyaros, nem olyan becsáros, huszáros.
2: De legalább valami vidéki faluban nőttél fel, mert ez úgy az igazi.
5: Nem, Pesti-Prosti.
1: Pesti-Prosti vagy, igen.
2: Ez jó név, nekem tetszik ez a név.
1: Igen, azt írtad, hogy imádod, hogy mindig felsoroljuk a félrokonságodat, amikor tippelünk arra, hogy ki fogja fölvenni ugye a telefont, a féllábú, félkarú, lábúj nélküli, igen. Jól van, figyelj!
5: Mindig láttam a rokonokat, hogy szóljanak, hogy meg vannak említve.
1: Igen. Van egy szép ajándékcsomagod, jó? Azt elküldjük neked, most plusz ajándék nincs, de köszi, hogy írtál.
5: Szuper, köszi, puszi letiteket, jók
3: vagytok. Ciao. Miért mondja, hogy puszi?
1: Igen, ez olyan érdekes volt, egy férfi szájában. Én szoktam nem mondani,
2: nem ő. Én mondtam, nem ő.
1: De ő is mondta, hogy puszilak titeket.
3: Nem, ő is mondta, hogy puszilak titeket.
1: Azt mondta, hogy puszilak titeket.
2: Ramon férfias, és a férfiak megengedhetik maguknak az ilyesfajta gesztusokat, anélkül, hogy kellemetlenné váljon.
3: Uh-huh.
2: De puszi.
3: Akkor puszilak titeket.
2: Igen. Nekem tetszik az, amikor egy fiú éneket mond.
1: Igen? Uh-huh. Puszilak benneteket. Holnap ki érkezik?
2: Julia jön. Elmondom egy egész nap dúdolok dolgokat, amiknek teljesen semmi létjogosultsága nincs a fejemben. Ilyen például a háromszor szóltam rá.
1: Azt nem akartam elhívni,
2: hogy azt dúdolok. Ezeket random feljátszott, hogy nem tudom, valószínűleg ez a demencia, a korai demencia, hogy elkezdődött. Én csütörtökön fogok jönni, különböző még jobb számok, slágerek énekelésére.
3: Megtanuljuk neked ezt az Edda slágert, jó?
2: De te háromszor nem jöttél el.
1: Igen, háromszor kértem, háromszor nem jöttél. Igen, fú.
2: Na, de amúgy te is tudod. Igen. Miért van?
3: Most már,
2: mikor, mikor töltötték ezt fel a szoftverbe?
1: Ez érdekes. Na jól van, gyerekek, jövünk holnap, akkor Juliskával, mindenkinek szép keddet. Jó, vigyázzatok magatokra, holnap érkezünk.
3: Szevasztok!
1: Ciao.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Srácok, engem nem zavar a cash. Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
1: Jövő héten indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel három focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
0: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen, és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Aj, Evelyn, annyira szeretnék egy cserit.
3: Hanna, akkor ne csak álmodozz, segítek. Hónapokat volt nálam egy cseri Tiggo 8, és minden kilométert imádtam.
2: Tényleg ennyire jó?
3: Prémium, ráadásul most fix 1% THM-mel elérhető az Autocentrum Szabónál Székesfehérváron.
2: 1%? Ez egy valóra vált álom.
3: cherifehervar.hu.
4: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI Ecomaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
5: Újra buyback visszavásárlási napok a Decathlonban. Add el használt kerékpárod, szárdeszkád vagy kajakod június 1 és 7 között buyback visszavásárlási szolgáltatáson keretében. És szerezz a visszavásárlási áron felül plusz 4000 forintot ajándékkártyán. A további részletekről tájékozódj üzleteinkben a decathlon.hu-n vagy applikációnkban.
6: Opel Service. Most éri meg igazán. Ha Opeled már elmúlt 4 éves, most visszanyerheted a szervizköltségét. Szervizelj, regisztrált számlád június 30-áig, és nyerj! Szakértelem, eredeti Opel alkatrészek, megbízhatóság. A tájékoztatás nem teljes körű. További információ az opel.hu oldalon és az Opel márka szervizekben.
7: Ha sportfogadás, akkor vegas.hu. Most duplán megéri beszállni a játékba, mert 100% sportfogadási bónuszt adunk az első befizetésed mellé. 100 000 forintig.
8: A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. A promóció részleteit keresd a vegas.hu-n.
9: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keres minket a pilkington.hu-n vagy a 0680 200 200-on.
10: Autóüveg Pilkington.
11: A 30 éves Pennyben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Pennyben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a 3 darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
12: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
0: Reklámot hallottak.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
13: Júniusban is folytatódik a Trendoptika csoport 14. országos multifokális szemüveg kampánya. Jelentkezzen be most a Trendoptikákba.
14: Ha jogosítványt szeretne, a Kármen Autós Iskolát keresse. Kármen Autós Iskola, Kecskemét, Munkácsi utca 19. www.carmenautosiskola.hu.
15: Szokitex lakástextil. Válogass a világ legnagyobb textilgyárainak függönyei között, és közben kóstold meg tea és kávé különlegességeinket. Ha új függönyt szeretnél, akkor nálunk jó helyen jársz, mert mi méretre varjuk, és még karnist sem kell szerelned. Szokitex lakástextil és Szemiramisz kávézó. Kecskemét, Veserényi utca 10.
16: Június 10-től 13-ig újra megáll az idő Szegeden. Deja Vu Fesztivál. A 90-es és 2000-es évek legnagyobb legendái. Jegyek dejavufesztivál.hu.
17: Fedezd fel a Ginkgo kertészetet Nagykőrösön. Több mint 10 000 négyzetméteren várunk óriási növényválasztékkal.
18: Extrém méretű fák, különleges növények, egynyári szépségek. Nálunk mindent megtalálsz. Látogass el hozzánk, merincs ihletet és alakítsd ki álmaid kertjét.
17: Ginkgo kertészet Nagykőrös. Ahol a kerted életre kell.
19: Ismerd meg az új BYD Atto 3 EVO-t a épi autónál. Gyorsabb, erősebb, teljesen elektromos SUV, akár 510 kilométeres hatótávval. Már 14.820.000 forinttól elérhető. Próbáld ki te is Kecskeméten a épi autónál a Malomközpont P1-es szintjén. További információk a byd.jpauto.hu oldalon.
20: Dolgoztál már raktárosként? Nem jelent gondot a számítógép használat? Fontos az emberi hangnem, a jó csapat és a korrektség? Akkor nálunk a helyed. Csatlakozz hozzánk raktárosként két műszakos munkarendbe. Vigyél haza korrekt, kiszámítható fizetést és érd el havi bónuszainkat. 30 éve stabilan működő családi vállalkozásunk biztos hátteret ad neked,
21: a többi csak rajtad múlik.
20: E-mail címünk hr@gallakft.hu.
21: Jelentkezz még ma!
20: www.gallazrt.hu.
22: Egy tábor, amit a gyerekek sosem felejtenek el. Mozgás, kvadozás, lovaglás, lövészet, mozizás és rengeteg felejthetetlen élmény. Csatlakozz te is a Bajnokok táborához. www.bajnokoktábora.hu.
23: Milyen otthonra vágy, szerelmem?
24: Legyen kertes, vagy legalább teraszos, közel a természethez.
23: Ne is mondd tovább! Kecskeméten a Homokbánya területén a Boróka lakópark negyedik üteme idén elkészül, és még vannak szabad lakások. Ráadásul most 5% rozsdaövezeti kedvezménnyel, és akár 3%-os otthonstart hitellel is a miénk lehet.
24: Rákerestem, meg is van! borokapark.hu.
25: Roncsautó átvétel. Pipo Parts Kft. Kecskemét, Szent István körút 24. Gépjárművek forgalomból kivonása, bontási igazolással, elszállítással. Autóját akár 65 forint per kilogramm áron átvesszük. Kecskemét, Szent István körút 24. Pipo Parts Kft.
26: Kicsiknek nagy élmény, nagyoknak gyerekkori csoda. Mini Magyarország Maket Park, mozgóvonatokkal és ikonikus épületekkel. Magyarország kicsiben, élmény nagyban. Mini Magyarország, Szarvas.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: A műsor támogatója, az autóüvegjavítás szakértője, az Autóüveg Kft. www.autoüvegkft.hu.
1: Ez a Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. A mikrofonnál már Faragó Miklós. Június 2-a, kedd van, folytatódik a Nyerj a hátszámoddal játékunk, és több mint 500 000 forint értékű a heti fődíjunk, amit pénteken fogunk kisorsolni. Lakás felújításra, ház felújításra fordíthatja a szerencsés nyertes, de ma is lesz napi nyeremény, mégpedig vacsora meghívás két fő részére a Spaletta étteremnek köszönhetően. A számapit pedig most várok, hogy legyen a házszámotokban az a

0: A Netpercek támogatója a TV, telefon, internet szolgáltató, a Deltanet. www.deltanet.hu.
1: A Rádió egy gongot hallgatjátok, az állattartók rendszeresen nem tudják, mire vélni a házi kedvenceik szokatlan viselkedését, ilyenkor gyakran oda is vetik, hogy bárcsak tudnának beszélni. Egy kínai startup most azt állítja, hogy félig meddig megoldotta a problémát, olyan mesterséges intelligenciával működő kütyűt fejlesztettek, amely állítólag képes megállapítani az állatok hangjainak és viselkedésének a jelentését. Az elmúlt években számos állatfordító alkalmazás jelent meg, de ezek csak szórakoztatási célúak, nem képesek megérteni az állatok viselkedését. A kínai cég pedig azt állítja, hogy az új készüléke tudományos alapokra épül, és közel 95%-os pontossággal képes felismerni a háziállatok érzelmeit és reakcióit. A cég kütyűjét az állat nyakkörvére kell egyébként rögzíteni, és a szenzoros adatokat feldolgozza egy nyelvi modell. A rendszer hangminták és viselkedési adatok alapján elemzi az állatok kommunikációját. A gyártó szerint a technológia képes felismerni például az örömet, az éhséget, de akár a stresszt is. Kínában már elég nagy siker, május eleje óta előrendelésben 10 000-nél is több fogyott belőle. A Netpercek rovatunk után megyünk tovább Sam Smith dalával és Kim Petras közös felvétele érkezik az Unholy, közben pedig tőletek jöhet a Viberen a 29 414 020-ra a házszámotokról a fotó, nyeri a házszámoda a játékunkban, már is azok küldjék a házszámukról a fotót, akiknek van 7-es tehát a házszámukban most.

0: Rádió 1 Gong napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
1: A Kecskeméti Egészségfejlesztési Iroda és a Bács-Kiskun Vármegyei Oktató Kórház Diabétesz Esték program sorozatának következő előadása ma délután lesz. Egyes típusú diabétesz gyermekkorban és a Diab Manók Egyesület bemutatkozása címmel tart előadást dr. Vas Laura, a Bács-Kiskun Vármegyei Oktató Kórház Csecsemő és Gyermekgyógyászati Osztály gyermekgyógyászama 17 órától a Pioristák tere 7 szám alatt. Kecskemét megyejogú város önkormányzata idén is megemlékezést szervez a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából. Az esemény csütörtökön 17 órától rendezik meg az Országzászlónál. És még egy program a hétvégére, a kecskeméti Vataskert a park előtt, vasárnap délelőtt 10 órától gyermeknapot tart. Délután 4 órakor a Lóce Együttes koncertje zárja majd az esemény, de egész nap gyermekprogramokkal várják, tehát a kecskeméti Vataskert előtti parkban a családokat majd most vasárnap. Kellemes időtöltést ezekhez a programokhoz. Tiesto és Tate McRae közösét indítom, és közben is jöhetnek a Viberen a fotók a házszámokról, hiszen több mint 500 000 forint értékű fődíjunk van, amit lakás és házfelújításra lehet fordítani. A nyerőszám ebben az órában a 7-es, hogyha van a házszámotokban 7-es, jelentkezzetek a játékra.

0: Az útinformáció támogatója az MG Tormási. www.mgmotor.tormasi.hu.
1: Itt a rádió egy gong, az M5-ös autópályán Örkény és Lajos Mizse között az 56-os kilométer és a 64-es kilométerek között képítettek egy újabb terelést. A Szeged felé tartókat a belső és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. A főváros irányába a külső és a leálló sáv járható. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között útépítők dolgoznak mozgó terelés mellett. Az aktuális munkaterületnél a félútpályát zárták le. Balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek. Nem sokára jön Fastboy és a Good Life. És közben jöhetnek még a Viberen a fotók a házszámotokról, hogyha van benne 7-es, és napi nyereményként vacsora meghívást nyerhettek a nap végén 16 és 17 óra között.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Éhes vagy? Hallod ezt? Ez nem csak burger, ez a Rizburger. Is villámgyorsan kész. Brutál Smash Burger. Izgalmas ízek, rozmaringos krumpli és korlátlan Coca-Cola refill. Próbáld ki ma! Rizburger. Csáky utca 18, a piac mögött.
3: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

A Rádió 1 Gong sport híreivel folytatjuk. A labdarúgó NB1-ben ezüstérmes Ferencváros szerződtette a bajnok Győr vezetőedzőjét, Borbély Balást. A dunaszerdahelyi születésű 46 éves szakember az idény végén lemondott, Robi Kín helyét veszi át a vezetőedzői poszton. Borbély 4 év után tért vissza a Ferencvároshoz, amelynél 2019 és 2022 között dolgozott az utánpótlásban, és volt a második csapat vezetőedzője is. Az ideiglenes edzőként beugró Máté Csabát leszámítva legutóbb 14 évvel ezelőtt dolgozott magyar vezetőedző a zöldfehérek élén, akkor Détári Lajos volt a magyar rekordbajnok trénere. 7 év után távozott a labdarúgó NB1-ben szereplő Puskás Akadémia vezetőedzője Hornyák Zsolt. A felvidéki szakemberrel közös megegyezéssel bontott szerződést a felcsúti klub. Arról még nincs hír, hogy ki lehet Hornyák utódja. Kiütéses győzelemmel egyenlítette a férfi futsal NB1 döntőjében a Nyíregyháza. A nyírségi csapat hazai pályán 7-2-re verte az Újpestet, így az egyik fél harmadik győzelméig tartó finálé 1-1-re áll. A párharc csütörtökön a fővárosban folytatódik. A Rádió 1 Gong sport híreit hallottátok.

0: van a szép. Ez a Rádió egy gong, csak igazi ma is lágermegy, és a mai napon is folytatódik a Nyerje a házszámoddal játékunk. Ebben az órában a 7-es számot sorsoltuk.
1: Hello.
0: Halló, Faragó Miklós vagyok a Rádió egy gongból.
1: Üdvözlöm.
0: Üdvözlöm. Keresztnevét eláruljam.
1: Márta vagyok.
0: Márta, tudja miért hívtuk fel?
1: Nem.
0: Hát pedig tudni.
1: Csak sejtem.
0: Tudni kéne, hogy küldött nekünk egy fotót így egy számról, házszámról, amiben van 7-es.
1: Igen.
0: És miért küldte el nekünk?
1: Hát mert szerettem volna nyerni valamit.
0: Igen, az esély megvan most, úgyhogy közelebb került a nyereményekhez, hogy felhívtam.
1: Ugyanis hát én meg nagyon örülök.
0: Ebben az órában ön a szerencsés, aki a kalapba kerül, és elviheti akár délután a napi nyereményt, ami a Spalatta étterem két főre szóló vacsora meghívása, ez a napi nyereményünk. És van heti fődi, ugye a lakás házfelújításra fordítható több mint 1,5 millió forint értékű nyereménycsomag.
1: Hát nagyon jó jönne.
0: Mit újítana fel egyébként?
1: Hát mindent.
0: Mindent?
1: Most ilyen minden, fürdőszoba, konyha.
0: Családi házban lakik?
1: Igen.
0: Akkor
1: igen.
0: Ott mindig van mit tenni, és lenne hova fordítani. Jó, oké, kalapba tesszük a nevét, úgyhogy a sorsolásokon részt vesz.
1: Nagyon örülök, nagyon köszönöm.
0: Megéri velünk játszani, hiszen, hogy hallhattátok, nem kicsi a tét, és a következő órában is jövök majd az óra elején egy számmal, ami, ha benne van a házszámotokban, már is jöhet róla majd a fotó, és jön Accent is a következő óra elején, ezzel indulunk, ez lesz a Don't Leave.

0: alkalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nyerj a házszámoddal a Rádió 1 gongon! Ezúttal a műsorvezető választ. Ha a szám ott van a te házszámodban, és ezt a képet el is küldöd nekünk, világító berendezéseket, függönyt, építőanyagokat, polikarbonát termékeket, sőt, még munkadíjat és két főre szóló vacsora meghívást is nyerhetsz. Több 100 000 forint értékű lakásfelújítási játékunkban. Nyerj a házszámoddal a Rádió 1 gongon! A Filippi Lámpa Áruház, a Sokitex Lakás Textil, a Szentesi Bau, a Red Home Bau, a Fehér Polikarbonát és a Spaletta Étterem és Sörház Kecskemét támogatásával.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Beth és Rip visszatértek. Dutton birtok. Új sorozat a Yellowstone producereitől. Csak a Sky Showtime-on.
4: Ez itt Texas, drágám.
3: Új föld.
5: Jó lesz itt élni, nem igaz?
4: Majd teszünk róla.
3: Új ellenfelek.
5: A magáé az Edwards Ranch. Már Dutton Ranch.
3: Új szabályok.
6: Azt hittem, már nem kell tüzet oltanom.
4: Ne hajszold a békét. Csak éld meg.
5: A béke még odébb van.
3: Dutton birtok. Streamed most. Csak a Sky Showtime-on.
7: A 30 éves Pennyben mindig csak nyerhetsz. Ráadásul egy pici szerencsével most akár a vásárlásodat is mi álljuk 50 000 forintos összeghatárig. Használd Penny kártyádat május 28 és június 10-e között, és legyél te a 3000 szerencsés egyike, aki visszanyeri vásárlása értékét. Penny, 30 éve melletted.
8: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 000 kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11.999.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
9: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a Turmix-szal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
10: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
11: A csirkeszárnya legjobb a grillen.
12: Dehogy is, a csirkemellnél nincs jobb.
13: Mondom, hogy a szárnya jó.
14: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
0: Rita Ora a legnagyobb slágereivel érkezik ezen a nyáron a Budapest Parkba, hogy koncertjével felpesdítse a pesti éjszakát július 29-én. Legyél ott te is az énekesnő első önálló showján. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
15: Gyerektáborok a nyári szünetben. Irány a VR Expert élményház. Gémereknek és tech rajongóknak kötelező. Változatos kül- és beltéri programokkal, napi három étkezéssel, rengeteg játékkal és jó fejanimátorokkal várunk titeket. Lesz Minecraft kreatív építőverseny, Game Blaster csata, VR kalandok, e-sport bajnokságok és az aktivitásokért cserébe sok-sok nyeremény is. VRExpert.hu per táborok.
3: Sokitex lakástextil. Válogass a világ legnagyobb textilgyárainak függönyei között, és közben kóstold meg tea és kávé különlegességeinket. Ha új függönyt szeretnél, akkor nálunk jó helyen jársz, mert mi méretre varjuk, és még karnist sem kell szerelned. Sokitex lakástextil és Semiramis kávézó. Kecskemét, Veselényi utca 10.
16: Ha jogosítványt szeretne, a Kármen Autós Iskolát keresse. Kármen Autós Iskola Kecskemét, Munkácsi utca 19. www.carmenautosiskola.hu.
17: Megvetted az üdítőt a gyerek zsúrra?
18: Persze, vettem egy üveg piroska eszencia szörpöt. Elég lesz mindenkinek. Egy üvegből 12 liter üdítő lesz. Málna, citrusmix, erdei gyümölcs és narancsízben kapható. Piroska eszencia. Mindenkinek jut.
19: Roncsautó átvétel. Pipa Parts Kft. Kecskemét, Szent István körút 24. Gépjárművek forgalomból kivonása, bontási igazolással, elszállítással.
20: Autóját akár 65 forint per kilogrammáron átvesszük.
19: Kecskemét, Szent István körút 24. Pipa Parts Kft.
1: finom étsz. Cordon bleu, rántott hús, flekken. Minden kedvencet egy menüben. Gyere el és kóstold meg. Finom étsz Drive, a szőlőfürtnél.
21: Profi háztartási gépeket keres kedvező áron.
22: Irány a Sultvadkerti Power Home. A Kossuth Lajos utca 32-ben. Válogasson személyesen, vagy böngészen a powerhome.hu webshopban. Power Home. Velünk egyszerűbb a házi munka.
23: Mindjárt itt a ballagás, és még se ruha, se ajándék. Nyugalom! A Malom központban mindent megtalálsz egy helyen. Fodrász, sminkes és a legtrendibb ruhaboltok, hogy szuperül nézzen ki az egész család. És közel 100 üzletünkben a tökéletes ajándékot is megtalálod, akár ékszert, menü, kütyüt, személyes, exkluzív vagy hasznos meglepetést keresel. Sőt, a MyWay applikációnkban még extra kedvezményeket is szerezhetsz. Hogy stresszmentes legyen a készülődés a ballagásra, Malom központ.
24: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nivo.hu.
25: Az igazi komfort nem luxus. Hűtse le magát a 20 éves Bács Klíma Kft-vel.
26: Házépítésben gondolkodsz? A LEGO Home a generált kivitelezőt Kecskeméten és Vonzás körzetében. Szakmai tapasztalat, árgarancia. Nálunk csak utólag kell fizetned. Ha fontos a minőség, LEGO Home, az otthonépítés szakértője. www.legohome.hu.
27: Reklámot hallottak.
28: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
29: Folytatódik a Diabetes Esték programsorozat Kecskeméten. Borünnepet tartottak a Hajósi Pince faluban. Éjszakai permetezésre figyelmeztetnek. Jönnek a részletek. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok. Újabb előadással folytatódik ma a Diabetes Esték programsorozat Kecskeméten. Az esemény témája az egyes típusú diabetes gyermekkorban, és bemutatkozik a Diabmanók Egyesület is. Hívta fel a figyelmet a Kecskeméti Egészségfejlesztési Iroda. Az előadáson Vas Laura gyermekgyógyász és diabetológus szakember mellett az Egyesület alapító tagjai osztják meg tapasztalataikat. A cél, hogy a szülők hiteles információkat, gyakorlati tanácsokat, közösségi támogatást kapjanak a diabétesszel élő gyermekek mindennapjaihoz. A program kedden délután 5 órakor kezdődik az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága előadó termében. A részvétel ingyenes és regisztrációhoz sem kötött. Hatalmas érdeklődés mellett rendezték meg a 44. Orbán napi borünnepet a Hajósi Pince faluban. A háromnapos rendezvényen kulturális programok, borkóstolók és hagyományőrző események várták a látogatókat Európa egyik legnagyobb pince falujában. Az ünnepségen bemutatkozott az új hajósi borkirálynő Beck Luca, valamint új borlovagot is avattak a Szent Orbán borlovagrend ceremóniáján. Számolt be róla a Vármegyei Lap. A hegyközség borversenyén több mint 240 mintát bírált a zsűri. A legeredményesebb termelőnek a csanádi szőlőbirtokot választották. A borászok ugyanakkor arról is beszéltek, hogy a tavaszi fagyok miatt az idei szüret várhatóan gyengébb lesz a hajós bajai borvidéken. Több héten át éjszakai permetezést végeznek Kecskeméten a platánfák és díszfák védelme érdekében. A munkálatok június 10-éig zajlanak esténként 10 és hajnal 4 óra között. Megtartották Baján a 16. Gabona partnerségi találkozót, ahol a mezőgazdaság és a logisztika aktuális problémáit vitatták meg a szakemberek. A jelenlévők beszéltek arról is, hogy a szakmai párbeszéd és az együttműködés kulcsfontosságú a jövő kihívásainak kezelésében, számolt be róla a Vármegyei Lap. Gyenge esőre számíthatunk Bács-Kiskun vármegyében, több adagban is érkezhet csapadék, ugyanakkor továbbra is meleg lesz, 28, majd holnap már 29 fok is lehet, és a felhős idő ellenére a meteorológusok figyelmeztetése szerint magas lesz az UV-sugárzás. Éjszakára sem hűl le, 13 foknál jobban a levegő. Az időkép szerint egész héten hasonló időben lehet részünk.
30: Az időjárás jelentés támogatója a Zöldkéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu.
31: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
32: És most Rádió egy gomb.

0: A műsor támogatója a 48 étterem és bár. www.48étterem.hu.
1: A rádió egy gongot hallgatjátok, és folytatódik a Nyerj a házszámoddal nyereményjátékunk. Ebben az órában is sorsoltunk egy számot, és jelen esetben ez a kettes. Szóval, ha van kettes a házszámotokban, akkor jöhet róla a fotó a Viberen a 29 414 020-ra. Elég csak a házszámot tartalmazó részt fotózni és küldeni nekünk, így tudtok a játékban részt venni és jelentkezni. Napi és heti fődíjunk is van, részletek a Facebookon, az Instagramon, és persze a rádió egy gong.hu-n. Kesmír dalával folytatjuk, ez

0: Aktuális, helyi, közéleti. Ez a téma Faragó Miklóssal a Rádió egy gongon.
1: Mai műsorunk vendége dr. Kalmár Patrícia Eszter, a Bács-Kiskun vármegyei kormányhivatal népegészségügyi főosztály vezetője, vármegyei tiszti főorvos. Köszöntöm a stúdióban, jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm!
1: És azt a témát járjuk körül, hiszen itt van a nyár, a június, mondhatni elkezdődött a nyár, és már voltak bizony olyan időszakok, amikor 30 fokot is mutatott a hőmérő, és hát ilyenkor már az ember vágyik, hogy egy kicsit csobbanjon, és akár felkeresse a természetes fürdőhelyeket. Érdeklődöm, hogy ezek a természetes fürdőhelyek már nyitnak, folyamatosan nyitva vannak itt vármegyénkben?
2: Igen, van, amelyik már megnyitott, van, amelyik még az elkövetkezendő napokban vagy hetekben fog megnyitni. Úgy látjuk, hogy mindegyiknél várható, hogy amelyiknél még nem volt meg a víz, mint a vétel, hogy megfelelő vízminőségek lesznek, és akkor kinyithatnak.
1: 8 fürdőhely fog üzemelni vármegyénkben. Szerintem soroljuk el, mert érdemes ezt elsorolni, hiszen azért itt van, amelyikről én is tudtam volna egyből fejből mondani, hogy például a Lakitelektős erdő Szabadstrand, szerintem sokak emlékezetében ott van, de melyik a másik 7?
2: Hát Tiszakécskén a Tisza folyónál van egy Szabadstrand,

0: Érzésekről meséljen nekünk, ugye itt az engedélyezés, fürdővizek használatára ugye minden évben folytatnak vizsgálatokat. Már május elején elkezdik?
1: Május 1-ig le kell folytatnunk ezeket az ellenőrzéseket, ezt az eljárást. Ebbe szakhatóságokat is bevonunk, és természetesen az ellenőrzéssel, illetve vízmintavétellel együtt jár. Ilyenkor nézzük az ellenőrzésnél, hogy az üzemeltetési feltételek biztosítva vannak-e. Tehát még azt is megnézzük, hogy biztosítva van a pihenőhely, megfelelően ki van-e jelölve a strand, a mélyvizet jelentő bóják meg vannak-e. De nézzük a takarítottságot, nézzük azt, hogy megfelelő illemhely rendelkezés, zuhanyzó, kézmosási lehetőség, ivóvíz, hulladékot hogy gyűjtik, de azt is vizsgáljuk, hogy elsősegély nyújtó felszerelés rendelkezésre áll, illetve bizonyos létszám felett már szükséges elsősegély nyújtó is, vagy olyan úszómester, aki vízimentésben jártas. És ezeket mind figyeljük és ellenőrizzük.
2: Téma. A rádió egy gongon.

0: Téma. Beszélgetések helyi, országos és világszintű eseményekről a Rádió egy gongon.
1: Dr. Kalmár Patrici Eszter, vármegyei tisztifőorvos a vendégünk, és folytatjuk műsorunkat, és hát a témánk az, hogy a természetes fürdőhelyek szinte folyamatosan nyitnak, van, ami már nyitva is van. Ugye az ellenőrzések még a szezon előtt elkezdődtek, de az ellenőrzések a szezon alatt is, ha jól tudom, folyamatosak. Ugyanezeket ellenőrzik, de milyen gyakran? Hetente, két hetente kell?
2: Természetesen ellenőrizzük. Jogszabályban megvan határozva, hogy mintavétel legalább havonta egyszer kell lenni a szezon alatt, és ez általában ellenőrzésekkel egybekötött. Tehát ezeket folyamatosan

0: pontosan vizsgáljuk, hogy ezek a feltételek biztosítva vannak-e, illetve előfordulhat olyan különleges esemény, rendkívüli esemény, váratlan helyzet, akár ugye a folyóknál egy árvíz, vagy az állóvizeknél előfordulhat olyan nagy esőzés, amikor szennyezőanyag kerülhet a fürdővízbe. Ilyenkor azonnal ellenőrzést tartunk, vízmintavétel van, és ha szükséges, akkor intézkedéseket teszünk, tehát akár a strandot be is záradhatjuk addig, amíg megfelelő nem lesz a vízminősége.
1: Általában, ha jól emlékszem, hogy az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy vármegyékben minden rendben szokott lenni.
0: Igen.
1: Tehát nyugodtan tudunk menni fürdőzni.
0: Igen. Egyébként azt kell, hogy mondjam, hogy a vízminőséget ugye folyamatosan ellenőrizzük, és ez alapján a strandok, vagyis ez a természetes fürdők egy minőségi besorolásba is kerülnek, amit ezen vízminőségi adatsorok alapján egy statisztikai módszerrel számítanak ki. Ez egyébként nem csak itt a megyében van, az egész országban, sőt egész Európában, és így 4 osztályba sorolják a strandjainkat, a természetes fürdőinket. Azt tudom mondani, ugye van a kifogásolt, a tűrhető, a jó és a kiváló. Itt nálunk a 8 strandból 7 az, amelyik már annyi ideje üzemel, hogy be lehetett sorolni, és 3 az kiváló minőségű, 4 pedig jó minőségű, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy ez a folyamatos ellenőrzés hatására azért ezt látjuk, hogy jó, nyugodtan fürödhetünk.
1: Mindegyiken ugye nyugodtan igen, fürdőzhetünk igen. A nyári időszakban, de azért hívjuk fel a figyelmet, mire figyeljünk tényleg, akár a gyermekes családok, ha ellátogatnak egy természetes fürdőjét, kinéznek, hogy ott szeretnék tölteni a napot, akkor tényleg milyen jó tanácsokat tud adni, mire figyeljenek?
0: Érdemes előtte azért megnézni a strandról, ugye nyilván az interneten már nagyon sok mindent megtalálunk, tehát van tájékoztatási kötelezettsége az üzemeltetőnek is, de a hatóságoknak is. Tehát például a Nemzeti Népegészségügyi Gyógyszerészeti Központ honlapján ott minden strandról, minden minősített strandról van egy kis tájékoztató füzet, amiben rengeteg információ megtalálható arról a természetes fürdőről, illetve van egy térképes kereső, az egész országban megláthatjuk, vagy megtalálhatjuk, hogy milyen fürdők vannak, és azok milyen minősítést kaptak. Ez alapján már eldönthetjük, hogy mit szeretnénk, vagy mit nem szeretnénk meglátogatni. A tájékoztatási kötelezettség az üzemeltetőknek is van, tehát ott maga a természetes fürdő helyén is nagyon sok információt ki kell, hogy tegyenek, ezekre is figyelhetünk. Ez a vízhőmérséklet, a levegőhőmérséklet, a vízminőség, de tájékoztatni kell arra az UV-sugárzásról, arról az időről, ami még biztonságosan kint tölthető a napon, illetve ki kell, hogy tegyék a házi rendet és a biztonságos fürdőzés szabályait, és nekünk erre kell leginkább figyelni, hogy ezt betartani, mert ha ezeket betartjuk, akkor tényleg élvezetes lesz a fürdésünk. Illetve, amit még ön is említett, figyeljünk egymásra nagyon. Főleg a gyerekekre is, de egymásra is nagyon figyeljünk.
2: Téma. A rádió egy gongon.

0: Téma. A Rádió egy gond közéleti műsora minden hétköznap délelőtt 11 órától.
1: Dr. Kalmár Patricia Eszter, vármegyei tiszti főorvos a vendégünk, és folytatjuk műsorunkat, és hát a témánk az, hogy a természetes fürdőhelyek szinte folyamatosan nyitnak, van, ami már nyitva is van. Ugye az ellenőrzések még a szezon előtt elkezdődtek, de beszélünk el arról is, hogyha valaki nem kijelölt fürdőhelyen fürdőzik, milyen veszélyeknek van kitéve. Hívjuk fel erre a figyelmet, hogy tényleg ez nem játék. Még ha fürdünk és csobbanunk, és milyen jó a nyári melegben egy kicsit felfrissülünk, de hogyha nem a kijelölt fürdőhelyen tesszük ezt, akkor baleset is történhet, sőt, fertőzés veszély is felléphet.
2: Természetesen. Hát ugye ezeket a vizeket, ahogy mondtam, a kijelölt fürdőhelyeknél folyamatosan monitorozzuk. A nem kijelölt fürdőhelyekről igazából nem tudunk semmit. Nem tudjuk, milyen minőségű a víz, ott nincs biztosítva semmilyen szociális helyiség, se vécé, se zuhanyzási lehetőség, kézmosási lehetőség, nincs elsősegélynyújtó, nincs vízimentő, nem tudjuk, milyen a meder. A kijelölt fürdőknél, kijelölt természetes fürdőknél az üzemeltető kötelezettsége, hogy kotorja a medret, tehát eltávolítson a fürdőhelyről minden olyan tárgyat, ami balesetet okozhat. Itt nincs ilyen. Nem tudjuk, hol kezdődik a mély víz. Semmilyen információnk nincs ezekről a helyekről, és ezért itt jóval veszélyesebb, balesetveszélyesebb, illetve akár fertőzésveszély is, hiszen nem tudjuk, hogy milyen baktériumok vannak a vízben, amit aztán, ha lenyelünk, akkor utána hát hányás hasmenés, bőrkiütés is lehet, szemirritáció, ezek mind következményei lehetnek.
1: Ha már nem is megyünk vízbe, csak a szárazföldön vagyunk, vagy a parton, ugye itt a nap és az UV-sugárzásra még kitérhetünk, hogy erre is figyeljünk itt a nyári időszakban.
2: Igen, mindenképpen.
1: Már most is nagyon erős volt, mindig hallottuk, olvastuk az UV-sugárzást.
2: Igen, ezért is jó, hogy a tájékoztatási kötelezettségben ez is benne van, tehát mindenki láthatja, hogy milyen az UV-sugárzás, és megfelelően tud védekezni. Nem az a lényeg, hogy minél barnábbak legyünk, hanem hogy hosszú évekig egészségesen éljünk.
1: És így a végére akkor mondjuk el, hogy melyik már látogatható egyébként, akkor le tudjuk itt szűrni itt a listából, hogy a 8 természetes fürdőhely vármegyénkben már van, amelyik kinyitott.
2: Igen, igen. A Baján, a Sugovica már látogatható, Kiskunmajsán is a strand látogatható, a Vadkerti-tó és Tőserdő is, ami már kinyitott, illetve Kunfehér-tó.
1: És hát hamarosan majd a Kecskeméten, itt a Szabadidőközpont záportározott. Igen, és előbb a hétvégén a tervezett nyitás, jól
2: igen,
1: látom?
2: Igen, igen, igen. Hétvégén aztán Dunapatai is kinyit, a Szelídító, és Tiszakécske.
1: Tiszakécske, ami majd...
2: A tervezettem.
1: Tervezett, a nyári szünet, ugye?
2: Igen, ahogy elkezdődik a nyári szünet, úgy kinyit minden természetes fürdő.
1: De ahogy már többször említettük, a vizsgálatokról és minden információt a kijelölt természetes fürdőhelyekről, hol találunk? Mi ez a honlap?
2: Ez a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ honlapján, NNGK rövidítve honlapján, illetve a kormányhivatalok honlapján is minden évben, amikor lezajlik a szezon, az összes mintavételi eredményt feltöltjük erre a honlapra, tehát ott is meg lehet nézni, hogy milyen eredményeket produkáltak azok a vizek.
1: Úgyhogy biztonságos fürdőzést kívánunk mindenkinek. Nagyon köszönöm dr. Kalmár Patricia Eszternek, vármegyei tiszti főorvosnak, hogy eljött hozzánk.
2: Én is köszönöm a lehetőséget.
0: Ez volt a Téma. Aktuális, helyi, közéleti beszélgetések Faragó Miklóssal itt a Rádió egy gongon.

0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Kiszakadnál a hétköznapokból? Hozz egy spontán döntést, és válasz az Ithaka Last Minute ajánlatai közül. Törökország, Görögország és más népszerű úti célok napokon belüli indulással, 30 vagy akár 40% kedvezménnyel. A legjobb élmények spontán születnek. Foglalj most az ithaka.hu-n.
3: A csirke szárnya legjobb a grillen.
4: Dehogy is, a csirke mellnél nincs jobb.
3: Mondom, hogy a szárnya jó.
5: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
6: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
7: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Amíg ön pihen és élvezi a kert nyugalmát, a Husqvarna robot fűnyíró gondoskodik a gyepéről. Intelligens technológia, több mint 20 féle modell, minden kert típushoz. Nyerje vissza az idejét. A kertet pedig bízza a Husqvarna robot fűnyíróra. Husqvarna.hu.
9: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például állandó kínálatunkból az 1 kilós sütőben süthető burgonya gerezdek csomagja 859, fél kiló bulgur 329 forint. Alacsony árak, magas minőség. Mindig Aldi.
10: Rita Ora a legnagyobb slágereivel érkezik ezen a nyáron a Budapest Parkba, hogy koncertjével felpesdítse a pesti éjszakát július 29-én. Legyél ott te is az énekesnő első önálló showján. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
11: Pervol ajánlat a Rossmann üzleteiben. Vásárolj Rossmann Plus kártyával, és most 25% kedvezménnyel szerezheted be a Pervol 3750 ml-es mosógéleket. Az akció 2026. június 1-e és 12-e között érvényes. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Az útinformáció támogatója az MG Tormási. www.mgmotor.tormasi.hu.
1: A Rádió egy gongot hallgatjátok. Az 5-ös főúton a 86-os 88-os kilométerek között Kecskeméten közművezeték építése miatt félpályás korlátozás van érvényben, de a 4-es főúton Cegléd és Szolnok között pedig javítják a burkolatot, úgyhogy a 71-es 93-os kilométerek között az aktuális munkaterületnél félpályás lezárásra is szükség esetén jelzőrös irányításra kell egyébként számítanatok. Ha pedig van közlekedési híretek, SMS-ben, Viberen is küldhetitek. Bibi Rex a Faithless, és itt a Rádió Gongon, ez már a New Religion.

0: Figyeld legújabb játékunkat! Nyerj a házszámoddal a Rádió 1 gongon!
1: Halló!
2: Halló, Rádió 1 gong, Faragó Miklós vagyok a Rádió 1 gongból.
1: Szép
2: napot! Szép napot! Károly küldött nekünk házszámról fotót, és benne van a kettes.
1: Így van, így van.
2: Úgyhogy amiért most hívom, az az, hogy a sorsolásba belekerül, úgyhogy esélye van nyerni 500 000 forint értékű nyereményt, több mint 500 000 forint értékű ez a fődíj majd pénteken.
1: Az szuper, köszönöm
2: mire,
1: szépen.
2: Mire fordítaná Károly?
1: Hát lakásfelújításra.
2: Azt én értem, csak arra tudja, igen, de azon belül...
1: Hát igazából egy kis burkolás, egy kis fürdőszobafelújítás, ilyen apróságok.
2: Mekkora házról beszélünk?
1: Egy ilyen 80 négyzetméteres.
2: Az öné, vagy a család lakik benne?
1: Család lakik benne, igen, igen.
2: Jó van. Oké, Károly, hát akkor az esély megvan a pénteki fődíjsorsoláson, de még van egy jó írem, hogy még ma is sorsolunk egy napi nyereményt, Spaletta étterem vacsora meghívása is lehet nyereményként az öné. Délután 4 és 5 között hívjuk majd a nap nyertesét.
1: Jó, nagyon szuper. Köszönöm szépen.
2: Minden óra elején egy számot sorsolunk, és hogyha ez a száma a ti házszámotokban benne van, akkor a Viberen tudtak jelentkezni a 29 414 020-ra egy fotóval, tehát a házszámot fotózzátok le, jó? Ne a levelet, ne a lakcímkártyátokat, hanem a házszámokkal tudtok játszani és nyerni, illetve jelentkezni e heti nyereményjátékunkra. A folytatásban jön ez a dal is. Hypaton slágeréről van szó, ezzel indul ugyanis a mai Daily Mix itt a Rádió 1 gongon.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Nyerj a házszámoddal a Rádió 1 gongon! Ezúttal a műsorvezető választ. Ha a szám ott van a te házszámodban, és ezt a képet el is küldöd nekünk, világító berendezéseket, függönyt, építőanyagokat, polikarbonát termékeket, sőt, még munkadíjat és 2 főre szóló vacsora meghívást is nyerhetsz. Több 100 000 forint értékű lakásfelújítási játékunkban. Nyerj a házszámoddal a Rádió 1 gongon! A Filippi Lámpa Áruház, a Szokitex Lakástextil, a Szentesi Bau, a Red Home Bau, a Fehér Polikarbonát és a Spaletta étterem és sörház Kecskemét támogatásával.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
5: Éljétek át a foci meccsek hangulatát a Csipet Foci Ropival. Csipet Foci Ropi. Egy csipet hagyomány, egy csipet újdonsággal. Keresd a boltokban most 200 grammos kiszerelésben is.
6: Rita Ora a legnagyobb slágereivel érkezik ezen a nyáron a Budapest Parkba, hogy koncertjével felpesdítse a pesti éjszakát július 29-én. Legyél ott te is az énekesnő első önálló showján. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
7: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágó tabletta hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszerészét.
8: Lépjen be a gondtalan kertápolás világába. Husqvarna fűnyírók, traktorok, fűkaszák és más prémium kertigépek most kedvezményes áron, június 30-áig a Husqvarna márka kereskedéseiben. Válassza a minőséget a kertjében is. Husqvarna.hu.
9: JACOO. GECO. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új GECO 5 és GECO 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. GECO. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. GECO.hu.
10: Rohanós a reggel. A Metro havi bajnok ajánlatában a Mizó 250 ml-es többféle dobozos kávé 6 darab vásárlásakor darabja most csak bruttó 279 forint június 1-től 30-áig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagykereskedelem.
11: Kiszakadnál a hétköznapokból? Hozz egy spontán döntést, és válasz az Ithaka Last Minute ajánlatai közül. Törökország, Görögország és más népszerű úti célok napokon belüli indulással, 30 vagy akár 40% kedvezménnyel. A legjobb élmények spontán születnek. Foglalj most az ithaka.hu-n.
12: Reggelente egyre több hajszál marad a párnán. Erős hajhullás, zsírosodás, viszkető fejbőr vagy korpásodás. Ne takargasd, kezeld az okát. Az Elixir Klinika bőr és hajgyógyászati magárendeléssel, valamint Kecskemét leginnovatívabb hajgyógyászati eszközparkjával várja pácienseit. Professzionális diagnosztika, személyre szabott kezelés, látható eredmények. Foglalj időpontot még ma. Elixirbeauty.hu.
13: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelsz ki autóbontó.
14: Csobbanj az idei strandszezonba a Gyulai Várfürdőben. Próbáltad már? Ha igen, akkor azért, ha nem, akkor azért strandolj a Gyulai Várfürdőben. Kalandozz, csúszdázd egy hatalmasat, pancsolj a családdal együtt a fantasztikus élményekkel teli vízi gyerekparadicsomban. Gyulai Várfürdő, a hely, melynek minden cseppje vár.
15: Éhes vagy? Pizza vagy grill? Rendeld meg kedvenc ételedet pár kattintással. Lokál pizza és grill. localepizza.hu.
16: Nézd meg a naplementét, Kecskemétet úgy, mint még soha. 38 méter magasból a város felett a Malom kilátóban, ahol 360 fokos körpanorámával tárul eléd a lélegzetelállító látvány. Minden nap 21:30-ig. Fedezd fel Kecskemétet madártávlatból. Malom Központ.
17: Elegem van a belvárosból, de te nagyon hiányoznál, Erzsike.
18: Hallottad, hogy Kecskeméten a Homokbánya területén a Boróka lakópark negyedik üteme idén elkészül, és még vannak szabad lakások? Ráadásul most 5% rozsdaövezeti kedvezménnyel.
17: És mi lesz veled?
18: Mi már költözünk. Nézz utána te is. borokapark.hu.
19: Egy tábor, amit a gyerekek sosem felejtenek el. Mozgás, kvadozás, lovaglás, lövészet, mozizás és a rengeteg felejthetetlen élmény. Csatlakozz te is a Bajnokok táborához. www.bajnokoktábora.hu.
20: Ah, olyan drága az építőanyag kiszállítás.
21: Van megoldás! Kecskeméti építkezők, figyelem! A héten ingyenes kiszállítás a Kaszab tüzétnél 30 kilométeres körzetben. Rendelj most és fizess akár bankkártyával a helyszínen. Nagykőrös. Kaszab építőanyag kereskedés. Minden, ami építőanyag.
22: Finomít. Cordon bleu, rántott hús, flekken. Minden kedvencet egy menüben. Gyere el és kóstold meg. Finomít Drive. A szőlőfürtnél.
23: Kavics felverődés, szélvédőcsere. Autóüveg Kft. Kaszkós kárügyintézés, kamerakalibrálás. Autóüveg Kft. 30 éve minden, ami autóüveg. Autóüveg Kft. Kecskemét. Ceglédi út 38. www.autóüvegkft.hu.
24: Reklámot hallottak.
25: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
26: Megtartották a Hősök napját Kecskeméten. Rekordösszegű támogatást kapott a Kiskunhalasi Kórház. Újabb burkolatfelújítás kezdődött az M5-ösön Kecskemét térségében. Köszöntöm, jönnek a részletek, Ármán Évi vagyok. Különleges hagyományőrző programokkal ünnepelték a Hősök napját Kecskeméten. A belvárosban első és második világháborús katonai bemutatók, korhű fegyverek, sátrak és katonai járművek várták az érdeklődőket. A látogatók a többi között tábori kórházi szállító járműveket, ágyúkat és korabeli felszereléseket is megtekinthettek, írja a Vármegyei Lap. A programok a Deák téri második világháborús emlékműnél tartott városi megemlékezéshez kapcsolódtak. A szervezők célja az volt, hogy méltó módon idézzék fel azoknak a katonáknak és civileknek az emlékét, akik életüket áldozták Magyarországért. A Hősök napját országszerte minden évben május utolsó vasárnapján tartják meg. Történetének eddigi legnagyobb adományát kapta a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház a hétvégén megrendezett Richter egészségváros programon. A gyógyszergyártó cég 3,5 millió forintos alapadományát a résztvevők aktivitása több mint 63 millió forintra növelte. A támogatásból egy modern nőgyógyászati laparoszkópos tornyot vásárolnak a kórháznak, számol be róla a baon.hu. A rendezvényen több százan vettek részt különféle szűrővizsgálatokon és egészségmegőrző programokon. Az online aktivitás is rekordot döntött, hiszen a közösségi médiás támogatásokból önmagában több mint 45 millió forint gyűlt össze. A szervezők szerint a program nem csak a támogatás miatt volt sikeres, hanem azért is, mert sokakat ösztönzött a rendszeres szűrővizsgálatok fontosságára. Burkolatfelújítási munkákat végeznek az M5-ös autópálya Szeged felé vezető oldalán Kecskemét térségében június 6-áig. A munkák miatt az 57-es és a 64-es kilométer szelvény között ideiglenes forgalomterelést vezettek be, közölte az AKA ZRT. A kivitelezés ideje alatt irányonként továbbra is két sáv használható, azonban átmeneti korlátozásokra számíthatunk. Az érintett szakaszon 60 és 80 km per óra sebességkorlátozás van érvényben. Gyenge esőre számíthatunk Bács-Kiskun vármegyében, több adagban is érkezhet csapadék, ugyanakkor továbbra is meleg lesz, 28, majd holnap már 29 fok is lehet, és a felhős idő ellenére a meteorológusok figyelmeztetése szerint magas lesz az UV-sugárzás. Éjszakára sem hűl le, 13 foknál jobban a levegő. Az időkép szerint egész héten hasonló időben lehet részünk.
0: A műsor támogatója, az autóüvegjavítás szakértője, az Autóüveg Kft. www.autoüvegkft.hu.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: Indul a Rádió egy Daily Mix, az igazi mai slágerekkel. Mix

0: Daily Mix. Minden délben a Rádió Egyen. Két órán keresztül.
1: Csak igazi mai slágerek.
0: Mixben. You've never been to heaven.

0: and get the party lit.
1: Ez a Rádió egy gong és a Daily Mix, ami az időjárásunkat illeti, igazi nyárias időre van kilátás a délutáni órákban is, hiszen 27 fokot is mutathatnak majd a hőmérők, a délnyugati szél pedig mérsékelt lesz. Na de fókuszáljunk a nyereményjátékunkra, ami a nyerje házszámoddal névre hallgat, és ebben az órában is várom a fotókat a Viberen, hogyha van 6-os a házszámotokban. Erről küldjetek a fotót tehát a 29414020-as SMS Viber számunkra. A napi nyereményünk ma is egy vacsora meghívás nap végén 16 óra után sorsoljuk, pénteken pedig fődíj sorsolás, 500 000 forint értékű a nyeremény.

0: slágerek.
1: Ezek az igazi mai slágerek.
0: Mixben.
1: Ez a Daily Mix minden délben, két órán keresztül.
2: Rádió egy gong. Szuperek vagytok.

0: Az útinformációk támogatója, az autó- és motorkerékpár festékek szakértője, a Paint Brothers.
1: Ez a Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Az M6-os autópályán történt Budapest felé baleset Dunaújváros térségében, egy személyautó és egy kis terautó ütközött össze. A helyszínlés idejére a külső sávot lezárták a 69-es kilométernél. De itt az M5-ös autópályán is figyeljetek, mert több helyen is csomópontépítés zajlik, és forgalom korlátozásra kell számítani, illetve sebesség korlátozásra is. Ha bármi rendkívül látok, tapasztaltok, hívhatok is 76 414 010 a telefonszámú. Most Taylor Swift énekel.

0: Figyeld legújabb játékunkat! Nyerj a házszámoddal a Rádió 1 gongon!
1: A Rádió 1 gongon a Nyerj a házszámoddal játékunk zajlik ezen a héten, és már hívunk is egy hallgatót, aki küldte üzenetét, és egészen pontosan a házszámról kaptunk fotót. Faragó Miklós vagyok a Rádió 1 gongból, üdvözlöm!
2: Szia, Miki, Éva vagyok. Nagyon Éva. Meglepődtem.
1: Nagyon meglepődtél, mi pedig nem, mert küldted a 16-osat, és a 6-os bizony benne van a te számodban.
2: Igen. Pont a múlt héten gondoltam rá, hogy milyen jó lenne, ha játszanál megint ilyen játékot, és hát így legyen mindig nekem szerencsém.
1: Nyereményt egyelőre nem tudok adni, viszont esélyt igen, a napi nyereményre, a vacsora meghívásra, és a heti fődíjra is esélyt kapsz.
2: Köszönöm szépen, nagyon örülök.
1: Mit újítanál fel, Éva?
2: Hát fürdőszobát szeretnék, kád helyett zuhanyzó kabint szeretnék, meg hát lenne még felsorolni is nehéz lenne, ez az igazság.
1: Rendben, Éva, hát pénteken kiderül, kiviszi el a fődíjat, addig is lehet izgulni és hallgatni a Rádió 1 gongot?
2: Ez lesz, így lesz.
1: Több mint 500 000 forint értékű a heti fődíjunk tehát, lakás és házfelújításra fordítható nyeremények, részletek a radiogong.hu-n, Facebookon, Instagramon. A Daily Mix pedig folytatódik majd az angol énekes dalával. Ez lesz a kedvesem, vagyis az Ázizem a Rádió 1 gongon.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Nyerj a házszámoddal a Rádió 1 gongon! Ezúttal a műsorvezető választ. Ha a szám ott van a te házszámodban, és ezt a képet el is küldöd nekünk, világító berendezéseket, függönyt, építőanyagokat, polikarbonát termékeket, sőt, még munkadíjat és 2 főre szóló vacsora meghívást is nyerhetsz. Több 100 000 forint értékű lakásfelújítási játékunkban. Nyerj a házszámoddal a Rádió 1 gongon! A Filippi Lámpa Áruház, a Szoki Tex Lakás Textil, a Szentesi Bau, a Red Home Bau, a Fehér Polikarbonát és a Spaletta Étterem és Sörház Kecskemét támogatásával.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
5: Indul a Mindmegette Étterem napok. Fedezd fel különleges éttermeket országszerte, és válasz 3 fogásos menüt fixáron már 6900 forinttól. Az esemény május 29-től június 14-ig tart. További információk és foglalás mindmegetteétteremnapok.hu.
6: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan! A hüvei pH zavara. Vitagén C savas pH-jú hüvelykrém. Megállt parancsol a kórokozóknak.
7: A Vitagén C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
8: Különleges kedvezmények, különleges hivatásoknak. Az MG elismeri a felelősség teljes szakmákat, ezért kiemelt szakmai kedvezményeket biztosít meghatározott hivatások képviselői számára. Kis városi cirkáló, közepes családi SUV, benzines, hibrid vagy elektromos autók óriási kedvezménnyel. Fegyveres és rendvédelmi testületek tagjai, pedagógusok, egészségügyi szakdolgozók és még sokan mások. Várjuk az MG Tormásinál. Kecskemét, Külső Szegedi út 100, www.mgmotor.tormasi.hu.
9: Finomít, Cordon Bleu, rántott hús, flekken. Minden kedvencet egy menüben. Gyere el és kóstold meg. Finomít Drive, a szőlőfürtnél.
10: Gyerektáborok a nyári szünetben. Irány a VR Expert élményház. Gamereknek és tech rajongóknak kötelező. Változatos kül- és beltéri programokkal, napi 3 étkezéssel, rengeteg játékkal és jó fejanimátorokkal várunk titeket. Lesz Minecraft kreatív építőverseny, Game Blaster csata, VR kalandok, e-sport bajnokságok és az aktivitás cserébe sok-sok nyeremény is. VRExpert.hu per táborok.
11: Megvetted az üdítőt a gyerek zsúrra?
12: Persze. Vettem egy üveg piroska eszencia szörpöt. Elég lesz mindenkinek. Egy üvegből 12 liter üdítő lesz. Málna, citrusmix, erdei gyümölcs és narancsízben kapható. Piroska eszencia. Mindenkinek jut.
13: Ha jogosítványt szeretne, a Kármen Autós Iskolát keresse. Kármen Autós Iskola Kecskemét, Munkácsi utca 19. www.carmanautosiskola.hu.
14: Profi háztartási gépeket keres kedvező áron.
15: Irány a Sultvadkerti Power Home a Kossuth Lajos utca 32-ben. Válogasson személyesen, vagy böngészen a powerhome.hu webshopban. Power Home. Velünk egyszerűbb a házi munka.
16: Gépjárművek forgalomból kivonása bontási igazolással, elszállítással. Roncsautóját akár 65 forint per kilogrammáron átvesszük. Kecskemét, Szent István körút 24, Pipo Parts Kft.
3: Reklámot hallottak.
0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
17: Több száz álláskereső a kecskeméti állásbörzén. Jól szerepeltek a magyarok a világ legrangosabb nemzetközi mentőversenyén, Gabona konferencia baján. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok. 30. alkalommal rendezett állásbőrzét Kecskeméten a Bács-Kiskunvár megyei kormányhivatal foglalkoztatási osztálya. A szervezők közleménye szerint a rendezvényen csak nem 1300 állás lehetőség közül válogathatott a mintegy 360 érdeklődő. Az eseményen 22 kiállító cég és intézmény keresett munkavállalókat, a többi között az autóipar, az egészségügy, az élelmiszeripar és a honvédelem területére. A munkáltatók főként szakmunkásokat és betanítókat, dolgozókat várnak, de diplomás állásokat is kínáltak. Idén is jól szerepeltek a magyarok a világ legrangosabb nemzetközi mentőversenyén. A Csehországban megrendezett 29. Rally Rejvíz valósághű szimulációk során bizonyították, hogy a hazai mentés irányítás és ellátás a nemzetközi élvonalba tartozik, mondta rádiónknak Sipos József, az Országos Mentőszolgálat főosztályvezetője. Pályázatot hirdetett a Bács-Kiskun megyei Környezetvédelmi Alapítvány általános és középiskolás diákok számára. A Nyaram a Környezetemért című felhívás célja, hogy a fiatalok kreatív alkotásokon keresztül mutassák be a természetvédelem és a fenntarthatóság fontosságát. Az általános iskolák felső tagozatosai rajzzal, festménnyel vagy fotóval nevezhetnek, míg a középiskolások fotókat és rövid videókat is készíthetnek. Olvasható az alapítvány felhívásában. A pályázatra egyénileg és csapatban is lehet jelentkezni. A pályaműveket szeptember 10-ig lehet majd benyújtani. A legjobb alkotások készítői élményajándékokat, tárgyi nyereményeket kapnak. Megtartották Baján a 16. Gabona partnerségi találkozót, ahol a mezőgazdaság és a logisztika aktuális problémáit vitatták meg a szakemberek. A konferencián szó esett az aszály helyzetről, a Duna alacsony vízállásáról és a megváltozott vetés szerkezetről is. A résztvevők szerint az egyre gyakoribb vízhiány jelentősen megnehezíti a szállítást és növeli a költségeket, ami rontja a magyar gabona versenyképességét. Gyenge esőre számíthatunk Bács-Kiskunvár megyében, több adagban is érkezhet csapadék, ugyanakkor továbbra is meleg lesz, 28, majd holnap már 29 fok is lehet, és a felhős idő ellenére a meteorológusok figyelmeztetése szerint magas lesz az UV-sugárzás. Éjszakára sem hűl le, 13 foknál jobban a levegő. Az időkép szerint egész héten hasonló időben lehet részünk.
3: A műsor támogatója a Formont Automobil Kecskeméti KGM és Nissan márka kereskedés és szerviz. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
3: Rádió
0: folytatódik a Rádió egy Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mix

0: a Rádió 1 Gong, csak igazi mai sláger megy, és ebben az órában és a Daily Mix idejében a házszámokkal játszunk, és már is sorsolok egy számot, és hogyha ez a szám ott van a házszámotokban, fotozzátok le a házszám táblának a házszám részét, és küldjétek a Viberen majd.
1: Jól figyelj, mert most közli a Rádió 1 Gong műsorvezetője az óra nyereményesélye számát. Nyerj a házszámoddal a Rádió 1 Gongon!
0: Az ötös a nyerőszám, úgyhogy ötös legyen a házszámotokban ebben az órában.
1: Megjegyezted a számot? Mostantól kezdve várjuk a Viberen érkező fényképes jelentkezéseket. Nyerj a házszámoddal a Rádió 1 Gongon!
0: A 20 914 020-as Viber számra tudjátok küldeni a fotót, és akár esélyt kaphattok a napi nyereményre, a vacsora meghívásra, a Spalettétterem jóvoltából, és hát több mint 500 000 forint értékű heti fődíj, ami lakás és házfelújításra fordítható, részletek weboldalunkon, és persze a Facebookon, Instagramon. A Daily Mixben pedig most jön Lady Gaga.

Ez a Daily Mix. Ha a szám stimmel, az még csak a beugró. Ha erről képet is küldesz a rádió egy gondnak, már csak egy lépésnyire vagy a játék nyereményétől. Nyerj a házszámod

Itt a rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy Kecskeméten, Nagykörösön és Csongrádon. A nyerőszám pedig, amivel nyerhettek lakás- és házfelújításra fordítható nyereményeket, az az ötös, hogyha van a házszámotokban ötös, erről várom a Viberen a fotókat. A Daily Mixben pedig jön Sam Fell.

itt a Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Egy hallgatót hívok mindjárt, akinek az ötös szám ott van a házszámában, de még jöhetnek az üzenetek Viberen. Fotót kell küldeni a házszámotokról. Ami az utak híreit illeti, és az Útinform felhívja a figyelmet, hogy az M5-ös autópályán Lajos Müzs és Örkény között az 56-os kilométer és a 64-es kilométer között kiépítettek egy újabb terelést, úgyhogy erre figyeljetek. Emellett pedig továbbra is a Kecskemét észak csomópont átépítéséhez kapcsolódan forgalomkorlátozásra, sebességkorlátozásra számítani kell. Ha bármi rendkívült látok, tapasztalatok, 76-414-010 a számunk, lehet hívni bennünket. Szárnél Carpenter dalával folytatjuk a Daily Mixet, de ez az Espresso.

0: rádió egy gong, csak igazi ma is láger megy. A Daily Mix végéhez érkeztünk, de ebben az órában is kaptuk a Viberen a fotókat a házszámokról. Az ötös kellett, hogy szerepeljen. Az ötös házszámokat kerestük, és itt van a vonalban egy hallgató. Halló, halló!
1: Hello, szia!
0: Faragó Miklós vagyok.
1: Németi Barbara vagyok.
0: Barbara, kaptunk tőled is egy házszámot, amiben ott van az ötös. Nagyon jól tetted, hogy lefotóztad.
1: Igen, a lányom szólt, hogy most kéne küldeni.
0: Hát nagyon jól tette. És kifotóztad, lányod vagy te?
1: Most én fotóztam.
0: Te lefotóztad, nagyon jól tetted. Akkor ezt az elmúlt percekben, ebben az órában fotóztad?
1: Igen, igen, egy 10 percet körülbelül.
0: Oké, okay. Hát ugye segítségül tegnap is Tibi kollégám mondta, hogy már előre le lehet fotózni a házszámainkat, mert bármikor jött az a szám, amivel akár adásba kerülhettek, és nyerési esély van. És hát most nyerési esély megvan. Tudod, miket sorsolunk a nyereményekről? Tudsz?
1: Hát ő nagyjából hallgattam mostanában. De
0: hát, hát annyit sorolok, hogy van napi meg heti fődíj. A napi fődíjat délután 4 és 5 között sorsoljuk, ami annyit akar, hogy majd egy vacsora meghívás a Spaletta étterembe. Ez a napi fődíj.
1: Igen.
0: És a heti fődíjunk...
1: Az fantasztikus lenne.
0: Ugye ház és lakás felújításra fordítható a heti fődíj, ami több mint 500 000 forint értékű, és hát most nem sorolnám, hogy mi minden van benne, de azt gondolom, hogyha felújítotok valamit, akkor nagyon jól jön ez a segítség. Újítanátok valamit a házon? Mi lenne a következő?
1: Hát szeretnénk újítani. Salétromosodik egy picit, és azt szeretnénk kijavítani.
0: Jól van, oké, na a kalapba kerül a neved, és akkor a sorsolásokon részt veszel. Jó, maradj vonalba
1: jó,
0: még.
1: Nagyon köszönöm.
0: Egy icipicit hallani lehetett Barbie hangján, hogy izgult, de már ő közelebb került a fődíjhoz, illetve a nap nyereményéhez is, amit majd Kincses Szabolcs fog kisorsolni 4 és 5 óra között. Vele folytatódik a Nyerj a házszámoddal játékunk 14 és 17 óra között. Őt hallhatjátok. Én Faragó Miklós vagyok, találkozunk holnap, 10 óra után pár perccel jövök majd. Köszönöm a mai figyelmet, további jó rádiózást mindenkinek, a Hertz Purple Disco Machine dalával indul majd a következő óra itt a Rádió egy gongon. Viszont hallásra, sziasztok!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Nyerj a házszámoddal a Rádió egy gongon! Ezúttal a műsorvezető választ. Ha a szám ott van a te házszámodban, és ezt a képet el is küldöd nekünk, világító berendezéseket, függönyt, építőanyagokat, polikarbonát termékeket, sőt, még munkadíjat és 2 főre szóló vacsora meghívást is nyerhetsz. Több 100 000 forint értékű lakásfelújítási játékunkban. Nyerj a házszámoddal a Rádió egy gongon! A Filippi Lámpa Áruház, a Szoki Tex Lakás Textil, a Szentesi Bau, a Red Home Bau, a Fehér Polikarbonát és a Spaletta Étterem és Sörház Kecskemét támogatásával.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
5: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
6: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
5: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
6: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
8: Rita Ora legnagyobb slágereivel érkezik ezen a nyáron a Budapest Parkba, hogy koncertjével felpesdítse a pesti éjszakát július 29-én. Legyél ott te is az énekesnő első önálló showján.
9: Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
10: A csirke szárnya legjobb a grillen.
11: Dehogy is, a csirke málnél nincs jobb.
12: Mondom, hogy a szárnya jó.
13: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
14: Kiszakadnál a hétköznapokból? Hozz egy spontán döntést, és válasz az Ithaka Last Minute ajánlatai közül. Törökország, Görögország és más népszerű úti célok napokon belüli indulással, 30 vagy akár 40% kedvezménnyel. A legjobb élmények spontán születnek. Foglalj most az ithaka.hu-n.
15: Egy nap, amikor a galaxis Kecskemétre érkezik, gaming, cosplay, Star Wars és legendás hangok, Anger Zsolt, Bogdányi Titanilla, találkozz youtuberekkel, szerez ritka cuccokat, és lép be a galaxisba. Június 13. Kecskemét, Ikona Neumann János Egyetemen, ott találkozunk.
16: Megvetted az üdítőt a gyerek zsúrra?
17: Persze, vettem egy üveg piroska eszencia szörpöt, elég lesz mindenkinek. Egy üvegből 12 liter üdítő lesz. Málna, citrusmix, erdei gyümölcs és narancsízben kapható. Piroska eszencia, mindenkinek jut.
18: Emlékszel még, milyen nagyszerű érzés volt életmentő segítséget nyújtani másoknak a Plazma Centerben? Na és arra, hogy mi mennyire hálásak voltunk hozzájárulásodért egy jobb világhoz. Ha már több mint másfél éve nem jártál nálunk, természetes, hogy megkoptak az emlékek. Hadd frissítsük fel őket. Újra alkalmasítás követő első plazma adásod 25 ezer, a második, harmadik, negyedik és ötödik pedig 18 ezer forint juttatást jelent. Ez azt jelenti, hogy ha júniusban alkalmasítasz újra, 5 plazma adással összesen 97 ezer forintot zsebelhetsz be. Így azért már is szebb a nyár. Irány a plazmacenter.hu.
19: Finomít, Cordon Bleu, rántott hús, flekken, minden kedvencet egy menüben. Gyere el és kóstold meg! Finomít Drive, a szőlőfürtnél.
20: Fáj be idén is az időgépbe! Deja Vu Fesztivál, június 10-13, Szeged, Florida, Timbaland és a legnagyobb legendák. Jegyek és info, dejavufesztivál.hu.
21: Az igazi komfort nem luxus. Hűtse el magát a 20 éves Bács Klima Kft-vel.
22: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Veszelszky Autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelszky Autóbontó.
23: Csak figyelmetlen, majd kinövi. Ha te is úgy érzed, hogy gyermeket kilóg a sorból, és a hagyományos nevelési receptek nem működnek nála, gyere el június 4-én este 6-kor Kecskeméten az Otthon moziba, a Hello Szülő Roadshow ingyenes estjére. Élményszínház vár Hegyi Barbarával és színésztársaival, majd szakértők adnak tanácsokat a békésebb családi hétköznapokhoz. Regisztrálj a rendezvényre a hellószülő.hu oldalon.
24: Egy tábor, amit a gyerekek sosem felejtenek el. Mozgás, kvadozás, lovaglás, lövészet, mozizás és rengeteg felejthetetlen élmény. Csatlakozz te is a Bajnokok táborához. www.bajnokoktábora.hu.
25: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nívó.hu.
26: Roncsautó átvétel. Pipa Parts Kft. Kecskemét, Szent István körút 24. Gépjárművek forgalomból kivonása bontási igazolással, elszállítással.
27: Autóját akár 65 forint per kilogramm áron átvesszük.
26: Kecskemét, Szent István körút 24. Pipa Parts Kft.
28: Reklámot hallottak.
29: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
30: Megtartották a Hősök napját Kecskeméten, rekordösszegű támogatást kapott a Kiskunhalasi Kórház. Újabb burkolatfelújítás kezdődött az M5-ösön Kecskemét térségében. Köszöntöm, jönnek a részletek, Ármán Évi vagyok. Különleges hagyományőrző programokkal ünnepelték a Hősök napját Kecskeméten. A belvárosban első és második világháborús katonai bemutatók, korhű fegyverek, sátrak és katonai járművek várták az érdeklődőket. A látogatók a többi között tábori kórházi szállító járműveket, ágyúkat és korabeli felszereléseket is megtekinthettek, írja a Vármegyei Lap. A programok a Deák téri második világháborús emlékműnél tartott városi megemlékezéshez kapcsolódta. A szervezők célja az volt, hogy méltó módon idézzék fel azoknak a katonáknak és civileknek az emlékét, akik életüket áldozták Magyarországért. A Hősök napját országszerte minden évben május utolsó vasárnapján tartják meg. Történetének eddigi legnagyobb adományát kapta a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház a hétvégén megrendezett Richter egészségváros programon. A gyógyszergyártó cég 3,5 millió forintos alapadományát a résztvevők aktivitása több mint 63 millió forintra növelte. A támogatásból egy modern nőgyógyászati laparoszkópos tornyot vásárolnak a kórháznak, számol be róla a baon.hu. A rendezvényen több százan vettek részt különféle szűrővizsgálatokon, hálózatokon és egészségmegőrző programokon. Az online aktivitás is rekordot döntött, hiszen a közösségi médiás támogatásokból önmagában több mint 45 millió forint gyűlt össze. A szervezők szerint a program nem csak a támogatás miatt volt sikeres, hanem azért is, mert sokakat ösztönzött a rendszeres szűrővizsgálatok fontosságára. Burkolatfelújítási munkákat végeznek az M5-ös autópálya Szeged felé vezető oldalán Kecskemét térségében június 6-áig. A munkák miatt az 57-es és a 64-es kilométer szelvény között ideiglenes forgalomterelést vezettek be, közölte az AKA ZRT. A kivitelezés ideje alatt irányonként továbbra is két sáv használható, azonban átmeneti korlátozásokra számíthatunk. Az érintett szakaszon 60 és 80 km per óra sebességkorlátozás van érvényben. Gyenge esőre számíthatunk Bács-Kiskun vármegyében, több adagban is érkezhet csapadék, ugyanakkor továbbra is meleg lesz, 28, majd holnap már 29 fok is lehet, és a felhős idő ellenére a meteorológusok figyelmeztetése szerint magas lesz az UV-sugárzás. Éjszakára sem hűl le, 13 foknál jobban a levegő. Az időkép szerint egész héten hasonló időben lehet részünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most Rádió 1 Gong.

break my heart. Rádió Egynálunk csak igazi mai sláger, megy, indulok el délután, eddig Faragó Miki, innentől pedig Kincsen Szavi egészen 17 óráig. Tegnap elindult a legújabb akciónk, ez a Nyerj a házszámoddal. A Rádió Egy gongon valójában lakásfelújítós, családi házfelújítós játék. Megy a héten, pénteken sorsolunk több mint 600 ezer forint összértékű nyereményt, ebben rengeteg minden van. Függöny, lakástextil, építőanyag, munkadíj, világítástechnika, illetve polikarbonát is, és hát napi fődíjunk is van, méghozzá Spaletta étterem jóvoltából, két fő részére egy vacsora meghívás. A 0620-9414-020-as számra jöhet a nyerni szeretnék mondat, és kellene készíteni egy fotót a házszámról, vagy a házszám tábláról, és ezt is elküldeni. Ez bizonyítja, hogy valóban az a házszám szerepel ebben a házszám táblában, amit most elárulok. Ebben az órában ez a számjegy a 3-as. Jó, tehát még egyszer 0620-9414-020-as az SMS és Viber számunk, illetve a nyerni szeretnék mondat, és a 3-asnak kell szerepelni most a házszám táblában. Jó, most egy újdonság, méghozzá egy régi, klasszikus Faithless sláger, ez az Insomnia. Ezt újra gondolták, és kapott egy vokált is, amit most Bibi Rexa énekel. Ezzel megyünk tovább, érkezik a New Religion, már is itt a Rádió Egy gongon.

Timmel, az még csak a beugró. Ha erről képet is küldesz a rádió egy gongnak, már csak egy lépésnyire vagy a játék nyereményétől. Nyerj a házszámot!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változat.

0: Rádió 1 Gong napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
1: Rádió 1, nálunk csak igazi mai sláger megy. Nézzük, hogy milyen programok várnak rátok. Most a Kecskeméti Egészségfejlesztési Iroda és a Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház Diabetes Esték programsorozatának következő előadása ma délután lesz. Egyes típusú diabetes gyermekkorban és a Diabmanók Egyesület bemutatkozása címmel tart előadást dr. Vas Laura, a Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház Csecsemő és Gyermekgyógyászati Osztály gyermekgyógyásza ma 17 órától a Piaristák tere 7 szám alatt. Kecskemét megyei jogváros önkormányzata idén is megemlékezést szervez a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából. Az eseményt csütörtökön 17 órától rendezik meg az ország zászlónál. A kecskeméti vadaskert előtti parkban vasárnap délelőtt 10 órától gyermeknapot tartanak. Délután 4 órakor a Lóca együttes koncertje zárja az eseményt. A programokhoz kellemes időtöltést kívánok. Várom a nyerni szeretnék mondatot a 0629414020-as számra, illetve egy fotót is a házszámról. Aki szeretne nyerni több mint 600 ezer forint összértékű nyereményt, akkor az fotózza le most a házszám táblát, és küldje el nekünk Viberen vagy SMS-ben. Ebben az órában azok küldjék el a házszám táblát, akiknek a házszámukban a 3-as szerepel. Még egyszer, tehát 0629.

9-14-0-20-as, várom tehát a házszámokat, illetve a nyerni szeretnék mondatot, most pedig jön Taylor Swift és a The Fate of Ophelia, már is itt a rádió egy gonggal.

0: nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1 nálunk csak igazi mai sláger, megnézzük, hogy milyen időjárásra számíthatunk a holnapi napon. Egyre több felé valószínű csapadék, jelentős mennyiségű eső is lesz. Nagyobb területen is megélénkül, helyenként megerősödik a déli szél, amelynek iránya főleg a Dunántúlon észak-nyugatira fordul. A zivatarokat is kísérhetik erős viharos széllökések, a minimum 10 és 17, a maximum a Dunántúlon 16 és 24, attól keletre 25 és 30 fok között alakul. Érkezik most Lana Del Rey dala, jön a Summertime Sadness, már is itt a Rádió 1 gongol.

0: Rádió egy nálunk csak igazi mai sláger, mert Szabinát csörgetjük most, küldött nekünk képet.
1: Igen, tessék.
0: Én a Kincses Szabi a Rádió egy gongból.
1: Szia.
0: Szia, megkaptuk Szabina a fotót. Vagyok. Szia, Szabina. Téged hívunk, megkaptuk a fotót. Hármas, négyes, ugye? Vagy hanyas? Nem látom, de pontosan.
1: Hármas, nyolcas.
0: Hármas, nyolcas. Nem volt rajtam a szemüveg, de a hármast azt megláttam. Így van. Szóval megvan, megvan az esély. Palettában a két személyes vacsorára, és természetesen a 600 ezer forint értékű fődíjra. Melyik tetszik jobban?
1: Hát az utóbbi jobban, de a vacsora is nagyon jó lenne.
0: Nyilván elmennétek a pároddal, gondolom, vacsorázni. Édeskettesben nagyon szuper kis gyertyafényes vacsora, a Spalatta teraszán mondjuk, milyen jó idő van már. És
1: nagyon szép idő van már, igen.
0: Így van, így van. Hát holnap nem menjetek, mert holnap lehet, hogy esni fog az eső, meg hát még nem biztos, hogy ti nyeritek meg, ugye ez a másik fennakadás lehet még a dologba. Illetve a kérdésem, hogy jelenleg lakásfelújítás, családi ház felújításban gondolkodtok?
1: Igen, igen, családi ház, festés, meg tényleg mindig szükség van valami felújításra, mindig valami elromlik, vagy bármi. Hát a nagyon lenne helyen állunk is.
0: Hát meg azt szokták mondani, hogy sosincs kész a ház, meg a lakás, mert mindig, mindig van egy
1: mindig
0: kis ránc, felvarrás, így van, mindig költeni kell rá. Hát most mi segítünk több mint 600 ezer forint összértékű nyereménnyel, úgyhogy ezt nem kell kifizetnetek, hogyha ti nyeritek meg, de ez az kell, hogy a Korbos Zsolt pénteken benneteket sorsoljon. Szabina, köszönöm, hogy itt vagy, és bennünket hallgatsz.
1: Nagyon szépen köszönjük,
0: sziasztok. Szia, szia, szia. Jó, hamarosan

0: Ez vagy a Take You Dancing a Rádió 1 gongon.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Nyerj a házszámoddal a Rádió 1 gongon. Ezúttal a műsorvezető választ. Ha a szám ott van a te házszámodban, és ezt a képet el is küldöd nekünk, világító berendezéseket, függönyt, építőanyagokat, polikarbonát termékeket, sőt, még munkadíjat és két főre szóló vacsora meghívást is nyerhetsz. Több 100 000 forint értékű lakásfelújítási játékunkban. Nyerj a házszámoddal a Rádió 1 gongon. A Filippi Lámpa Áruház, a Szokitex Lakás Textil, a Szentesi Bau, a Red Home Bau, a Fehér Polikarbonát és a Spaletta Étterem és Sörház Kecskemét támogatásával.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
4: A motorok felbőgnek, a pulzus felgyorsul. Június 5-e és 7-e között újra Magyarországra érkeznek a világ leggyorsabb motorversenyzői. MotoGP, Magyar Nagydíj, idén is a Balatonparkban. Több mint 300 km/h tempó, pillanatok, amelyeket élőben kell átélni. Jegyek a gpticketshop.hu oldalon. Ne csak nézd, legyél ott! MotoGP, Magyar Nagydíj, június 5-e és 7-e között a Balatonparkban. Vedd meg a jegyed a gpticketshop.hu oldalon.
5: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5x-ös telefotókamerával. Válaszd 512 GB vagy nagyobb tárhellyel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
6: Lépjen be a gondtalan kertápolás világába. Husqvarna fényírók, traktorok, fűkaszák és más prémium kertigépek most kedvezményes áron június 30-áig a Husqvarna márka kereskedéseiben. Válassza a minőséget a kertjében is. Husqvarna.hu.
7: J-A-E-C-O-O. Gyéko. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyéko 5 és Gyéko 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyéko, egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. gyko.hu.
8: A 30 éves Pennyben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Pennyben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a 3 darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
9: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
10: Rita Ora a legnagyobb slágereivel érkezik ezen a nyáron a Budapest Parkba, hogy koncertjével felpesdítse a pesti éjszakát július 29-én. Legyél ott te is az énekesnő első önálló showján. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
11: Éhes vagy? Hallod ezt? Ez nem csak burger, ez a Riz Burger. Is villámgyorsan kész. Brutál Smash Burger, izgalmas ízek, rozmaringos krumpli és korlátlan Coca-Cola refill. Próbáld ki ma! Riz Burger, Csáki utca 18, a piac mögött.
12: Különleges kedvezmények, különleges hivatásoknak. Az MG elismeri a felelősség teljes szakmákat, ezért kiemelt szakmai kedvezményeket biztosít meghatározott hivatások képviselői számára. Kis városi cirkáló, közepes családi SUV, benzines, hibrid vagy elektromos autók óriási kedvezménnyel. Fegyveres és rendvédelmi testületek tagjai, pedagógusok, egészségügyi szakdolgozók és még sokan mások. Várjuk az MG Tormásinál. Kecskemét, Külső Szegedi út 100. www.mgmotor.tormasi.hu.
13: Reggelente egyre több hajszál marad a párnán. Erős haj, hullás, zsírosodás, vizgető fejbőr vagy korpásodás. Ne takargasd, kezeld az okát! Az Elixir Klinika bőr- és hajgyógyászati magárendeléssel, valamint Kecskemét leginnovatívabb hajgyógyászati eszközparkjával várja pácienseit. Professzionális diagnosztika, személyre szabott kezelés, látható eredmények. Foglalj időpontot még ma! elixirbeauty.hu.
14: Ah, olyan drága az építőanyag kiszállítás.
15: Van megoldás! Kecskeméti építkezők, figyelem! A héten ingyenes kiszállítás a Kaszab tüzétnél, 30 kilométeres körzetben. Rendelj most, és fizess akár bankkártyával a helyszínen. Nagykőrös. Kaszab építőanyag kereskedés. Minden, ami építőanyag.
16: Üdvözöllek, dicső lovag! Tudtad, hogy június 6-án ismét pusztán egy piknik lesz a labirintusban? Gyertek, segítsetek Süsűnek legyőzni a hétfejű sárkányt! Vadász a sárkánytojásra, alkos, kalandoz és élvezd a gasztro és zenei csodákat egész nap. Ez több, mint program, ez élmény. És este egy titokzatos éjszakai labirintus vár. Június 6 ópuszta szer csillagösvény labirintus. Indul a kaland!
17: Elegem van a belvárosból, de te nagyon hiányoznál, Erzsike.
18: Hallottad, hogy Kecske?

0: rozsdaövezeti kedvezménnyel. És mi lesz veled? Mi már költözünk. Nézz utána te is. borokapark.hu.
1: Június 10-től 13-ig újra megáll az idő Szegeden. Deja Vu Fesztivál, a 90-es és 2000-es évek legnagyobb legendái. Jegyek dejavufesztivál.hu.
2: Finomíts, Cordon Bleu, rántott hús, Flecken. Minden kedvencet egy menüben. Gyere el és kóstold meg. Finomíts Drive, a szőlőfürtnél.
3: Több száz új munkatársat keres a kecskeméti Mercedes-Benz gyár. Ismerd meg te is, milyen nálunk dolgozni, és milyen állás lehetőségek várnak. Találkozz velünk a Mercedes-Benz gyár Karrier Roadshow következő állomásán. Június 6-án, Tiszaalpáron, a Traktoros falu napon. További információk mercedesgyarkarrier.hu/roadshow.
4: Házépítésben gondolkodsz? A LEGO Home a generált kivitelezőt Kecskeméten és Vonzás körzetében. Szakmai tapasztalat, árgarancia. Nálunk csak utólag kell fizetned. Ha fontos a minőség, LEGO Home, az otthonépítés szakértője. www.legohome.hu.
5: Reklámot hallottak.
6: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
7: Folytatódik a Diabetes Esték programsorozat Kecskeméten. Borünnepet tartottak a Hajósi Pince faluban. Éjszakai permetezésre figyelmeztetnek. Jönnek a részletek. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok. Újabb előadással folytatódik ma a Diabetes Esték programsorozat Kecskeméten. Az esemény témája az egyes típusú diabetes gyermekkorban, és bemutatkozik a Diabmanók Egyesület is. Hívta fel a figyelmet a Kecskeméti Egészségfejlesztési Iroda. Az előadáson Vas Laura gyermekgyógyász és diabetológus szakember mellett az Egyesület alapító tagjai osztják meg tapasztalataikat. A cél, hogy a szülők hiteles információkat, gyakorlati tanácsokat, közösségi támogatást kapjanak a diabétesszel élő gyermekek mindennapjaihoz. A program kedden délután 5 órakor kezdődik az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága előadó termében. A részvétel ingyenes és regisztrációhoz sem kötött. Hatalmas érdeklődés mellett rendezték meg a 44. Orbán napi borünnepet a Hajósi Pince faluban. A háromnapos rendezvényen kulturális programok, borkóstolók és hagyományőrző események várták a látogatókat Európa egyik legnagyobb pince falujában. Az ünnepségen bemutatkozott az új hajósi borkirálynő Beck Luca, valamint új borlovagot is avattak a Szent Orbán borlovagrend ceremóniáján. Számolt be róla a Vármegyei Lap. A hegyközség borversenyén több mint 240 mintát bírált a zsűri. A legeredményesebb termelőnek a csanádi szőlőbirtokot választották. A borászok ugyanakkor arról is beszéltek, hogy a tavaszi fagyok miatt az idei szüret várhatóan gyengébb lesz a hajós bajai borvidéken. Több héten át éjszakai permetezést végeznek Kecskeméten a platánfák és díszfák védelme érdekében. A munkálatok június 10-éig zajlanak esténként 10 és hajnal 4 óra között. Megtartották Baján a 16. Gabona partnerségi találkozót, ahol a mezőgazdaság és a logisztika aktuális problémáit vitatták meg a szakemberek. A jelenlévők beszéltek arról is, hogy a szakmai párbeszéd és az együttműködés kulcsfontosságú a jövő kihívásainak kezelésében, számolt be róla a Vármegyei Lap. Gyenge esőre számíthatunk Bács-Kiskun vármegyében, több adagban is érkezhet csapadék, ugyanakkor továbbra is meleg lesz, 28, majd holnap már 29 fok is lehet, és a felhős idő ellenére a meteorológusok figyelmeztetése szerint magas lesz az UV-sugárzás. Éjszakára sem hűl le, 13 foknál jobban a levegő. Az időkép szerint egész héten hasonló időben lehet részünk.
5: A műsort a Red Hombau kézházai támogatják. www.redhombau.hu. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rádió Egynálunk csak igazi mai sláger, megyen kincsen Szabi vagyok veletek még ebben, és a következő órában egy újabb órát indítottunk, és egy újabb esély lehet valakinek a következő nyerőszám, ami a 4-es, tehát akinek a házszámában a 4-es szerepel, az gyorsan fotózza le, küldje el nekünk Viberen vagy SMS-ben, és ha nyerni szeretnék mondatot is, bigyessza oda még hozzá. Ez akár több mint 600 ezer forint összértékű heti fődíjat is jelenthet, sőt, akár egy kétszemélyes vacsorát is a Spaletta étterembe, mert hogy napi fődíjaink vannak, minden nap egészen péntekig, pénteken pedig kiderül, hogy ki lesz a heti fődíj, amit lakás vagy családi ház felújításra lehet fordítani. 0629-14-020-as, még egyszer az SMS és Viber számunk, ide jöhetnek tehát a házszámok, amiben a 4-es szerepel, és a nyerni szeretnék mondat. Most jön Fastboy és a Good Life, ezzel megyünk tovább itt a Rádió egy gongon.
1: A műsor támogatója a 48 étterem és bár. www.48étterem.hu.

szám stimmel, az még csak a beugró. Ha erről képet is küldesz a rádió egy vonnak, már csak egy lépésnyire vagy a játék nyereményétől. Nyerj a házszámoddal a rádió egy gongon!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió Egyenlőnk csak igazi mai sláger megy, mindenkinek jó utat kívánok, ha autóban hallgattok bennünket, akkor óvatosan, és hogyha van infótok az utakról, azt mindenféleképpen írjátok meg nekünk a 0629-414-020-as számra, ez az SMS és Viber számunk. Ide egyébként a házszámok is érkezhetnek, főleg azoké, akiknek a 4-es szerepel a házszámokban, mert akár több mint 600 ezer forint összértékű heti fődíjat is nyerhetnek, sőt elmehetnek a Spalettába is vacsorázni. A 4-es főúton Cegléd és Szolnok között javítják a burkolatot, a 71-es és a 93-as kilométer között az aktuális munkaterületnél félpályás lezárásra is szükség esetén jelzőrös irányításra kell számítani. A 44-esen Kunszentmárton belterületén csomópontot építenek, az 53-as kilométernél a félútpályát zárták le a forgalmat, szintén jelzőrök irányítják. Az 52-esen Fülöpszállás és Solt, azaz a 35-ös és az 51-es kilométer között útépítők dolgoznak. Mozgóterelés mellett az aktuális munkaterületnél itt is a félútpályát zárták le, úgyhogy óvatosan, ha van infótok, írjatok a 0629-414-020-as számra. Jön most Olivia!

0: said forever, now I drive alone past your street.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ismerd meg az új BYD Atto 3 EVO-t a Épi Autónál. Gyorsabb, erősebb, teljesen elektromos SUV, akár 510 kilométeres hatótávval. Már 14.820.000 forinttól elérhető. Próbáld ki te is Kecskeméten a Épi Autónál a Malomközpont P1-es szintjén. További információk a byd.epiauto.hu oldalon.
4: Egy nap, amikor a galaxis Kecskemétre érkezik, gaming, cosplay, Star Wars és legendás hangok, Anger Zsolt, Bogdányi Titanilla, találkoz youtuberekkel, szerez ritka cuccokat, és lép be a galaxisba. Június 13. Kecskemét, Ikona Neumann János Egyetemen. Ott találkozunk.
5: Üdvözöllek, dicső lovag! Tudtad, hogy június 6-án ismét pusztán egy piknik lesz a labirintusban? Gyertek, segítsetek Süsűnek legyőzni a hétfejű sárkányt! Vadász a sárkány tojásra, alkos, kalandoz és élvezd a gasztro és zenei csodákat egész nap. Ez több, mint program, ez élmény. És este egy titokzatos éjszakai labirintus vár. Június 6. Ópuszta szer csillagösvény labirintus. Indul a kaland!
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: És most!
2: Rádió

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió Egynálunk csak igazi mai sláger megy. Én Kincses Szabi vagyok veletek. Továbbra is megy a Nyerj a házszámoddal a Rádió Egy gongon elnevezésű akciónk, ahol több mint 600.000 forint összértékű nyereményt sorsolunk majd pénteken. Valaki nagyon szerencsés lesz, és egy óriási nagy segítséget kap majd tőlünk lakásfelújításra vagy családi ház felújításra, hiszen függöny, lakástextil, építőanyag, polikarbonát, munkadíj és még világítástechnika is jár ebben a több mint 600.000 forint értékű csomagban. Napi nyereményeink is vannak egyébként péntekig, minden nap, méghozzá egy két fő részére szóló vacsora meghívás a Spaletta étterem jóvoltából. Az SMS számunk a 0620-9414-020-as, Viberen is elküldhetitek egyébként a házszámotokat, de csak azok, akiknek a házszámukban a 4-es szerepel, jó? Tehát ebben az órában azok a legszerencsésebbek, akiknek szerepel a 4-es a házszámukban. Ma még napos időnk van, de holnapra egy picit beborul, hiszen nyugat felől egyre több felé megnövekszik a felhőzet, és esőre, záporokra, zivatarokra kell számítani, helyenként hevesebb zivatarok is kialakulhatnak. A legtöbb napsütésre keleten, északkeleten van kilátás, ott késő délutánig számottevő csapadék még nem valószínű. Kezdetben a délies, majd az északnyugatira forduló szelet kísérhetik élénk erős zivatarok környezetében viharos lökések. Hajnalra 9 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet, és ekkor az ország keleti harmadán párás, ködös tájakkal találkozhatunk. Délutánra nagy hőmérsékleti kontraszt alakulhat ki, ugyanis 18-31 fokot mérhetünk. A legmelegebb órákban nyugaton és északnyugaton maradhat hűvösebb az idő. Már is vegyük tovább, most egy újdonsággal érkezik Taylor Swift. Itt van már is az Up a Light a Rádió 1 gomba.

0: Rádió Egynálunk csak igazi mai sláger megy, most próbáljuk Ritát is elérni.
1: Igen, tessék.
0: Én a Kincse Szabja a Rádió egy gongból, Ritát keresem.
1: Én vagyok.
0: Szia, jókor hívunk?
1: Szia, jókor igen.
0: Küldtél nekünk képet?
1: Így van, az az én házam.
0: A te házad 40-es szám alatt laktok.
1: Így van, igen.
0: Úgyhogy benne van a 4-es, nagyon jó.
1: Nagyon jó.
0: Van esély itt a fődíjakra, meg a kétszemélyes vacsorára is a spalettába. Kivel mennél el, hogyha ti nyernétek meg?
1: Hát ezt még nem tudom, de majd addigra kitalálom, hogy
0: megnyerem. Majd addig szerzel valakit.
1: Így van.
0: Mióta laksz ebben a házban egyébként?
1: 6 éve.
0: 6 éve?
1: 6 éve lakok benne.
0: Akkor ráfér már egy kis felújítás, egy kis ránc?
1: Hát most már ráfér, mert már a konyhát is kellene újítani, a fürdőszobát is, a hálószobát is, úgyhogy
0: hűha,
1: mindent is kell rajta újítani.
0: Nem biztos, hogy elég lesz az a több mint 600 ezer forint értékű heti fődíj, nem baj?
1: Hát még, valamennyire biztos, hogy elég lesz.
0: Valamire biztos, hogy elég lesz, így van, így van. Nagyon fogok szurkolni, ugye pénteken kiderül, hogy ki lesz ez a heti fődíj, és van esélye nyilván a két személyes vacsorára is. Köszi, hogy bennünket hallgatsz, Rita.
1: Én is köszönöm szépen.
0: Szurkolok majd neked is
1: szép
0: a sorsoláson. Szia, neked is szép napot.
1: Jó, köszönöm.
0: Szia,
1: szia.
0: Itt lesz velünk mindjárt Ray Dalton. Következő óra elején érkezik a Blood Running itt a Rádió egy gongon.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Nyerj a házszámoddal a Rádió egy gongon. Ezúttal a műsorvezető választ. Ha a szám ott van a te házszámodban, és ezt a képet el is küldöd nekünk, világító berendezéseket, függönyt, építőanyagokat, polikarbonát termékeket, sőt, még munkadíjat és 2 főre szóló vacsora meghívást is nyerhetsz. Több 100 000 forint értékű lakásfelújítási játékunkban. Nyerj a házszámoddal a Rádió egy gongon. A Filippi Lámpa Áruház, a Szokitex Lakás Textil, a Szentesi Bau, a Red Home Bau, a Fehér Polikarbonát és a Spaletta Étterem és Sörház Kecskemét támogatásával.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Szokitex lakástextil. Válogass a világ legnagyobb textilgyárainak függönyei között, és közben kóstold meg tea és kávé különlegességeinket. Ha új függönyt szeretnél, akkor nálunk jó helyen jársz, mert mi méretre varjuk, és még karnist sem kell szerelned. Szokitex lakástextil és Szemiramisz kávézó. Kecskemét, Veselényi utca 10.
5: Fáj be idén is az időgépbe! Deja Vu Fesztivál, június 10-13, Szeged, Florida, Timbaland és a legnagyobb legendák. Jegyek és info, dejavufesztivál.hu.
6: Mindjárt itt a ballagás, és még se ruha, se ajándék. Nyugalom, a Malom központban mindent megtalálsz egy helyen. Fodrász, sminkes és a legtrendibb ruhaboltok, hogy szuperül nézzen ki az egész család. És közel 100 üzletünkben a tökéletes ajándékot is megtalálod, akár ékszert, menü, kütyüt, személyes, exkluzív vagy hasznos meglepetést keresel. Sőt, a MyWay applikációnkban még extra kedvezményeket is szerezhetsz. Hogy stresszmentes legyen a készülődés a ballagásra, Malom központ.
7: Ha jogosítványt szeretne, a Kármen Autós Iskolát keresse. Kármen Autós Iskola Kecskemét, Munkácsi utca 19. www.carmenautosiskola.hu.
8: Nehogy már a bakteriális hüvelyfertőzés szabja meg, mikor mihez lehet kedvem. A Vitagén C hüvelykrém segítségével urrá leszek a tüneteken. 3-ig számolok. A Vitagén C 1. helyreállítja a hüvely savas pH-ját, 2. gátolja a kórokozók szaporodását, 3. elősegíti a saját laktobacillusok növekedését.
9: Vitagén C tejsavval, ezüsttel és C-vitaminnal. Patikában kapható gyógyászati segédeszköz. Várandóság és szoptatás ideje alatt is használható. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
10: Pizza vagy hamburger? Frissen sült vagy gyrosz? Egy kat és vacsora. Lokálpizza és grill. www.localepizza.hu.
11: Roncsautó átvétel. Pipa Parts Kft. Kecskemét, Szent István körút 24. Gépjárművek forgalomból kivonása, bontási igazolással, elszállítással.
12: Autóját akár 65 forint per kilogrammáron átvesszük.
11: Kecskemét, Szent István körút 24. Pipa Parts Kft.
13: Megvetted az üdítőt a gyerek zsúrra?
14: Persze. Vettem egy üveg piroska eszencia szörpöt. Elég lesz mindenkinek. Egy üvegből 12 liter üdítő lesz. Málna, citrusmix, erdei gyümölcs és narancsízben kapható. Piroska eszencia. Mindenkinek jut.
15: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nívó.hu.
16: Szereltessen vonóhorgot autójára. Vonóhorog típusonként 5 féle választékban. Felszerelés telephelyünkön. CarMax Kft. Kecskemét Dunaföldvári út, a 4-es kilométerkőnél az Osannal szemben. Telefon 30 91 59 316. www.carmax.hu.
17: Reklámot hallottak.
18: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
19: Több száz álláskereső a kecskeméti állásbörzén. Jól szerepeltek a magyarok a világ legrangosabb nemzetközi mentőversenyén, Gabona konferencia baján. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok. 30. alkalommal rendezett állásbőrzét Kecskeméten a Bács-Kiskunvár megyei kormányhivatal foglalkoztatási osztálya. A szervezők közleménye szerint a rendezvényen csak nem 1300 állás lehetőség közül válogathatott a mintegy 360 érdeklődő. Az eseményen 22 kiállító cég és intézmény keresett munkavállalókat, a többi között az autóipar, az egészségügy, az élelmiszeripar és a honvédelem területére. A munkáltatók főként szakmunkásokat és betanítókat, dolgozókat várnak, de diplomás állásokat is kínáltak. Idén is jól szerepeltek a magyarok a világ legrangosabb nemzetközi mentőversenyén. A Csehországban megrendezett 29. Rally Rejvíz valósághű szimulációk során bizonyították, hogy a hazai mentés irányítás és ellátás a nemzetközi élvonalba tartozik, mondta rádiónknak Sipos József, az Országos Mentőszolgálat főosztályvezetője. Pályázatot hirdetett a Bács-Kiskun megyei Környezetvédelmi Alapítvány általános és középiskolás diákok számára. A Nyaram a Környezetemért című felhívás célja, hogy a fiatalok kreatív alkotásokon keresztül mutassák be a természetvédelem és a fenntarthatóság fontosságát. Az általános iskolák felső tagozatosai rajzzal, festménnyel vagy fotóval nevezhetnek, míg a középiskolások fotókat és rövid videókat is készíthetnek. Olvasható az alapítvány felhívásában. A pályázatra egyénileg és csapatban is lehet jelentkezni. A pályaműveket szeptember 10-ig lehet majd benyújtani. A legjobb alkotások készítői élményajándékokat, tárgyi nyereményeket kapnak. Megtartották Baján a 16. Gabona partnerségi találkozót, ahol a mezőgazdaság és a logisztika aktuális problémáit vitatták meg a szakemberek. A konferencián szó esett az aszály helyzetről, a Duna alacsony vízállásáról és a megváltozott vetés szerkezetről is. A résztvevők szerint az egyre gyakoribb vízhiány jelentősen megnehezíti a szállítást és növeli a költségeket, ami rontja a magyar gabona versenyképességét. Gyenge esőre számíthatunk Bács-Kiskun vármegyében, több adagban is érkezhet csapadék, ugyanakkor továbbra is meleg lesz, 28, majd holnap már 29 fok is lehet, és a felhős idő ellenére a meteorológusok figyelmeztetése szerint magas lesz az UV-sugárzás. Éjszakára sem hűl le, 13 foknál jobban a levegő. Az időkép szerint egész héten hasonló időben lehet részünk.
20: A műsor támogatója a Formund Autó Kecskemét Renault és Dacia márka kereskedés.
21: A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
22: És most Rádió egy

Rádió 1, nálunk csak igazi mai sláger, vagy én Kincses Szabi vagyok veletek, egy újabb órát indítottunk, és ez ráadásul már az utolsó, hiszen a Rádió 1 Live Mix-el megyünk majd tovább a következő órában. Már nincs feladat, ebben az órában már nem kell házszámokat küldeni, viszont valaki nagyon fog örülni, hiszen kétszemélyes vacsora meghívást sorsolunk majd a Spoletta étterembe, holnap pedig folytatjuk a házszámos játékot, mert Faragó Miki itt lesz 10 órától, és mondani fog majd egy házszámot minden órában a következő napon is, úgyhogy esély nyílik holnaptól újra a több mint 600 ezer forint összértékű heti fődíjra, pénteken pedig kiderül, hogy ki lesz ez a heti fődíj. Jön most Avicii és Allo Black! Érkezik a Wake Me Up, már is itt a Rádió egy gongon. Guided by a beating heart.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Ez a Rádió Egyenlő, csak igazi mai sláger megy. Mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánok. Vannak híreim az M5-ös autópályáról. Örkény és Lajos Mizse között, az 56-os kilométer és a 64-es kilométer között kiépítettek egy újabb terelést. A Röszke felé tartókat a belső és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. A főváros irányába a külső és a leálló sáv járható. Átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, úgyhogy továbbra is csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van, a Röszke felé vezető oldalon a le- és a felhajtóág sem használható. Kecskemét és Lajos Mizse között is felújítanak egy hidat, a 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot zárták le sávelhúzással. A külső és a leálló sávra irányítják a forgalmat. Óvatosan az utakon, mindjárt sorsolunk, még az a napi fődíjat, kétszemélyes vacsorát a Spalettába, pénteken pedig heti fődíjakat sorsolunk majd. Most azonban jön Jonas Brothers és a Sucker, már is itt a Rádió egy gonggal.
1: Az útinformáció támogatója a Szabó és Társai Kft.

0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A statisztikák szerint az emberek 93%-a több extrát szeretne, de kevesebbet akar fizetni. A maradék 7% pedig valószínűleg már Volkswagen Taygót vezet. A kezdet? Adott volt a Taygo Airline Max. Beletettük az automata klímát, az ülésfűtést és a tisztszolos digitális műszerfalat, majd csökkentettük az árát. Az eredmény? Magasabb felszereltség alacsonyabb áron. Taygo Airline Max már 9 190 000 forinttól a Volkswagen.hu-n és márka kereskedéseinkben.
2: Volkswagen.
3: Rohanós a reggel? A Metro havi bajnokajánlatában a Mizó 250 ml-es többféle dobozos kávé 6 darab vásárlásakor darabja most csak bruttó 279 forint június 1-től 30-áig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagykereskedelem.
4: Kiszakadnál a hétköznapokból? Hozz egy spontán döntést, és válassz az Ithaka Last Minute ajánlatai közül. Törökország, Görögország és más népszerű úti célok napokon belüli indulással, 30 vagy akár 40% kedvezménnyel. A legjobb élmények spontán születnek. Foglalj most az ithaka.hu-n.
5: Indul a mindmegette étterem napok. Fedezd fel különleges éttermeket országszerte, és válasz háromfogásos menüt fixáron már 6900 forinttól. Az esemény május 29-től június 14-ig tart. További információk és foglalás mindmegetteétteremnapok.hu.
6: Brutál jó árak újra a Hádában. Most éri meg igazán. Keresd a zöld címkés termékeket a Háda darabáros üzleteiben. Verhetetlen árakon. Női felsők már 1499 forintért, ruhák és nadrágok 2999 forintért. Stílus, ami most igazán megéri. Háda. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
7: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5x-ös telefotókamerával. Válaszd 512 GB vagy nagyobb tárhellyel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
8: Pervol ajánlat a Rossmann üzleteiben. Vásárolj Rossmann Plus kártyával, és most 25% kedvezménnyel szerezheted be a Pervol 3750 ml-es mosógéleket. Az akció 2026. június 1-e és 12-e között érvényes. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
9: A motorok felbőgnek, a pulzus felgyorsul. Június 5-e és 7-e között újra Magyarországra érkeznek a világ leggyorsabb motorversenyzői. MotoGP, Magyar Nagydíj, idén is a Balatonparkban. Több mint 300 km/h tempó, pillanatok, amelyeket élőben kell átélni. Jegyek a gpticketshop.hu oldalon. Ne csak nézd, legyél ott! MotoGP, Magyar Nagydíj, június 5-e és 7-e között a Balatonparkban. Vedd meg a jegyed a gpticketshop.hu oldalon.
10: Florida, Timberland, Earth, Wind & Fire, Cascada, Inna, igen, ők! És még sok más legenda mind ott lesznek június 10 és 13 között a Deja Vu Fesztiválon. 4 nap, ahol minden emlék életre kel. Napi jegyek és bérletek a dejavufesztivál.hu-n.
11: Éhes vagy? Pizza vagy grill? Rendeld meg kedvenc ételedet pár kattintással. Lokál pizza és grill. localepizza.hu.
12: Több száz új munkatársat keres a kecskeméti Mercedes-Benz gyár. Ismerd meg te is, milyen nálunk dolgozni, és milyen állás lehetőségek várnak. Találkozz velünk a Mercedes-Benz gyár Karrier Roadshow következő állomásán, június 6-án, Tiszaalpáron, a Traktoros falu napon. További információk mercedesgyarkarrier.hu/roadshow.
13: Csobbanj az idei strandszezonba a Gyulai Várfürdőben. Próbáltad már? Ha igen, akkor azért, ha nem, akkor azért strandolj a Gyulai Várfürdőben. Kalandozz, csúszdázd egy hatalmasat, pancsolj a családdal együtt a fantasztikus élményekkel teli vízi gyerekparadicsomban. Gyulai Várfürdő, a hely, melynek minden cseppje vár.
14: Milyen otthonra vágy, szerelmem?
15: Legyen kertes, vagy legalább teraszos, közel a természethez.
14: Ne is mondd tovább! Kecskeméten a Homokbánya területén a Boróka lakópark negyedik üteme idén elkészül, és még vannak szabad lakások. Ráadásul most 5% rozsdaövezeti kedvezménnyel, és akár 3%-os otthonstart hitellel is a miénk lehet.
15: Rákerestem, meg is van! borokapark.hu.
16: Különleges kedvezmények különleges hivatásoknak.
14: Az MG elismeri a felelősség teljes szakmákat, ezért kiemelt szakmai kedvezményeket biztosít meghatározott hivatások képviselői számára. Kis városi cirkáló, közepes családi SUV, benzines, hibrid vagy elektromos autók óriási kedvezménnyel. Fegyveres és rendvédelmi testületek tagjai, pedagógusok, egészségügyi szakdolgozók és még sokan mások. Várjuk az MG Tormásinál. Kecskemét, Külső Szegedi út 100, www.mgmotor.tormasi.hu.
2: Drága mennyasszonyok!
16: Sziszi, már nem csak a mennyasszonyokhoz szólunk.
2: Igaz, mert a Sophia Loretta esküvői ruhaszalonban 500 négyzetméteren minden, de minden esküvői ruha egy helyen.
16: Mennyasszonyi ruha, vőlegényöltöny, koszorús ruhák felnőtteknek, gyerekeknek és alkalmi ruhák örömszülőknek is. Minőség megfizethető áron, díjtalan ruhapróba. Sophia Loretta esküvői ruhaszalon.
2: Szeretettel várunk Kecskeméten a Szilkok mögött.
17: Nagy Idei Zoltán vagyok, a Trendoptika csoport tulajdonosa. Hogy senki ne maradjon le, meghosszabbítottuk. Júniusban is folytatódik a Trendoptika csoport 14. országos multifokális szemüveg kampánya. A kampány ideje alatt 50% szemüveglencse kedvezménnyel várjuk kedves vásárlóinkat. Személyre szabott multifokális szemüveglencséinkkel élesen láthat minden távolságra egy szemüveggel. Tapasztalja meg ön is a tökéletes látás élményét. Jelentkezzen be most a Trendoptikában, Kecskemét, Kossuth tér 6-7.
18: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rádió Egyen úgy csak igazi mai sláger megy, ma még sok a napsütés, holnap viszont nyugat felől egyre több felé megnövekszik a felhőzet, és esőre, záporokra, zivatarokra kell számítani. A legtöbb napsütésre itt keleten és északkeleten van kilátás, később délutánig számottevő csapadék még nem valószínű ezeken a helyeken. Kezdetben a délies vagy az északnyugatira forduló szelet kísérhetik. Élénk, erős zivatarok környezetében viharos széllökések. Hajnalra 9 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet, és ekkor az ország keleti harmadán párás, ködös tájakkal találkozhatunk. Délutára nagy hőmérsékleti kontraszt alakulhat ki, ugyanis 18-31 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban, nyugaton és északnyugaton maradhat hűvösebb az idő. Mindjárt sorsolunk, most jön Kágyó és Whitney Houston közös slágere. Már is itt a Higher Love a Rádió egy gombon.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Zöld Kéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu.

0: Rádió Egyenlő, csak igazi ma is láger megy. Jön a legfontosabb és a legizgalmasabb pillanat a mai napon, mert sorsoltunk.
1: Igen, tessék.
0: Kincsen, Szabi Rádió 1, gong.
1: Szia.
0: Szia, az előbb beszéltünk. Na, igen, és most igen, megint felhívtalak, de vajon miért szerinted?
1: Hát, hogy remélem, hogy nyertem.
0: Így van. Tiéd a napi fődíj, képzeld el, ez még nem a heti, tehát ez nem a több mint 600 ezer forint értékű lakás vagy családi ház felújítás. Jól emlékszem, akkor te családi házba laksz.
1: Így van, igen.
0: De arra még péntekig várni kell, legalábbis arra a sorsolásra. Viszont mehettek a Spalettába vacsorázni.
1: Nagyon jó, köszönöm szépen.
0: Na, megvan már, hogy kit viszel?
1: Nincsen még. Majd most már tudok rajta gondolkodni.
0: Reméljük, hogy meg lesz hamarosan. Jó étvágyat és gratulálok a nyereményhez.
1: Köszönöm szépen.
0: És még egyszer köszi, hogy bennünket hallgatsz. Ez természetesen nem zárja ki az esélyét a pénteki fődíj sorsoláson, úgyhogy még mindig van esélyed megnyerni a heti fődíjat is akár. Nagyon fogunk szurkolni neked is.
1: Jó, köszönöm szépen.
0: Szép napot, szia, szia.
1: Szia, szia, szia.
0: Az elmúlt három órában Kincsen Szabit hallottátok. Egy hét múlva ugyanígy kedden itt leszek 14 és 17 óra között. A keddi délutánban akkor is játszunk majd. Akkor is lesz nyereményjáték, úgyhogy érdemes bennünket hallgatni. Most jön a Rádió 1 Live Mix, én pedig búcsúzom. Holnap 10 órától pedig jön még egy nyerőszám. Minden órában Faragó Miki vár majd benneteket. Csók puszi mindenkinek, további jó rádiózás, sziasztok!
2: Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Nyerj a házszámoddal a Rádió 1 gongon! Ezúttal a műsorvezető választ. Ha a szám ott van a te házszámodban, és ezt a képet el is küldöd nekünk, világító berendezéseket, függönyt, építőanyagokat, polikarbonát termékeket, sőt, még munkadíjat és két főre szóló vacsora meghívást is nyerhetsz. Több százezer forint értékű lakásfelújítási játékunkban. Nyerj a házszámoddal a Rádió 1 gongon! A Filippi Lámpa Áruház, a Szoki Tex Lakás Textil, a Szentesi Bau, a Red Home Bau, a Fehér Polikarbonát és a Spaletta Étterem és Sörház Kecskemét támogatásával.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek, végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A részletek ford.hu.
5: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680 200 200-on.
6: Autóüveg Pilkington.
7: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energián, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
8: Az én tökéletes párosom? Egy finom kávé és egy jó könyv.
9: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
8: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolj csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
10: Aj, Evelyn, annyira szeretnék egy cserit.
11: Hanna, akkor ne csak álmodozz, segítek. Hónapokat volt nálam egy cseri Tiggo 8, és minden kilométert imádtam.
10: Tényleg ennyire jó?
11: Prémium, ráadásul most fix 1% THM-mel elérhető az Autocentrum Szabónál Székesfehérváron.
10: 1%? Ez egy valóra vált álom.
11: cherifehervar.hu.
12: Hideg kortyok, ropogós nasik és forró pillanatok. Jönnek a nyár legnagyobb meccsei. Készülj velünk a szurkolásra! Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
13: Ha sportfogadás, akkor Vegas.hu. Most duplán megéri beszállni a játékba, mert 100% sportfogadási bónuszt adunk az első befizetésed mellé 100 000 forintig.
14: A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. A promóció részleteit keresd a Vegas.hu-n.
15: Visszatért a Best For You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben.
16: Lássuk, milyen költségek várnak rám a hónapban. A kocsit például kötelező szervizre kell vinni. Ja nem, el is felejtettem, hogy 5 évig ez nem tétel.
8: hiszen a Dacia Dusterhez 5 év díjmentes karbantartás jár. Szóval a Dusterem most 5 évig spórol nekem. Ráadásul a kezdő ára is remek. A Dacia Duster már 6.699.000 forinttól elvihető. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a dacia.hu oldalon és a márka kereskedésekben.
17: Júniusban is folytatódik a Trendoptika csoport 14. országos multifokális szemüveg kampánya. Jelentkezzen be most a Trendoptikákba!
18: Dolgoztál már raktárosként? Nem jelent gondot a számítógép használat? Fontos az emberi hangnem, a jó csapat és a korrektség? Akkor nálunk a helyed! Csatlakozz hozzánk raktárosként két műszakos munkarendbe. Vigyél haza korrekt, kiszámítható fizetést és érd el havi bónuszainkat. 30 éve stabilan működő családi vállalkozásunk biztos hátteret ad neked, a többi csak rajtad múlik. E-mail címünk hr@gallakft.hu. Jelentkezz még ma! www.gallazrt.hu.
19: Finom étsz. Cordon bleu, rántott hús, flekken. Minden kedvencet egy menüben. Gyere el és kóstold meg. Finom étsz Drive, a szőlőfürtnél.
20: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelsz ki autóbontó.
21: Ah, olyan drága az építőanyag kiszállítás.
22: Van megoldás. Kecskeméti építkezők, figyelem! A héten ingyenes kiszállítás a Kaszab tüzétnél, 30 kilométeres körzetben. Rendelj most, és fizess akár bankkártyával a helyszínen. Nagykőrös. Kaszab építőanyag kereskedés. Minden, ami építőanyag.
23: Na, mit kérsz inni, kicsim?
24: Van baracklé, hoztam azt a drága buborékosat, vagy csináljak egy szörpöt.
25: Anya, csak egy pohár csapvizet kérek.
24: Biztos? Nem kérsz bele egy kis...
25: Nem, köszi. Csak egy pohár csapvizet kérek.
26: Ez egy tiszta döntés. Bácsvíz. Megbízható minőség minden csebben.
27: Kavics felverődés, szélvédő csere, Autóüveg Kft. Kaszkós kárügyintézés, kamerakalibrálás, Autóüveg Kft. 30 éve minden, ami autóüveg. Autóüveg Kft. Kecskemét, Ceglédi út 38, www.autouvegkft.hu.
28: Van valami jó befektetési tippet?
29: Persze. Kecskeméten a Homokbánya területén a Boróka lakópark negyedik üteme még idén elkészül. Többféle lakásból választhatsz. Ráadásul most 5% rozsdaövezeti kedvezménye.
28: Azt hittem már mindet megvetted.
29: Nézd csak körbe itt. Borókapark.hu.
30: Egy tábor, amit a gyerekek sosem felejtenek el. Mozgás, kvadozás, lovaglás, lövészet, mozizás és rengeteg felejthetetlen élmény. Csatlakozz te is a Bajnokok táborához. www.bajnokoktábora.hu.
31: Profi háztartási gépeket keres kedvező áron.
32: Irány a Sultvadkerti Power Home a Kossuth Lajos utca 32-ben. Válogasson személyesen, vagy böngészen a powerhome.hu webshopban. Power Home. Velünk egyszerűbb a házi munka.
33: Fedezd fel az új BYD Atto 2 DMI-t a JP Autónál. A szuperhibrid technológiával akár 1000 kilométert is megtehetsz tankolás nélkül. Már 9.999.000 forinttól elérhető. Próbáld ki te is Kecskeméten a JP Autónál, a Malom Központ P1-es szintjén. További információk a byd.jpauto.hu oldalon.
34: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
35: A nyári táborban életemben először úsztam medencében. Hatalmas volt!
36: Nem kell a Balaton, hogy emlékezetes legyen a nyár. Idén az Ökumenikus Segélyszervezet 1000 rászoruló gyerek táboroztatását tűzte ki célul. Hívd a 1353-at és támogasd felzárkózásukat 500 forinttal. 1353. Nyújtsunk együtt kapaszkodót a rászoruló gyerekeknek. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
34: Társadalmi célú reklám hangzott el.
3: Rádió 1.
34: Rádió 1.
3: Csak igazi mai sláger megy.

0: igazi mai slágerekkel a lemezjátszók mögött. Lotfi Begi, a házigazda, Juhász Gergő. Csak igazi mai sláger megy.
1: Tűpontosan délután 5 óra van. Hello mindenkinek, isteni lesz velünk a következő 60 perc. Innentől mixelve szólnak a zenéink Lotfi Beginek. Hála, hello Begi.
2: Hello Geri, köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, szevasztok.
1: Élőben menjünk az online felületeinken, keveset fogunk dumálni, induljunk el.
2: Az órát pedig már is a Hertz nagy sikerével fogom indítani. Érkezik a Wonderful Life, méghozzá egy vadonatúj Purple Disco Remix Machine-ben. Itt a Rádió 1-en a Live Mix-ben egészen 6 óráig a mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Lotfi Begi.

0: Hey, this is Pöbi Disco Machine, and you are listening to Radio 1.
1: Igazi mai slágerek, élőben mixelve. Ez a Rádió 1 Live Mix. Minden hétköznap délután 5-től 6-ig a Rádió 1-en.

0: itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, a Rádió 1 live mixet halljátok, óriásit fog menni az idei nyári fesztivál szezonban ez a dal, Bob Sinclair és az I Can Wait, mellettem Lotfi Begi élőben a lemezjátszói mögött, és hát életünk közös képe készültet Begivel, Powered by Szoboszlai Dominik.
1: Igen, hát Dominik az outfitjével felrobbantotta nem csak a magyar internetet, hanem világszerte, néztem az Instagram oldalát, és hát nagyon megindultak a kommentek, és két fele szakad a kommentelők tábora, van, aki nagyon imádja, van, aki pedig azt mondja, hogy talán sztálicot kéne cserélni. Én szerintem imádom ezt. Szerintem, ha nem is szándékos volt, de hogy ezzel elérte azt, hogy két napja mindenki erről beszél, ez csodálatos dolog.
0: Így van, úgyhogy felütünk mi is erre a vonatra, Begivel nézzétek meg a Facebookon, vagy pedig az Instán. Közlekedés, baleset Budapesten Zuglóban a Horváth Boldizsár utcában az Acsádi Ignác utcai kereszteződésnél, ez most történt az előbb, és lerobbant egy autó az M1-esen Budapest felé Bicske térségében az átterelt sávban a 36-os kilométertől emiatt szakaszos torlódás alakult ki. Türelem, kitartás, mindenkinek jó utat! Mivel megyünk tovább, Begib?
1: Ha az előző dalra azt mondta, hogy a nyársláger, akkor én megkockázhatom, hogy a következő is az lesz, egymásra fognak versenyezni. Érkezik Another és a Talk to You, ezúttal Aurelio Semixét hoztam el nektek, itt a Rádió 1-en a Live Mixben, egészen 6 óráig élőben mixelem nektek az igazi mai slágereket.

0: itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, a Rádió 1 live mixet halljátok mellettem, Lótfi Begi a lemezjátszói mögött, ki más játszaná ezt a fantasztikus dalt ebben a remixben, ez volt ugye Dash, Azaria és a Pannonia egy nagyon különleges változatban, és imádják a hallgatóink.
1: Nagyon szeretik, a bulikban is nagyon szeretik, mindenhol nagyon működik, úgyhogy tök jó.
0: A budapesti autósoknak egy fontos info, az alsóra, a budai alsórakparton a Sziget Fesztivál hídjánál lerobbant egy furgon, Szentendre felé hatalmas a torlódás. Tankeres Ati jelezte ezt nekünk, nagyon-nagyon szépen köszönjük. Begi után a kívánságműsorban ma is lesz játék páros belépőkért a jövő szombati Total Dance kabrióra, és hát Begi fináléja az most indul.
1: Így van, érkezik egy másik nagy közönség kedvence, jön Gordo, és a Loco Loco azban a bizonyos ismeretlen remixben, amit többen kérdeztek.
0: És nem áruljuk el.
1: Érkezik a Loco Loco itt a Rádió 1-en a Live Mixben, egészen 6 óráig a mikrofon és a lemezjátszok, majd Juhász Geri és Lótfi Begi.

0: Itt a rádió egy csak igazi magi sláger, megy Kamrád és a Be Mine igazi fesztivál hangulatban, igazi fesztivál stílusban, hiszen végre elindult az idei 2026-os nyári fesztivál szezon, ahol jó sokat bulizhattok még a Rádió 1-en meg a Rádió 1 DJ-kel. Begin, neked milyen lesz még ez a hét?
1: Fellépésekkel tele vagyok, meg kell nézem a naptáramat, hogy merre is járok. Kaposvár, illetve nézem neked Tiszakürt, városi napok, úgyhogy... Úgyhogy elindult a nyári szezon.
0: Hál' Istennek, Begé, mi akkor pénteken találkozunk a World is My Radio Show-ban, és azokat azt leszámítva vagy azzal együtt is jó bulikat még a hétre.
1: Így van, ti pedig nem menjetek sehova, hiszen pillanatokon belül kezdődik az élő kívánság műsor.
0: Méghozzá Tóth Abigéllel és Accent-tel. Rögtön jön a Sugar Daddy, játék is lesz páros belépőkért a Total Dance Cabrio-ra, úgyhogy maradjatok mindenképpen.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Feri, figyelj! A bal sarokba rúgom, te meg vetődj jobbra!
4: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
5: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek? Boomerek vagytok, gyertek fifázni!
6: Oh!

0: stúdiót. Csavarja be Balázsék virtuális focilabdáját a műsorvezetők kapujába, mert egy gól egy Hisense 65 colos mini LED TV-t ér. A játék végén pedig az összes jelentkező között kisorsolunk egy két főre szóló utazást Bostonba, repülőjeggyel, szállással és belépővel a foci világbajnokság június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
1: Ez szuper! Eddig nekem 10-0.
2: Menjünk már vissza, a sárbot jobban ment.
3: Ne, boomerek.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Aj, Evelyn, annyira szeretnék egy cserit.
6: Hanna, akkor ne csak álmodozz, segítek. Hónapokat volt nálam egy cseri Tiggo 8, és minden kilométert imádtam.
5: Tényleg ennyire jó?
6: Prémium, ráadásul most fix 1% THM-mel elérhető az Autocentrum Szabónál Székesfehérváron.
5: 1%? Ez egy valóra vált álom.
6: cherifehervar.hu.
7: Midea, a klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea, a világ első klímagyártó.
8: Beth és Rip visszatértek. Dutton birtok. Új sorozat a Yellowstone producereitől. Csak a Sky Showtime-on.
9: Ez itt Texas, drágám.
8: Új föld.
10: Jó lesz itt élni, nem igaz?
9: Majd teszünk róla.
8: Új ellenfelek.
11: A magáé az Edwards Ranch. Már Dutton Ranch.
8: Új szabályok.
12: Azt hittem, már nem kell tüzet oltanom.
13: Ne hajszold a békét. Csak éld meg.
10: A béke még odébb van.
8: Dutton birtok. Streamed most. Csak a Sky Showtime-on.
14: Nagy autó, nagy tér, nagy élmény. Csak a karbantartási költség kicsi. Egészen pontosan nulla. Mert a Dacia Bigsterhez most 5 év díjmentes karbantartás jár. Ilyenkor érzed igazán, hogy jól döntöttél. Vidd haza a Dacia Bigstert már 8.599.000 forinttól 5 év díjmentes karbantartással. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a dacia.hu oldalon és a márkakereskedésekben.
15: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680 200 200-on.
16: Autóüveg Pilkington.
17: 30 éves Pennyben mindig csak nyerhetsz. Ráadásul egy pici szerencsével most akár a vásárlásodat is mi álljuk 50 ezer forintos összeghatárig. Használd Penny kártyádat május 28 és június 10-e között, és legyél te a 3000 szerencsés egyike, aki visszanyeri vásárlása értékét. Penny, 30 éve melletted.
18: Opel Service. Most éri meg igazán. Ha Opeled már elmúlt 4 éves, most visszanyerheted a szervizköltségét. Szervizelj, regisztrált számlád június 30-áig, és nyerj! Szakértelem, eredeti Opel alkatrészek, megbízhatóság. A tájékoztatás nem teljes körű. További információ az opel.hu oldalon és az Opel márka szervizekben.
19: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
20: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
19: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárol csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
21: A csirke szárnya legjobb a grillen.
22: Dehogy is.
23: A csirkemellnél nincs jobb.
24: Mondom, hogy a szárnya jó.
25: Ne veszekedjetek, mindkettő finom. De az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
26: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben.
27: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starré EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starré EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11.999.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
0: Újra buyback visszavásárlási napok a Decathlonban. Add el használt kerékpárod, szárddeszkád vagy kajakod június 1 és 7 között buyback visszavásárlási szolgáltatáson keretében, és szerezz a visszavásárlási áron felül plusz 4000 forintot ajándékkártyán. A további részletekről tájékozódj üzleteinkben a decathlon.hu-n vagy applikációnkban.
1: Amíg ön pihen és élvezi a kert nyugalmát, a Husqvarna robot fűnyíró gondoskodik a gyepéről. Intelligens technológia, több mint 20 féle modell, minden kert típushoz. Nyerje vissza az idejét. A kertet pedig bízza a Husqvarna robot fűnyíróra. Husqvarna.hu.
2: JACOO. Gyíkó. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyíkó 5 és Gyíkó 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyíkó, egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyíkó.hu.
3: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
4: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
3: Társadalmi célú reklám hangzott el.
25: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
5: Nagy Idei Zoltán vagyok, a Trendoptika csoport tulajdonosa. Hogy senki ne maradjon le, meghosszabbítottuk. Júniusban is folytatódik a Trendoptika csoport 14. országos multifokális szemüveg kampánya. A kampány ideje alatt 50% szemüveglencse kedvezménnyel várjuk kedves vásárlóinkat. Személyre szabott multifokális szemüveglencséinkkel élesen láthat minden távolságra egy szemüveggel. Tapasztalja meg ön is a tökéletes látás élményét. Jelentkezzen be most a Trendoptikában, Kecskemét, Kossuth tér 6-7.
6: Finom étsz, Cordon Bleu, rántott hús, flekken. Minden kedvencet egy menüben. Gyere el és kóstold meg. Finom étsz Drive, a szőlőfürtnél.
25: Deja Vu Fesztivál. Magyarország legnagyobb időutazása június 10-től 13-ig. Szegeden. 4 nap, 4 évtized, végtelen emlék. Jegyek a dejavufesztivál.hu-n.
22: Fedezd fel a Ginkgo kertészetet Nagykőrösön. Több mint 10 000 négyzetméteren várunk óriási növényválasztékkal.
28: Extrém méretű fák, különleges növények, egynyári szépségek. Nálunk mindent megtalálsz. Látogass el hozzánk, merincs ihletet és alakítsd ki álmaid kertjét.
22: Ginkgo kertészet Nagykőrös. Ahol a kerted életre kell.
29: Újra épülnek a smaragd lakások. Ha biztos befektetést keres, a Körút Társasházban most 5% kedvezményt adunk minden ingatlanunkra, így olyan, mintha áfa nélkül vásárolna. Új építésű, energiatakarékos belvárosi lakások otthonnak vagy befektetésnek is kiválóak. Mi garantáltan visszabéreljük, és minden ügyintézést vállalunk. Az eladó lakásokat keresse weboldalunkon. www.smaragdapartman.com. Smaragd Investment Kft. Kecskemét, Homokbánya, Homokkő utca 1.
30: Indul a Mind megette étterem napok. Fedezd fel különleges éttermeket országszerte, és válasz háromfogásos menüt fixáron már 6900 forinttól. Az esemény május 29-től június 14-ig tart. További információk és foglalás mindmegetteétteremnapok.hu.
31: Az igazi komfort nem luxus. Hűtse le magát a 20 éves Bács Klíma Kft-vel.
32: Házépítésben gondolkodsz? A LEGO Home a generált kivitelezőt Kecskeméten és Vonzás körzetében. Szakmai tapasztalat, árgarancia. Nálunk csak utólag kell fizetned. Ha fontos a minőség, LEGO Home, az otthonépítés szakértője. www.legohome.hu.
33: Gyerektáborok a nyári szünetben. Irány a VR Expert élményház. Gémereknek és tech rajongóknak kötelező. Változatos kül- és beltéri programokkal, napi három étkezéssel, rengeteg játékkal és jó fejanimátorokkal várunk titeket. Lesz Minecraft kreatív építőverseny, Game Blaster csata, VR kalandok, e-sport bajnokságok és az aktivitásokért cserébe sok-sok nyeremény is. VRExpert.hu per táborok.
34: Kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát, facebook.com/Rádió 1 Gong, és hallgass minket online weboldalunkon, www.radio1gong.hu.
3: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
25: És most
3: Rádió 1
25: indul a Rádió 1 kívánságműsor Juhász Gergővel és az igazi ma is slágerekkel.

0: Jövő szombatra a Total Dance Cabrióra, ebben az órában és a következőben is játszunk majd. Luca, parancsolj!
1: Taylor Swift-től kérek egy dal.
0: Akkor megkapott tőle a legeslegújabbat, Opelite a címe. Kik kapják?
1: Imi, Ági, Viki, anya, apa.
0: Már indítom is, és ez a dal tulajdonképpen olyan, mint egy Jolly Joker kártya, vagy mint egy ölelés. Egy jó baráttól, aki azt mondja nekünk, hogy minden rendben lesz, és a rossz dolgok után csupa jó dolog történik majd velünk, hiszen ez a dal erről szól. Taylor Swift, Opelite. Csak itt a Rádió Egyen.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változás.

0: Rádió 1-et halljátok, vannak friss közlekedési információim, két új baleset is történt Budapesten nemrég. Az egyik a Krisztina körúton, a Maros utcánál, a másik a Hűvösvölgyi úton, a Szabó Ervin könyvtár előtt, és lassú a haladás az M3-as autópályán Budapest felé, Bag és 60 között felújítási munkák miatt. Türelem, kitartás, vigyázzatok magatokra, mindenkinek jó utat! Viktor a vonalban, kitől kérsz dalt?
1: Joel Corytól.
0: És kinek küldjük?
1: Vanessának.
0: Ki az a Vanessa?
1: A szerelmem.
0: Mióta már?
1: 3 éve.
0: Hát akkor tartson még jó sokáig a szerelmetek, ezt kívánom. Stay a little longer, Joel Cory és a Galantis dala a tiétek ma itt a Rádió 1-en. Sok boldogságot!
1: Köszönöm!

0: Ma is sláger megy, Erik, parancsolj!
1: Lady Gagától szeretnék a barátnőmnek, Nikinek egy számot.
0: Oké, és mit üzensz neki?
1: Nagyon szeretem.
0: Jön is nektek mindjárt Lady Gaga és az Abrakadabra. És figyelem, ha szeretnétek bulizni jövő szombaton a Total Dance Cabrio

0: stadion, hívjatok innentől 10-ként és adom a két belépőt. A számunk 0620-3111-111.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A Rádió 1 bemutatja 10. jubileumi Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án. Üljön be mellénk a Cabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés show-val. A színpadon a 90-es és 2000-es évek sztárjai.

0: hazai élvonal együttesei és DJ-i.
1: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a műsorvezetőt, telefonáljon tizedikként, mondja a szlogent. És nyerje meg páros belépőjét a Total Dance Cabrióra június 13-án a Budapest Parkba.
0: Június 13. Budapest Park. 10. jubileumi Total Dance Cabrió a Rádió Egyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Rádió Egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, és idén is szeretnénk elvinni titeket nagyon-nagyon sok fesztiválra. Halló, halló!
1: Ja, játszani szeretnék!
0: Szia, hogy hívnak és honnan hívsz?
1: Marci vagyok, és Budapestről telefonálok.
0: A Rádió Egy szlogen tudod, Marci, nagyon remélem.
1: Igen, Rádió Egy, csak igazi mai sláger megy.
0: Tökéletes, te vagy a tizedik!
1: De jó.
0: Úgyhogy jövő szombaton buli, figyelj!
2: Gratulálunk! Nyereménye egy két főre szóló belépő a Total Dance Cabrio-ra június 13-án a Budapest Parkba.
1: Jaj, nagyon jó! Örülök neki!
0: Azt elhiszem, Captain Jack, az Alice DJ, a Fan Factory, ez csak néhány külföldi fellépő volt, magyar fellépők is nagyon sokan lesznek. Kivel mész majd?
1: Szerintem majd egyik barátnőmmel megyek.
0: Érezzétek nagyon jól magatokat, játék lesz a következő órában is, itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: majd a legtöbbet a nap, délután meg lesz a 31 fok.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
2: Szia, Viktor vagyok. Tamrától szeretném az új zenéjét.
0: Hello Viktor, Hug Yourself, ennek a zseniális dalnak a címe. Kinek küldjük?
2: A feleségemnek most lesz a 4. évfordulónk.
0: De jó, hol ismerkedtetek meg?
2: Hát, egy strandos bulin.
0: És gondolom nagyon jól nézett ki, pláne fürdőruhában.
2: Igen.
0: Mit szeretsz benne a legjobban?
2: Mindent.
0: Tökéletes válasz. Hát akkor egy nagy ölelés mind a kettőtöknek. Kamrád, Hug Yourself, ez ma a tiétek itt a Rádió 1-en. Boldog évfordulót!
2: Köszönöm.

0: Reggel megy a rádió egy kívánságműsor. Halló, halló.
1: Gábor vagyok, szia.
0: Szia Gábor, parancsolj.
1: Accentől kérnék egy dalt.
0: Oké, kinek menjen?
1: Drága családomnak szeretném küldeni.
0: Na akkor hozom is nektek mindjárt ezt. Accent, Don't Leave. És ha szeretnétek nyerni páros belépőt jövő szombatra a Total Dance Cabrióra, akkor maradjatok mindenképpen.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Srácok, engem nem zavar a cash. Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
3: Jövő héten indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel 3 focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
2: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen, és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigyél el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. Részletek Ford.hu.
2: Hideg kortyok, ropogós nasik és forró pillanatok. Jönnek a nyár legnagyobb meccsei. Készülj velünk a szurkolásra. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
5: Éljétek át a foci meccsek hangulatát a Csipet Foci Ropival. Csipet Foci Ropi. Egy csipet hagyomány, egy csipet újdonsággal. Keresd a boltokban most 200 grammos kiszerelésben is.
6: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680-200-200-on.
7: Autóüveg Pilkington.
8: Opel Service. Most éri meg igazán. Ha Opeled már elmúlt 4 éves, most visszanyerheted a szervizköltségét. Szervizelj, regisztrált számlád június 30-áig, és nyerj! Szakértelem, eredeti Opel alkatrészek, megbízhatóság. A tájékoztatás nem teljes körű. További információ az opel.hu oldalon és az Opel márka szervizekben.
9: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 139.900 forint. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
10: Vásárolj a Zalando leárazásán, és spórolj akár 50%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
11: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
10: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 50%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
12: A csirke szárnya legjobb a grillen!
13: Dehogy is! A csirkemellnél nincs jobb!
14: Mondom, hogy a szárnya jó!
15: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
16: Hallo. Az ellentétek vonzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 2.800.000 forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
2: Reklámot hallottak.
17: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
18: Júniusban is folytatódik a Trendoptika csoport 14. országos multifokális szemüveg kampánya. Jelentkezzen be most a Trendoptikákba!
19: Csak figyelmetlen, majd kinövi. Ha te is úgy érzed, hogy gyermeket kilóg a sorból, és a hagyományos nevelési receptek nem működnek nála, gyere el június 4-én este 6-kor Kecskeméten az Otthon moziba a Hello Szülő Roadshow ingyenes estjére. Élményszínház vár Hegyi Barbarával és színésztársaival, majd szakértők adnak tanácsokat a békésebb családi hétköznapokhoz. Regisztrálj a rendezvényre a hellószülő.hu oldalon.

0: Crime Radio Show on Radio 1. Radio 1.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Rádió
0: Indul. A Rádió 1 kívánság műsor Juhász Gergővel és az igazi mai slágerekkel.

0: itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek a stúdióban, Juhász Geri. Lesz játék nálam ebben az órában is. Egy páros belépőt nyerhettek jövő szombatra a Total Dance Cabrióra. Szia Barbie, milyen napod volt?
1: Szia, hát dolgoztam egész eddig, úgyhogy most már tartok hazafelé Sopronból Győrbe.
0: És mit hallgatnál közben?
1: Én a nagy boginak a szemet szeretném kérni a Metzkerviki feldolgozásában.
0: Oké, ez egy nagyon jó választás, jól leszek újra. Metzkerviki fantasztikus remixet csinált belőle. Ki kapja?
1: Balázs Andi.
0: Balázs Andi egy személy, vagy pedig kettő? Külön Balázs és külön Andi?
1: Igen, Balázs a párom, Andi pedig a testvérem.
0: Így már tiszta, mit üzensz nekik?
1: Hogy

0: Itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Rádió 1 kívánság műsor. Halló, halló.
1: Norbi vagyok. A Rénynek az új számát szeretném.
0: Hello Norbi, ez egy nagyon jó dal. Where is my husband? Ez a címe. Kinek menjen?
1: A feleségemnek szeretném.
0: Valami apropó, valami üzenet?
1: Csak hogy szeretem.
0: Akkor már szól is nektek Ray és a Where is my husband, és figyelem! Ezzel együtt a következő játékot is elindítom. Ha jönnétek bulizni jövő szombaton velünk a Total Dance Cabrióra, hívjatok innentől 10-ként, és adok egy páros belépőt. A számunk 0620 3 111 111.

0: A Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, és a következő Rádió 1 hallgató, akit szeretnék elvinni fesztiválozni, az nem más, mint...
1: Tamás van a vonalban.
0: Azt a mindenét, milyen jó kedve van valakinek. Hello, Tamás, mi a helyzet?
1: Hát mindig. Hát kérlek szépen, mert szabadságra jöttem.
0: De jó neked, én pedig viszlek fesztiválozni, ha tudod a Rádió 1 szlogent.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Tökéletes, te vagy a tizedik!
1: Ez az!
0: Megvan a programod jövő szombatra, figyelj!
1: Oké!
2: Gratulálunk! Nyereménye egy kétfőre szóló belépő a Total Dance Cabrio-ra június 13-án a Budapest Parkban.
1: Nagyszerű!
0: Nektek is nagyon jó szórakozást kívánok, ez a játék természetesen holnap folytatódik. Selena Gomez énekel közben itt a Rádió 1-en. Ez a Single Soon.

azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rá...

0: lesz holnap is 31 fokos csúccsal.
1: Az időjárás jelentést a Vaper rovarriasztó és rovarírtó termékek támogatták.
0: Ki a következő telefonáló?
2: Marietta.
0: Hallgatlak, Marietta.
2: Szempeltől szeretném kérni a legújabb számát, és küldeném a páromnak, aki elméletileg nézi a tévét.
0: Akkor ő már otthon van, mit üzesz neki?
2: Hát, hogy mindjárt megyek haza.
0: Az mennyi idő még kb?
2: Kb. Egy perc.
0: Hoppá, hát nem adsz neki túl sok időt.
2: Nem.
0: Sam Feld fantasztikus Coldplay feldolgozása a Heart Like Mine ma este a tiétek itt a Rádió 1-en. Jó pihenést!
2: Köszi szépen!

0: Szia Geri, Kaigótól kérem a Chasing Paradise című számot az osztályomnak, a harmadikosoknak alsó őrsre. Üzeni nekünk Emma. Ki kér még Kaigót ma este?
1: Krista.
0: És te kinek küldöd?
1: Gergőnek, a fiamnak. 25 éves lesz 10-én.
0: De szép szám, ez egy fontos születésnap lesz. Mit üzensz neki?
1: Igen, nagyon szeretem, és érezze jól magát mindenhol, ahol jár.
0: Kaigó, One Republic, Chasing Paradise, ez ma a tiétek is itt a Rádió 1-en. Jó születésnapozást!
1: Yeah.

0: átadom a stúdiót a Disco Sheetnek, 9-től pedig jövök vissza. Egy csomó vadonatúj és extra zene vár rátok a World is Mine Radio Showban. Jaurival és Christopherrel ma őket terelgetem a lemezjátszók mögé. Juhász Geri kijelentkezik, egy óra múlva találkozunk. Sziasztok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Feri, figyelj! A bal sarokba rugom, te meg vetődj jobbra!
3: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
4: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek, boomerek vagytok, gyertek fifázni!

0: a stúdiót. Csavarja be Balázsék virtuális focilabdáját a műsorvezetők kapujába, mert egy gól egy Hisense 65 colos mini LED TV-t ér. A játék végén pedig az összes jelentkező között kisorsolunk egy két főre szóló utazást Bostonba, repülőjeggyel, szállással és belépővel a foci világbajnokság június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
1: Ez szuper, Feri! Eddig nekem 10-0.
2: Menjünk már vissza a sárbot, jobban ment.
3: Na, boomerek.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Lépjen be a gondtalan kertápolás világába. Husqvarna fűnyírók, traktorok, fűkaszák és más prémium kertigépek most kedvezményes áron június 30-áig a Husqvarna márka kereskedéseiben. Válassza a minőséget a kertjében is. Husqvarna.hu.
6: A statisztikák szerint az emberek 93%-a több extrát szeretne, de kevesebbet akar fizetni. A maradék 7% pedig valószínűleg már Volkswagen Taygót vezet. A kezdet? Adott volt a Taygo Airline Max. Beletettük az automata klímát, az ülésfűtést és a 10 szolos digitális műszerfalat, majd csökkentettük az árát. Az eredmény? Magasabb felszereltség alacsonyabb áron. Taygo Airline Max már 9 190 000 forinttól a Volkswagen.hu-n és márka kereskedéseinkben.
7: Volkswagen.
8: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5x-ös telefotókamerával. Válaszd 512 GB vagy nagyobb tárhellyel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
9: Vásárolj a Zalando leárazásán és spórolj akár 50%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
10: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
9: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 50%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
11: Lecserélnéd a régi járgányt? Akkor váltsd az új autóval büszkén suhanós örömöt valóra! Vagy felújítanád a lakást? Váltsd a megújítós otthon átalakítós ötleteidet valóra! Bármi is a célod, kalkulálj a Raiffeisen személyi kölcsönnel! THM 9,9%-től 19,6%-ig. Legjobb kamatunk új ügyfeleknek is jár. További részletek a kondíciós listában és a Raiffeisen.hu-n. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
12: Te is hallod? Ilyen az új autót hangja. Nyárindító MG ajánlatok készleten lévő modellekre, akár több millió forintos kedvezménnyel, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával. Az ajánlatok június végéig vagy a készlet erejéig érvényesek. Keresd márka kereskedéseinkben. Válts MG-re!
13: A motorok felbőgnek, a pulzus felgyorsul. Június 5-e és 7-e között újra Magyarországra érkeznek a világ leggyorsabb motorversenyzői. MotoGP, Magyar Nagydíj, idén is a Balatonparkban. Több mint 300 km/h tempó, pillanatok, amelyeket élőben kell átélni. Jegyek a gpticketshop.hu oldalon. Ne csak nézd, legyél ott! MotoGP, Magyar Nagydíj, június 5-e és 7-e között a Balatonparkban. Vedd meg a jegyed a gpticketshop.hu oldalon.
4: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
3: Mi az, hogy női piszuár? Én ezt nem tudom értelmezni.
14: Én most megtekintettem ezt, és értelmezhetetlen számomra, és a lényeg az az, hogy beálltok egy dézsába.
3: Egy dézsaszerű valamiben.
14: Ami rózsaszín, csak hogy tudják, hogy lány vagy.
3: Igen.
14: Bemész a rózsaszín dézsába, ami hónaljadegér. Nagyjából, inkább a köldököt felett. És utána lehúzod magadra ugye a bugyelárist, meg a gatyát, és felé hajolsz egy közepes méretű tupperware edénynek, ami olyan formájú, mint hogyha egy betét lenne.
3: Ja, értem, tehát, hogy nem kell bemenned becsukni az ajtót, magadra zsugni, levetközni, hanem te beleülsz egy ilyen hordóba, a fejed kint van.
15: De van, ez ajtó, tehát, hogy érted,
14: bemész, ez nem az öltöző a strandokon, tudod, hogy...
15: Csak egy ilyen félkör?
3: Egy ilyen félkörben elveszel egy ilyen folyosóba, igen. És ráülsz a piszuára, kilátszik a fejed, pisilsz egyet, és futsz tovább.
14: Nem tudom ezt elképzelni, teljesen őszinte leszek. Az, hogy ki van a fejed, lát, tehát emberekkel szemkontaktust létesít, ott van a rengeteg tömeg, te meg ott vagy lehúzod gatyával. És a tény, hogy le van húzva a gatyád, és mindenki tudja, és néztek egymás szemébe, az olyan, mint hogy kutya lennél.
3: Én nem tudom, én eleve nem tudok úgy pisilni, hogy de nem azért, mert hogy most az ember ismert, hanem, hogy annak van egy, én szeretek bemenni az ajtót. ajtón. És ott, tehát a piszuárhoz, ha sokan vannak, tök jó belépni egy ajtón. De egy futóversenyen, hogy felgugoljál egy ilyenre, és három másik nővel összenézve közben ott brunzoljál egyet, ez így ebben
14: elmondom,
3: a
14: hogy miért nem racionális az elképzelés. Egyrészt, hogy egy kicsi az a rész, mert egy nő úgy megpisilni, hogy közben az összes portékáját magához szorítja. Tehát ugye
15: ez futóverseny, itt nincs portékád.
14: Gondolod, hogy a ruhád, amit így felhajtasz, azokat nem kell fogni, hogy ne pisild össze? Hát látod, hogy nem guggoltál még.
3: Lettolod a nadrágot.
15: Egy póló van rajtad, meg egy futónadrág, meg egy bugi.
14: De ezek például azok a pulóverekben voltak.
3: Te miben futsz esküvői ruhába?
14: Igen.
15: A fehér ruhájában, amiről az előbb beszélt.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
4: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
0: Diszkó! Diszkósít! A rádió DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
7: Hello, hello! Szevasztok, srácok! Kellemes szép estét, hölgyek és urak! Indul a Rádió 1 esti show-ja, a Diszkósít. Innentől kezdve hármasban DJ Junior, Hanvai PG és Bárány Attila a rádió stúdiójában a mikrofonok mögött.
16: Szevasztok, szép estét mindenkinek, én is köszönök mindenki. DJ Junior vagyok, és itt vagyok FM-en, weben, applikáción keresztül egészen este 9-ig.
17: Ladies and gentlemen, madame, herman, messző, hölgyem és uraim, fiúk, lánk, milyen tisztelt nagy időm a publikum, jó magam, Hanvai PG is itt leszek egészen a hatás végéig.
7: Kezdünk is még hozzá a Side Piece korongjával, illetve dalával. Ma már nem beszélünk ilyenről, annak idején, amikor még vinilről pörgettük a lemezeket, illetve a dalokat, akkor mondtuk azt, hogy korong. Szóval jön a Side Piece és a Cry For You. Ezzel köszönjük a Rádió 1 hallgatóit, és kívánunk mindenkinek nagyon jó szórakozást a mai estéhez.

0: 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, Adrian színnől a diszkosít a rádió, egyen bárányatér a mixeit, van Hanvai PJ, Shane DJ Junior, és a beköszönésnél mondtad, hogy már nem mondunk ilyet, hogy korongok, meg hogy mit tudom én most újra fogok ilyet mondani, július 4-én ugyanis lesz Club Speed, itt Budapesten a fővárosban egy ilyen délutáni after party, vagy bárminek is nevezzük ezt a dolgot, naplementében fogunk ugye régi Club Speed-es zenéket játszani, és itt Bakelitről fogunk zenélni a Schulz-al meg a Küller, úgyhogy most újra kapok Bakelit játszókat a Cserhami Gyuri barátomtól, előveszem a másik keverőmet, és szépen elkezdem elővenni a régi bakelitjeim, de újra összegyakorlom a szettet, hogy mit játszok majd.
1: Én nem tudom már összeszedni, mert szerintem nincs. A szélrózsa minden irányába van. Eladtam az összeset.
0: Ugye nekem 19 nap múlva lesz az 50. születésem partim itt a fővárosban, Rakparton, és többen megkérdezték, hogy én fogok ott majd bakelitre játszani. Határozottan elutasítottam. Nem, mert nem akarom saját magamat szivatni, ez csúnya.
1: Nem, az jó.
0: Nem akarom saját magamat
1: illetve
0: szivatni.
1: Nem jó, de...
0: Tehát igen. Én nem akarok szívni.
1: Nem. Igen, tehát hogyha bárki valaha is lemezjátszó közelébe tudott érni, akkor azt tudja, hogy ez mekkora kihívás, mekkora feladat, és mekkora szívás, ahogy ezt mondta a Hanvai PG is. Na, ebből a korszakból egyébként 1990-et írtunk, lehet, hogy 91-re fordult már a naptár. Enigma Sadness Part 1, ez érkezik most a 2026-os Business Mix-ben. Először itt a Rádió 1-en a Diszkósítben.

0: Rádió 1 csak igazi, ma is Sláger megy diszkosít Radio Show DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem Hanvai PG-vel.
1: Nem múlhat el úgy egyetlen nap se, hogy én ne köszönteném fel a drága jó ismerőseimet, illetve a névnaposokat. Először az utóbbiak. Ünnepelnek az Aniták, Kármenek, Ábelek, Árminok, Csillák, Etrék és Jenők, szülőnapos pedig az ismerőseim közül Kis Robi, Herman Zsolt, Pugner Péter, Bernát Erika és Vónakis József. Isten éltesse az ünnepelteket!

0: csak igazi mai sláger, mely diszkosi rádió show kedden este 8-tól 9-ig DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
1: Nem is olyan régen, egy pár napja beszéltünk erről, hogy mikor lesz a következő diszkosi party, és hogy meg kéne nézni, meg tudjuk-e fejbe, hát akkor nem tudtuk, de aztán rájöttem, hogy igen. Mert hogy júliusban, rögtön úgy kezdjük a júliust, júniusban nem lesz diszkosi, egyébként legalábbis Legends, hogy megyünk Ráckevérre a bizonyos nagy fesztiválra, hogy ugyani csütörtökön találkozhatunk, mint ahogy 2025-ben volt, akkor is zseniális volt a buli, most is nagyon várjuk. A diszkosi mellett egyébként még játszik majd egy-két rádió, egy DJ is ezen a napon.
2: És egyébként azért nem vagyunk júniusban diszkosítás sehol, mert a májusunk minden idők legelősebb diszkosítás hónapja volt, és az előző hét vagy két héttel ezelőtt pedig a legerősebb hétvége, ugyebár péntek, szombat, vasárnap játszottuk valahol az országban.
0: Vasárnap a rádió egy születésnapi fesztiválon és én a Classic Stage-en is lejátszottam I'm an Angel, vagy I'm an Angel, ahogy tetszik, Moving to the Sun című számát, amihez hozzányúlt Google és Ultranate is. Őszinte leszek, én az eredeti vokállal jobban szeretem, és én úgy is játszom, úgyhogy ez szól most itt a rádió egyen a diszkosítben az igazi mai slágerek között, de Peace and Shell-ben.

0: Ez a Rádió egy esti csója, a Diszkos Hit Radio Show. Bárány Attila mixer, itt van a Honvai PJ és én, DJ Junior, és új Diszkos Hit dal. Egyébként a videoklip most már teljesen mondhatjuk, hogy kész van. A kiadása még egy kicsit foglalkoznunk kell, hogy ez a bizonyos vokál az tökéletes legyen, és hogyha ez megvan, akkor Németországban egy kinti labelnél fog kijönni, és innentől kezdve az összes elérhető csatornán, ami letölthető, hallgatható, illetve nézhető, kikerül a Diszkos Hit dala. Néhány hetet még várni kell, egyébként nagyon sokan írtak rám, hogy szeretnénk megkapni. Én még egyelőre nyilván senkinek nem adom, ez még promó. Az elmúlt hónap 20-ától elkezdtem egy ilyen fotósorozatot egyébként szinte az összes ilyen Facebook felületemen. A születésemtől kezdve kirakok régi képeket, és ez arra fut ki a végére, hogy ugyebár 19 nap múlva az 50. születésnapi partim lesz a fővárosba. És hát a mai nappal érkeztem odáig, hogy belementem, illetve belemegyek abba a sessionbe, hogy jönnek azok a képek, amikor régi helyeken játszottunk, amikor mondjuk először találkoztam a Juniorral 1993-ban lent Almádiban, és folyamatosan jönnek ezek a képek, majd jön az a kép, és akkor 95-ben először Attilával diszkoztunk a palaszba, és van egy képen, amikor az első napon, egy pénteki napon, június 4-én ott állunk a palaszba, és diszkozunk egymás mellett.
1: Az durva, és akkor kit ismert először a Hanvai? Én azt hittem, hogy téged.
2: Egyébként engem ismert, csak mi nem beszéltünk egymással.
1: Vagy nem volt közös fotó.
2: Ugyanis... Illetve ebben nem vagyok biztos, mert ő lehet, hogy először a táborban volt, és nem a bulikon. Mert a Skyline előbb volt, csak ő nem jött.
0: Így van.
1: Mi a táborban találkoztunk.
2: Úgyhogy neki egy egyes, neked meg csillagos.
0: Ott voltunk, és hát akkor ő régóta. Nem, hát haverom, meg hát régóta.
2: Jó, oké, a hétvégén dancehall set van, tudjátok, hogy ez mit jelent, egész estés, báránybuli méghozzá a Balatonon, ez egy ilyen szezon nyárindító rendezvény, minden információ rajongói oldalon a Facebookon, most pedig megyünk tovább a Genesis egykori slágerével, az I Can Dance 2026-os Biztonsia Mix a Diszkos Hitben.

0: Mivel csak igazi mai sláger, meg diszkosít Radio Show, DJ Junior, Bárjátél és Jómagam, Hanvai PG búcsúzik. El is kezdem így azon nyomban. Szombaton mindenkit várok sok-sok szeretettel kezd helyen. Nagyon-nagyon fontos, hogy tessék elfelejteni, hogy kint van a YouTube csatornámon egy több mint egy órás report. Imael Angel-lel tessék megnézni, szerintem nagyon-nagyon jól sikerült. Mindenféle titkok vannak a videóban, amit lehet tudni erről, hogy végül is Google, hát szépen mondva, hogyan fogadta örökbe ezt a dalt. Én ezzel búcsúzom mára, ameddig a földkerekén szolgálok és zenélek. Szavaztok!
1: DJ Junior voltam, én azzal búcsúzom, hogy a YouTube csatornám nem csak a remixek eredeti valódiak, most már a YouTube csatornán is értitek. Ott van rajta kisküvel, annyi eredeti valódi DJ Junior remixet, hogy megadták, meg kellett, hogy adják kötelezően, szóval minden elérhető a csatornámon, meg a Facebookon. Én egyébként a hétvégén pénteken elmegyek megint fogászatra, kivonom magam a forgalomból, úgyhogy remélem, hogy hétfőn már újra tudok jönni, és minden rendben lesz. Ezzel búcsúzom, holnap este újra diszkosít itt a rádió, egyen akkor is jövünk.
2: Most pedig dal premier, még egy jön Bia és Rehab közöse, ez a Kentás Disz a 2026-os Rehab Essential értelmezésben. Csak egy picit nyúltunk hozzá, hogy erősebb legyen, és ne felejtjétek, hogy a hétvégén, vagyis június 6-án Balatonmárja fürdőn Dance Size Set. Minden információ rajongói oldalamon a Facebookon. Én Bárány

0: can't touch this.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A rádió egy bemutatja. 10. jubileumi Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án. Üljön be mellénk a kabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés show-val. A színpadon a 90-es és 2000-es évek

0: műsorvezető telefonáljon tizedikként, mondja a szlogent. És nyerje meg páros belépőjét a Total Dance Cabrio-ra június 13-án a Budapest Parkban.
1: Június 13. Budapest Park. 10. jubileumi Total Dance Cabrio a Rádió 1-jel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarország.

0: Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Itt vagyunk innentől totál élőben 3 teljes órán keresztül, és nagyon izgalmas lesz ez a mai műsor tere elképesztően jó zenékkel. A technóba is bele fogunk kóstolni Jaurinak hála. Hello Jauri!
1: Hello Geri, szép estét kívánok mindenkinek!
0: SMS és Viber számunk 0623111111. Nézni is tudjátok a műsort a YouTube-on és az applikációnkban is. Élőben menjünk, induljunk el!
1: Hypatonnal és tőle az Out of My Head-del fogjuk kezdeni a World is Mine Radio Show keddi első óráját. Let's go Rádió 1!

0: Bird is Mine Radio Show-t hallgatjátok, vagy nézitek élőben a Rádió 1-en. Mellettem Csauri a lemezjátszói mögött, és egy dal, amire méltán lehetünk nagyon-nagyon büszkék, ez vezeti jelenleg a Beatportot, tehát Beatport Number 1 az iménti dal, Ultranate Hugel, valamint a magyar Imael Angel, aki ugye a legelső változatát készítette el ennek a zenének, a Moving to the Sun-nak, amit aztán Hugelék azonnal lecsaptak.
1: Zseniális egyébként, és pont a Geri mesélte a sztorit, hogy a TikTokon indult el ez is, így és van. Most már nem is tudom, hanyadik éve, de szerintem 3-4 éve biztos beszélünk arról, hogy a TikToknak mekkora szerepe lett, és hogy régen pedig pont a konf elején említett Beatport volt esetleg az, még régebben meg nyilván a különböző lemezboltok, meg nem tudom, ahol be tudták szerezni az emberek a zenét, de most már tényleg a TikTok szinte leuralt mindent ebben így a tekintetben.
0: Igaz. Ilyen világot élünk, 0623111111, ez az SMS és Viber számunk. De jó, Jauri, ez egy Viber üzenet. A mai nap ráléptem én is a hajszőkítés útjára. A hajam azaz. Nincs fél centi, de jól sikerült. Remélem, ez a mai mix is jól fog sikerülni. Robbanjon, üzeni Norbi.
1: Egyébként menő egy ilyen baszkáttal is, amikor ilyen nagyon rövid a haj. A Sipinek volt nagyon sokáig. Igen, ilyen, meg talán a Felus is ilyen nagyon röviden hordta szőkeként. Úgyhogy menő, hajrá.
0: Jauri szőke haját ti is láthatjátok a YouTube-on és az applikációban, élőben megyünk egészen éjfélig. Lendüljünk tovább.
1: Tovább lendülünk Medúzával és a Don't Wanna Go Home-mal, úgyhogy szépen nem is szaporítjuk tovább a szót. Ez a Rádió 1 és a World is My Radio Show. Na, let's go!

0: mögött Jauri, keddenként mindig ő az első rezidensünk két teljes órában. Hello Jauri, még egyszer.
1: Hello Geri, szép estét mindenkinek.
0: Ti, ez robbant. Így kezdődik egy SMS. Ti, puszi a szomszédnak. Nincsen csengőm kapuzárva, Norbi.
1: Nagyon szép, így kell. Igen, erről van szó.
0: És tényleg különleges volt ez az imént zene. Mi volt ez?
1: Ez Argy-nak és Massano-nak a közöse Wait címmel. Úgyhogy erre már nem kell várni, mert megjelent.
0: És még nagyon sok ilyen különlegesség lesz, és még csak 26 perc telt el a mai 3 órás műsorban, úgyhogy imádni fogjátok nálunk a zenét továbbra is. Megyünk tovább.
1: Igen, egy hasonlóan újdonsággal, vagy egy újabb megjelenéssel, ez pedig Rivónak és Fidelesnek a közöse, az Into the Sun, itt a Rádió 1-en, a Burris Man Radio Show-ban.

0: élőben a lemezjátszói mögött. Mi volt ez az iménti dal?
1: Ez Camel Fettől volt, szintén az egyik legújabb, ez a So Good címmel. Hát igen, ilyen kifejezetten nyári, ilyen jó vibe-os zene.
0: Igen, és van egy ilyen jó boldogságot árasztó hangulata.
1: Igen.
0: Is. Martin Garrix-el proszekózok, most éppen Battalorant házán, bólogat, hogy jó ez a mix üzeni Norbi.
1: Egészségetekre!
0: Mindent tetszett ebben az üzenetben, a proszekóval az élen. 0-23-111-111, ez az SMS és Viber számunk. Mivel megyünk tovább?
1: Na hát, hogyha az előzőre azt mondtuk, hogy ilyen jó vibe, ilyen tényleg jó feelingű zene boldogságot sugároz, akkor ez a következő egészen biztos, hogy erre rátesz még egy lapáttal. Ez DJ Heartstring és a What Music Felt Like in 2007. Úgyhogy ezzel megyünk tovább, és ahogy halljátok, a tempót már is szépen lassan feljebb húztam, miközben beszélek, úgyhogy nem is szaporítom tovább a szót. Ez a Rádió 1 és a World is My Radio Show. Let's go!

0: Na, ilyen zenék is csak nálunk szólnak, és csak keddenként. Itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show élőben mellettem Jauri a lemezjátszói mögött. Úristen, srácok, ez egy SMS. Nem tudom eldönteni, hogy az edzésre koncentráljak, vagy a fenekemet rázzam, írja Trixi. Trixi, nekünk tök mindegy, csak küldj egy videót mind a kettőről. Csináld a kettőt egyszerre, nem?
1: Igen, egyébként működik a kettő együtt, csak lábazni kell hozzá, vagy
0: így van.
1: Nem tudom.
0: Jó edzés, Trixi, és köszi, hogy minket hallgatva edzel. 0623111111, ez az SMS és Viber számunk. Nagyon kicsit fogunk pihenni, aztán pedig jövünk vissza, ami lesz 10-től.
1: Így igaz, és nagyjából hasonló lesz a recept. Az elején egy kicsit lassabban kezdünk, aztán gyorsulunk, pont ugyanígy, ahogy ezen az első órában tettük. Úgyhogy, ahogy Geri mondta, egy rövid szünet, és jövünk vissza.
2: Folytatódik a Rádió 1-en. The World is Mine Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A Rádió 1 bemutatja 10. jubileumi Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án. Üljön be mellénk a Cabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés showval. A színpadon a 90-es és 2000-es évek sztárjai.

0: mint a hazai élvonal együttesei és DJ-i.
1: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a műsorvezetőt, telefonáljon tizedikként, mondja a szlogent. És nyerje meg páros belépőjét a Total Dance Cabrióra június 13-án a Budapest Parkba.
2: Június 13. Budapest Park. 10. jubileumi Total Dance Cabrió a Rádió Eggyel.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió Egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon,

0: Mind Radio Show starts now. Elmúlt este 10, hello mindenkinek, rákapcsolunk, még több energia vár rátok innentől, még mindig Jaurival a lemezjátszóknál. Hello Jauri!
1: Hello Geri, szép estét kívánok mindenkinek!
0: SMS és Viber számunk 0-23-111-111, lendülünk tovább!
1: Katóval és a Turn the Lights Off-val megyünk szépen tovább, itt a második óra, első zenéjek, mindegy, Rádió 1.

0: Robin Schulz és Sziga lesz szenzációsak együtt. Reméljük, hogy nem ez lesz az utolsó közös munkájuk. AM to PM a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban. Rengeteg az üzenet. Sziasztok fiúk, a kalandos keddemet most kivételesen nem valamelyik szomszédom elfogyasztásával töltöm, hanem a barinőmmel, úgyhogy ehhez is jó az aláfestő recept. Puszi, Era és Bettike.
1: Abszolút jól hangzik. Jó szórakozás nektek.
0: Így van, jó csajoskodás. Drága hallgatók, na hogy dzsaurigyeg, nem, na hogy dzsaurigyeg a fityeg? Azt hittétek, lesz egy nyugis kedd, mi? Hát tévedtetek, hisz Marcin barátok, a Jaurinyó van ma a stúdióban, szóval a jaurindulók már bekészítve, és nem is lopom tovább a jauridőt, jauringassanak el minket ma is a jaurirálymutató jauritmusok. Legmélyebb jaurispekt a Sperót hozzád. Hú, nagyon jó volt, de rohadt nehéz elolvasni.
1: Zseniális, tényleg 5-6 hetedik éve töretlenül.
0: Így van.
1: De tényleg nagyon-nagyon kemény. Köszönjük, hogy írtál ma is.
0: Spenótuszán, nagyon szeretünk téged is. 0623111111, ez az SMS és Viber számunk. Nézzük, hogy mivel megyünk tovább.
1: A Shazam Hungary első helyezetjével, azaz ezt shazamozzátok ti a legtöbben, ez pedig Bibi Rexa és Fate lesz közöse a New Religion. Itt a Rádió 1-en. Na, megyünk is tovább.

0: Lassan 30 éve a zeneipar csúcsán mind a ketten, és végre egy közös dalt is összehozott Jennifer Lopez és David Guetta. Ez volt a Save Me Tonight a Rádió 1-en a 30 Mind Radio Show-ban. Mellettem Jauri a lemezjátszóknál, és isteni volt ez a remix.
1: Igen, igen, Zero remixében szólt, úgyhogy hát nem nulla pontot kap, mint ahogy a neve sugallja, hanem ennél egy kicsit többet. Örülök, hogy tetszik.
0: Tőlünk csillagos ötös. Úristen, gyere le az égből, srácok, titeket receptre kellene kötelezően felírni. Imádáson felétek üzeni Trixi.
1: Na hát örülünk, hogyha tényleg így az edzés mellé jól szóltunk, mert ugye Trix írt az előző óra végén nekünk, hogy ő edzés közben hallgat minket, úgyhogy igyekszünk, köszönjük szépen.
0: Sziasztok, Jaurinak üzenem, hogy van egy új funk tribuszám, a Reborn, ami isteni, ha úgy érzi, fülelje meg, és hozzá el nekünk jövő hétre a névnek, írja
1: valaki. Hát, hogyha nem haragszol, akkor már erre a hétre elhoztam.
0: De jó!
1: Úgyhogy én a funk tribut nagyon szeretem, és mindig figyelgetem az új megjelenéseit, úgyhogy nem a következő zene lesz, de szerintem egy ilyen negyed órán belül már hallani fogod itt.
0: De szuper, nagyon szeretjük az ilyen vágyfülű hallgatókat is. 0623111111. Ez az SMS és Viber számunk. Hát akkor elindulunk felfelé.
1: Így igaz, funk tribuhoz hasonlítva még egy kicsit lassabban, de egyébként már egész gyorsan Eden Beyerrel fogjuk folytatni, úgyhogy vele ilyen 132 BPM környékén megyünk tovább. Itt a Rádió 1-en.

0: Nagyon köszönjük, hogy ma este is itt vagytok, és a World is Mine rádiósót hallgatjátok, vagy nézitek élőben a Rádió 1-en. Ugye lehet mind a kettőt nézni és hallgatni is. Köszi szépen, imádni való lett ez is, mint az Azul és társai. Ezt az a hallgató küldte, aki pár percen megírta, hogy nemrég megjelent egy új Funk Tribu szám, és tök jó lenne, ha Jauri elhozná a jövő hétre, de Jauri már mára is elhozta.
1: igen. Ahogy mondtam az előző konvoj, és ezért figyelem a legfrissebb megjelenéseket, és ezt azért szépen le is szedtem.
0: Sárga burgonya a legjobb steak krumplinak. Jauri a legjobb a kedvestének. Sajnos ezt még sokan nem tudják. Gondolom ezt csak az elsőre értette, a másodikat az, hogy Jauri a legjobb a kedvestének, szerintem ezt most már egy ország tudja. Sárga burgonya, steak krumpli, ez egy jó kombó?
1: Szerintem igen, abszolút.
0: Jó, hangzik.
1: Én nagy steakes vagyok, és kb. Minden működik a steakkel nekem, de egyébként a sárga burgonya az jó.
0: SMS és Viber számunk 0623111111. Jön Jauri fináléja, egy jó erős utolsó 15 perc, aztán itt lesz még Christopher is szintén élőben.
1: Így igaz, és ehhez mérten szépen tempót is növelünk. Jön majd ezután a Funk Tribu, de amivel most fogjuk folytatni, az Eli Oaks-tól a Breaking Dishes, ugye ez egy Rihanna átdolgozás, úgyhogy szépen megyünk tovább itt a Rádió 1-en.

0: Végén, ha már végre itt van a nyár, és június második napja van, olyan jó ezt elmondani.
1: Így igaz, és Marlon Hofstadt remixében szól ilyen szépen. Meg energikusan, óriási ez az ilyen trances beütés, sőt, hát ez gyakorlatilag az, de
0: van.
1: Itt van a producer Zseni velem szemben, úgyhogy majd ő megmondja a műfajrendőrök.
0: Ennél jobb befejezést nem is lehetett volna a mai Száfi Duo, ez nálam mindent vitt, üdvözletel Béla, a biztonsági őr Miskolcról.
1: Na, örülünk, hogy tetszett, illetve hát gondolom kitartás az éjszakai melóhoz.
0: Így van, Zsauri, neked milyen lesz a hét fellépések még?
1: Én nekem Szegedre visszük pénteken a kis kiadómat, az Outbreak-kel oda megyünk. Szombaton pedig ugye megyek Olaszországba, Trevizóban, hogyha valaki arra jár, akkor nagyon, nagyon szívesen várom. Nem tudom, hogy itt most elmondhatom-e a nevét a buli sorozatnak.
0: Mondd el nyugodtan.
1: Hell in the Cage, úgyhogy pokol lesz a hogy hívják ezt? Mi a Cage? Én tudom, mi a Cage magyarul, csak nem jut eszembe.
0: Nicolas Cage? Marci, ez egy jó buli lesz, jó közönséget is kívánok neked itt is, meg külföldön is, jövő
1: köszönöm
0: héten
1: szépen.
0: Akkor folytatjuk.
1: Igen. Lényeg, olaszországi debütálás jön a Christopher. Sziasztok!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Indulunk! Radio 1 Budapestről. A Gellért hegy tetejéről. Egész Magyarország.

0: Elmúlt este 11, itt vagyunk totál élőben továbbra is, természetesen nem csak képben, hanem hangban is, nem csak hangban, hanem képben is, ezt akartam mondani. Christopher innentől a házban, ő kapta az év producere díjat idén a Magyar DJ Szövetségtől. Hello Christopher!
1: Szevasztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat, egyébként erre van egy olyanom, hogy képben legyél, ne keretbe.
0: Nem mindegy, igen. 0-23-111-111, ez az SMS és Viber számunk. Isteni zenék jönnek a következő egy órában is, kezdjük el.
1: Yes, indulunk Sidepiece-nek a Cry For You-jával, csak itt a Rádió 1-en. World is my radio show.

0: Ha minőségi elektronikus zenére vágytok, itt vagyunk veletek minden este 9-től. A Rádió Egyet halljátok, ez a World is Mine Radio Show. Élőben mellettem Christopher a lemezjátszói mögött. Az év producere díjat ő kapta a Magyar DJ Szövetségtől pár héttel ezelőtt. Hogy tetszik ez az iménti dal?
1: Abszolút, én nagyon szeretem, ebből hoztam egy saját verziót, úgyhogy ez még egy kis ilyen extra dolog volt, hogy a Draculából én készítettem egy verziót, pedig őszintén szóval nem szerettem volna, viszont a feleségem eléggé unszolt, hogy nem csinálsz ebből egyet, és aztán rájöttem, hogy amúgy nem is rossz ez a dal. Tehát, hogy így, és egész jól remixelhető,
0: igen,
1: tudod.
0: Mennyire tipik, hogy maga az eredeti dala, ugye ennek a felvételnek a sokkal csajosabb, vagy azt gondolnák, hogy a hölgyeknek jobban tetszik.
1: Abszolút.
0: És tessék.
1: És mindig igazuk van, így van. Én mindig azt szoktam mondani, hogy a feleségem, tudod, az az ilyen igazi basic fül, hogy ő csak azt hallja meg, ami valóban jó. Én azért el tudok azért mélyülni ezekbe a dolgokba, hogy az ott egy kicsit nem olyan, az a kick, az nem olyan. Hát én szakmázok már akkor egyből.
0: Nagyon helyes. Sziasztok, pörög az esti műszak, veletek állandóan, remélem a ma este is valami igazán ütős lesz. Üzeni Bagma, hát Bagma, ezt biztosra veheted.
1: Abszolút így van, mint ahogy szoktuk minden este 11-től. Éjféli, Christopher és a legjobbak, ahogy ezt mondtuk.
0: Sziasztok, két üzenetem lenne, az első, Christopher, toljad rendesen, mert kinyír az éjszakás műszak.
1: Opa!
0: A másik a kollégámnak szólna, Lacika, te is nyomjad, mert különben nem lesz nyaralás.
1: Lacika, nyomjad. Küldjük nektek az energiát.
0: Jó munkát, 0-23-111-111, ez az SMS és Viber számunk. Mivel megyünk tovább?
1: Érkezik, egy kicsit visszaveszünk a tempóból. Egyébként nem nagyon szeretem, mert ha így beindítok, akkor nekem is egy kicsit vissza, de egyébként rádióban vagyunk, azt meg kell jegyezni. És egy olyan dalt szeretnék most bemutatni, ami alig egy hete jelent meg. Jonas Blue nevéről van szó, amit szerintem a rádióban senkinek nem kell bemutatni. Viszont ő alig két éve vett egy ilyen 180 fokos fordulatot, és azt mondta, hogy elég volt a rádiós dologból, elég volt mindenből, és én visszamegyek az igazi klub és Ibiza House zenékhez. Úgyhogy a következő is egy ilyen dal. Remélem, hogy tetszik mindenkinek. Jonas Blue Girl, csak itt a Rádió Egyen, World is Mine Radio Show. World is Mine Radio Show.

0: Nagyon köszönjük, hogy ma is itt vagytok, és minket hallgatok ez a Rádió 1 és benne a Word is Mine Radio Show élőben. Veletem a lemezjátszói mögött Christopher, 2026-ban az év producere Magyarországon. Üdv a most érkezőknek, hello Christopher, még egyszer.
1: Hello, sziasztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat, ciao Geri.
0: Mi volt ez az előző dal?
1: Ez Yolanda Be Cool volt, és nekik a Casa Cantina, nagyon jó kis dalocska egyébként. Így digingeltem, és találtam így a internet bugyraiban. Alig 2 éve jelent meg, zseniális kis dal, és alig van rajta hallgatottság, pedig szerintem tökre ilyen kis
0: óriási
1: nyári vibe. Igen, ilyen kis a furuját fújják rajta, van egy jó kis groove, tökéletes, ez az, ami kell egyébként.
0: Nagyon jó hangulata van tényleg. Gratulálok a produceri díjathoz, Christopher, úgy látom neki láttál mix levest főzni. Tökéletes lesz. Számomra eddig David Guetta és Jennifer Lopez közös száma volt a legjobb fűszer. Üdv Béla!

0: biztonságőr Miskolcról.
1: Ó, nagyon-nagyon szépen köszönöm. Igen, ezt így nem is hallottam, hogy főzünk, igen, de amúgy igen.
0: Főzőcskézünk, rotyogtatunk. 0-23-111-111, ez az SMS és Viber számunk. Mivel megyünk tovább?
1: Rendülünk tovább szintén egy saját feldolgozással. Ezt már múlt héten lepremiereztettem nektek, és csütörtökön fog megjelenni. Fred Again-nek, Sammy Virginie-nek és Reggie-nek a Talk to the Town-jára készítettem egy saját verziót, ami nekem egy nagyon nagy kedvencem, és remélem, hogy nektek is. És innentől kezdve a buliba is hallhatjátok, és itt a Rádió Egyen, és úgy mindenhol. Tehát még egyszer, Fred Again, Sammy Virginie, Talk to the Town, Christopher Remix, csak itt a Rádió Egyen, World is My Radio Show.

0: Rádió 1, World is Mine Radio Show. Egészen pontosan 20 percünk van még veletek együtt ma este. Ez volt a Sleep Tonight, két fantasztikus producertől, a Switch Disco-tól, valamint Sam Feltől. Ugye mindannyian hárman vannak így szám szerint. Ott voltak a Rádió 1 születésnapi fesztiválján. Jó egy hete. Te hogy érezted magad?
1: Abszolút nagyon jól. A dzsungel nagyon jól feltelt, amikor én kezdtem éjfélkor, és zseniális közönség volt, úgyhogy minden is szeretném még egyszer megköszönni mindenkinek, aki ott volt, és nagyon-nagyon befogadó volt mindenki az új zenékre, úgyhogy zseni közönséget kaptam, hála Istennek.
0: És tényleg mindenkinek még egyszer nagy-nagy köszönet, az After Movie is érkezik hamarosan, még-még több képpel a közönségi felületeinkre. Mesterséges intelligencia, konkrét zeneszerzés, mesterséges intelligencia, a zeneszerzés, mesterséges intelligencia. Akartam mondani valamit a kettő között, versus vagy valami ilyesmit. De bocsássatok meg, nem tudom, rövid zárlaton már úgy néz ki.
1: A Geri még nem ivott eleget, gyerekek, úgyhogy mindenki, hogyha Geri, van, akkor
0: kis vizet. Így van.
1: Vagy pálinkát, tudjátok, pálinkát, vodkát, nyugodtan jöhet ide.
0: Kontra, ezt a szót kerestem. De zeneszerzés kontra elektronikus zene. Ebben te abszolút otthon vagy.
1: Várjál, zene kontra elektronikus zene?
0: Nem, zeneszerzés kontra... Mi volt az? Gyerekek, teljes rövid zárlaton. Szóval a mesterséges intelligencia használata a zeneszerzésben, ezt a mondatot szerettem volna mondani, csak teljesen egy ilyen nagy függöny leereszkedett elém. Késő van.
1: Ezért kell egy gyerekek, tehát hogy még egyszer mondom, hogyha valaki, akkor Gerit egy pálinkával bármikor meg lehet egyébként kínálni, és onnantól kezdve szerintem így visszajön az életbe.
0: Így van.
1: Tehát a mesterséges intelligencia. Az elektronikus zenében abszolút most már helytálló, és egyébként én használom eléggé aktívan. Nem tudjuk mostantól már kikerülni egyébként, ezzel vagy együtt élünk, vagy nem. Olyan dolgokra képes, amin én is meglepődöm nagyon-nagyon sokszor, tehát ritmikát érez, abszolút ráérzed a dalokra. Én nekem például sokszor vázlatot elég készítenem, és kidolgozza magát az egész későbbi dalt, és nekem utána csak rá kell dolgoznom. Tehát úgymond nekem egy ilyen 4-5 óra spórolást csinál egyébként az AI, ezt nem fogom vék alá rejteni, használom aktívan, igen, és szerintem ennek a jövőben csak nagyobb értéke lesz, vagy jobban csak bent lesz a köztudatba, és még több ember fogja használni. De ellenben vannak olyan részek is, ugye, hogy vagy mindenki számára elérhető, ezért felhígul ugye a zenei piac.
0: Így van.
1: Viszont most a Spotify és a TikTok hozott egy olyan döntéshozatalt, ez pontosan múlt héti információ, hogy kibannoltak közel több mint 4500 darab dalt a Spotify-ról, amit csak AI-jal készült, úgyhogy azért valahol van ezért egy ilyen kis verseny és harc ebben, úgyhogy én abszolút nagyon napra kész vagyok ebből, úgyhogy AI-os dolgokból lehet kérdezni.
0: De jó, az igazi nagy álistás sztárok alapvetően mindenki használja, mindenki kísérletezik.
1: Kísérletezni mindenki, valaki nem vallja be, és valaki nem meri még egyébként. Vannak ugye a nagy tiltók, hogyha lehet így hívni. Ők azt mondják, hogy abszolút elveszi a munkájukat, stb. Én azt gondolom egyébként a későbbi időben, hogy pontosan nem az ő munkájukat fog elvenni, mert akinek valóban erős jó autoritia van, tehát van egy jó brandje, van egy jó, mint egy Tiesto, egy nevet kimondasz, tök mindegy, hogy van-e AI mögötte, vagy nincs a nap végén. Tiesto, produkció, zene, jó vagy nem, ennyi.
0: Tehát de jól kimondtad.
1: Ennyi igazából a nap végén.
0: 0-23-111-111, ez az SMS és Viber számunk. Mivel megyünk tovább?
1: Lendülünk tovább azokkal az órákkal, amiket már ilyen hajnal 3-kor szoktam játszani, de szerintem azért még ide most már az utolsó 20 percben befér a Veskájtól és Kaira Monstrótól a, mindjárt mondom nektek, Nowhere to Hide, csak itt a Rádió 1-en, ezzel megyünk tovább. Réddi, Völdi, ez már idiósó, most én is belekavarodtam.

0: Itt a Rádió 1 és a Third Is Mine Radio Show élőben mindjárt éjfél egy igazi extra Christophertől itt a legvégén, de jó volt ez a zene.
1: Abszolút, Camel Fett nekem mindig a topok között van, és nagyon szeretek vele zárni, úgyhogy ez tőlük volt a So Good és zseniális kis dal.
0: Fellépések még a héten?
1: Bocsánat,
0: elnézést. Kuszi.
1: Igen, most megyek egyébként Dubajba, és utána jövök majd haza Miskolcra, utána megyek majd le plázsra, úgyhogy igen, abszolút leszünk mindenhol
0: is. De jó, mozgalmas a következő időszak, neked is nagyon jó bulikat kívánok, jövő kedden folytatjuk.
1: Ugyanitt, ugyanekkor, addig is jó pihenést mindenkinek, szevasztok!
0: Nagyon köszi a figyelmet, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé, holnap szerdán szokás szerint jövünk élőben 9-től. Jó éjszakát, ciao!
2: Third Is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most.
3: Rádió 1.
2: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy éjszaka is. Menő DJ-k, producerek, a világ legmenőbb énekesei, énekesnői ebben az órában is. 3-4-6 előtt egy kicsivel jön majd a Best On Balázsékkal, a tegnapi legjobb pillanatok. Aztán élőben a stúdióból, és folytatódik náluk a nagyon felkapott játék, amire folyamatosan jelentkeznek a Rádió Egyesek, ez a nagy kapura rugás. Rengeteg értékes nyereménnyel, ott vannak a részletek a weboldalunkon.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Június 12. Ezt a napot február óta várják Bibi Rexha elkötelezett rajongói, mert hogy akkor jelenik meg az új albuma, a Dirty Blonde, ami azért is nagy mérföldkő az énekesnő életében, mert ez az első kiadó független albuma lesz, és az eddigi visszajelzések alapján nagyon kedvező fordulatot vett a karrierje. Sorra jönnek ki a bombadalok tőle, ugye Bibi Rexha, David Guetta kollaboráció is kijött nemrég, és most ez az aktuális kedvenc tőle, a New Religion.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem, szívem, vidám leszek tőle, jó? Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió 1.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatos

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Rádió 1-en csak igazi mai sláger megy. Taylor Swift és az Opel Eye például. Metafora hegyek egyetlen dalban, ezt már megszokhattuk az énekesnőtől. Az opalit nem egy természetes ásvány, hanem egy ember által készített opál hatású üveg, és Taylor egy interjúban elárulta, hogy pont ezért választotta ezt a címet. Az opalit egy mesterséges opál, és a boldogság is lehet mesterséges, amit saját magunknak építünk fel. Taylor Swift, Opalite, itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szó.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A folytatásban pedig egy olyan előadó, akivel korábbi Rádió 1 születésnapi fesztiválon bulisztunk együtt, és egyébként a mai napig emlegetjük, hogy egy annyira vidám, annyira energikus DJ szettet rakott össze. Ő nem más, mint Joel Corey, a Gelentisztel és Izzy Pizuval közös dalát hozom. Egyébként, hogyha a YouTube-ba beírjuk, hogy Joel Corey exkluzív interjú Rádió 1, akkor meg lehet hallgatni ezt a beszélgetést. Annyira jó fej, srác, tényleg. Hozom már is.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak